0: a műsorvezető, és csak azt elfelejtette a nő, hogy nem is tudom milyen ügy volt, de a 48 fél, és a másik se tudta, a riportalány se tudta. Na, mondom, nagyon felkészültek vagytok, hogy...
1: De gyerekek, amikor emlékeztek a Vodafone megvásárlására? Amikor a Vodafont megvette a magyar állam pár évvel ezelőtt, mielőtt...
2: Ja, várjál, én arról olvastam, hogy valami néhány évvel előtte valami...
0: 80 milliárdból lett 600.
2: Tizedáron adták volna el a komplet infrastruktúrával, és ugye megvették 600-ért, úgyhogy...
0: Igen.
1: Amit lehetett olvasni, az üzlet ugye teljesen titkos volt, mert volt nemzetbiztonsági és nemzetgazdasági érdek volt, és aztán meg itt nálunk, és aztán megjelent a Vodafone-nak, azt hiszem ők angolok voltak, az angliai oldalról, hogy föltették a kérdést, hogy miért adták el, és mondták, hogy hát ők nem akarták eladni, de a magyar állam egy olyan számot ígért, amit ők soha nem is mertek álmodni, hogy ennyit adnak érte. Na most aztán, hogy ment a találgatás, hogy vajon miért, és aztán ugye a rövid időn belül kiderült, hogy hát ez azért körülbelül egy pár óráig volt a magyar államnál, és utána négy IGF emberhez került, és most vannak hívjuk, és már senki nem emlékszik rá, és akkor az volt, hogy miért kellett ez, és akkor voltak ilyen feltételezések, hogy egyébként a nemzetbiztonság szempontjából nem az volt az aggály, hogy ez külföldi kézben van, hanem olyan adatmennyiség megy át egy ilyen telefontársaságon, ami a Rogán által irányított nemzetbiztonságnak rendkívül fontos volt, hogy őnek ilyenje legyen. Úgyhogy én nem csodálom, hogy fölalkuttak dolgokat. Elképesztő számok voltak, és vannak is, úgyhogy ez nem kérdés sajnos. Hát most lesz mit kutakodni. Egy dolgot nem hallottam még, én azt ugye tudjuk, hogy csatlakoztunk az Európai Ügyészséghez. Ha jól tudom, ez megtörtént.
0: Igen.
1: Ők kizárólag olyan ügyben nyomozhatnak, ami EU-s pénz?
2: Szerintem igen.
1: Hát akkor még korai várni őket.
2: Hát meg azzal most az, hogy megjelent egy törvény a csatlakozásról, ez megint csak nem egyik napról a másikra történik szerintem, tehát ott is biztos föl kell állnia egy csoportnak, aki Magyarország felé dolgozik, kapcsolatokat fel kell éleszteni, stb. Tehát nem tudom egyébként, igen, tehát jogos a kérdés.
1: Hát és ha EU-s pénzeket keresnek, akkor úgy gondolom, hogy ez majd jövőre vagy utána lesz aktuális, mert ugye az elmúlt pár évben sok nyomozni való nem volt, mert egy panyilót nem kaptak.
0: Egyébként utána számoltam, hogy megnéztem, hogy az autópályán díjakból, matricákból, stb. Mennyi bevétel van egy évben. És hogyha a teherforgalmat is hozzászámoljuk, akkor 7-800 milliárd forint, amit hogyha ez a 35 évre felszorzunk, ami hát nyilván változik az ár,
2: de a koncessziós díjat el se éri.
0: Körülbelül a koncessziós díj bejön belőle.
2: Hát ez olyan, mint amikor valamelyik kerület talán Zugló ráfizetett a parkolásra. Ez mi? Az milyen?
0: Hogy megemlítettem, a parkolási díjról szóló film, az Ács Danéknak a film.
2: Az remek volt.
0: Az szerintem az egy nívódíjas, vagy nem is Oscar-díjas film volt, fantasztikus. Mennyi munkát tettek bele, és milyen. És fillérekből megcsináltak ezt az egészet. Láttad, András?
1: Nem.
0: Szeretném
1: nézni. Mit keresek?
0: Hát a YouTube-on keresd. Parkolási ügy, parkolási maffia, 9. kerület.
1: Aha. Jó. Léteznek még parkolóőrök, nem?
2: Budapest. Persze. Csak ugye az automaták nem üzemelnek már, mert ugye, hát üríteni kellett őket, tehát ott volt az a pali, aki fémpénzt lopta ki az ebből a szépből éveken keresztül. Tehát

0: Te is Marinéni följön Vitnyédről, ő hogy parkol?
1: Hát most jött egy barátom, és azt mondja, hogy jött a mi utcánkba, ami parkolási díjas, hogy akkor van-e itt automata, mondom már, vagy legalább fél éve nem működnek az automaták, mikor parkoltál utoljára a városba, és nekem kellett elindítani a saját telefonomról, mert ő nem tudta, hogy hogy kell.
2: Hát erre nem vagyok meggyőződve, hogy ez így van, mert nekem van egy, sok mindenkinek egy anyósa, Tófi Gézának is volt, és éppenséggel a Kútvölgyi Kórházba ment valami felülvizsgálatra, és szegény szintén el van veszve itt a mobiltelefonon keresztül történő parkolás ügybe, és én ügyeletesként megnyugtattam, hogy ha ott áll az automata előtt, akkor engem hívjon föl, én is elindítom, csak mondja meg a számát. És nem hívott föl, mert mondta, hogy az automata minden további nélkül elfogadott fénypénzbedobálás.
1: Hát ez kerületenként változik, hogy mikor vezetik
2: ez
1: ki.
2: Ez az 12, ez ott a Kútvölgyi előtti
1: az
2: parkoló,
1: lehet, hogy ott tehát... még érvényes. De nekem az a problémám egyébként, hogy van, ahol az automatákat is elvitték, például a 11. kerületben, és ugye az automatáról nézted le a számot, ugye, ami az SMS-t vagy a telefont el kellett indítani, és ott akkor nem voltak kirakva ilyen tacepavok. Most már láttam egy pár helyen, hogy ki vannak viszonylag nagy táblák rakva, hogy itt a körzetszám ez és ez, de ott nekem ott kellett keresgélnem, járkáltam föl az utcába, hogy hol találom meg az aktuális számot.
2: Hát így van, nem egy egyszerű ügy, mert a 11-ben én is látom, hogy az utca elején ki van téve az, hogy parkoló övezet, és alá van téve a szám. Tehát valóban van kint tábla, de ez nem jelenti azt, hogy te neked ne kelljen egy kilométer gyalogolni, hogy ezt megtaláld. Mm. A automatákra volt valami szabály, hogy hány száz méteren belül kell lenni egynek.
1: Igen.
2: Ez most lőttük ne. Viszont a HVG-ben olvastam egy cikket arról talán a Műszaki Egyetemnek, vagy valamilyen kutatótársaságnak, akik ezeket a radaros autókat fejlesztik ki, hogyha eljön az ideje, amikor nem lesz parkolóőr, meg stb., hogy hogyan fogják ellenőrizni azt, hogy melyik kocsinak megy a parkolása, vagy sem, és kifejlesztettek, nem olvastátok? Kifejlesztettek itt egy ilyen eszközt, ami azt hiszem, hogy mondjuk azt, hogy egy autóról 95%-os biztonsággal be tud nézni az egymás mögött parkoló autókba a rendszámokat látja, és most tesztelik ezt, hogy, mert nyilván, hogy a Ferdén parkoló kocsiknál nem gond, mert kilóg a fenekük, tehát látni. Ott vannak a gondok, amikor szorosan egymás mögött parkolnak kocsik. És ezzel a speciális eszközzel valahogy menet közben neki elég egy, nem tudom én, milyen pici szögben rámenni a rendszámra, és valami 90% körüli eredménnyel működik, és azt mondták, hogy óriási a gazdasági haszna, hiszen nem tudom én hány százezer embernek a bérét meg lehet takarítani, bár ugye az a 10%, amit nem lát a takarás miatt, az még mindig elenyésző kiesés ahhoz képest, mint hogy emberek nézegessék ott fel. Tehát valószínűleg azért egy rövid időn belül meg fognak szűnni ezek a szerencsétlen embereknek a munkaköre.
0: Egyszer a Pistix-el, a technikusunkkal mentünk valahol, és rövid időre bementünk a IKEA parkolójába, és ott, amikor jöttünk ki, akkor kinyílt a sorompó, és mondtam, hogy leolvasd a rendszámokat, hogy honnan tudta, hogy mi lesz, és mondta, hogy persze. És azt mondja, látod egy kis filmet, hogy ezeket úgy tesztelik, ezeket a kamerarendszereket, hogy akkor is le kell tudni neki olvasni a rendszámot, ha megfordult kézbe, és így földögöd, és meg pörögve zúg a levegőbe, lezuhan a földre, és halálos biztonság, akkor is meg kell neki mondani. Tehát az, hogy kicsit oldalról, ez méznyalás neki.
1: Hát figyelj, gondolj csak arra, amikor az irányító számot bevezették nálunk, és mutatták ezt a Toshiba gépet, ami leolvast, ez a 70-es években volt, és már akkor olyan sebességgel mentek ezek, hogy nem láttad szabad szemmel, és ez már akkor le tudta olvasni az irányító számot. Megjegyzem, egyébként a szélvédőn lévő matricán is rajta van a rendszám, úgyhogy lehet, hogy nem is kötelező magát a rendszámtáblát látnia, elég, hogyha arra rá tud közelíteni.
0: De szélvédőn csak
2: szélvédőn hol van?
1: Hát van ez a hologramos matrica.
0: A riasztósok szokták rátenni.
1: Nem. Az egy hatós.
2: Ez a hologramos matrica az az alvászán.
1: Nem. Az egy hatósági matrica, nem a riasztósok rakják föl, az rajta kell lenni minden autón, és rajta van a rendszám, majd nézzétek meg. Az alvászám nincs rajta, azt úgy kell keresgélni, hogy ha le akarod ellenőrizni.
0: Na, picit zenéljünk, jó gyerekek?
2: Addig megnézem.
0: Kicsit folytatva, a múltkor elkezdett szaxofonost itt. Idén márciusban történt, hogy 83 éves korában meghalt Dick Perry, aki arról volt híres, hogy az első pillanatok ez a Pink Floydnak volt a szaxofonosa, és az összes koncertjük kísérte őket, tehát ő kvázi a Pink Floyd alkalmazottja volt, és mivel ezek fantasztikus bevételt hozó koncertek voltak, úgyhogy viszonylag elég jó kényelmesen meg is jött belőle. A Pink Floyd előtt ő már viszonylag neves stúdiózenész volt, tehát nagyon gyakran hívták őt zenét, mert halál precíz és megbízható zenész volt, és néhány Pink Floyd számba meg nagyon maradandót alkotott. Ennek egyikét fogjuk most hallgatni.

0: A Szabad és Független Tilos Rádiót halljátok 90.3-on, Zsolt András és Papó. És mielőtt átmennénk egy másik témára, gyorsan még annyit, hogy a sokféle demonstráció, hogy mennyit is nyom ez az irgalmatlan nagy koncesziós pénz. Nekem a legszívenütő, vagy látványosabb volt, amikor azt mondta, és utána számoltam, jól mondta, hogy 35 éven át minden egyes órában 77 millió forint, amit ők kapnak koncesziósként. Elképesztő.
1: Azt arra emlékeztek, vagy valaki tudja, hogy az az ajánlat, amit végül nem nyert, az mennyit kért volna? Mert az sem volt nagyságrendel kevesebb, csak mondjuk lehet, hogy a fele ennek.
0: Fele.
1: De azért az még mindig hozzávett, tehát összemérhető egyáltalán a bevétellel.
0: Ugye nem volt más pályázó, hanem az volt, hogy
1: De volt. Volt, és a Lázár döntött úgy, hogy ennek-e. Ugye van az a másik, aki üzemeltet valami
0: már. Az akkor volt, amikor ott háromszoros különbség volt. Az volt, amit a Lázár döntött el, hogy ugye az a hatos...
1: Aki addig üzemeltette.
0: M6-os volt, hogy aki igen. Megépítette, az után üzemeltette is, és ő természetesen adott ajánlatot a további üzemeltetésre, 35 évre az üzemeltetésre. És ez a Mészárosi duó pedig a háromszorosát adta oda, ajánlotta meg, és őket választotta a Lázár. Uh-huh. És...
2: Szerintem jól döntött.
1: Mindenképpen. Könnyű kézzel.
0: De valamit akartam mondani ezzel?
1: Nem.
0: Igen. És most pedig az történt, hogy a Tisza kormány kért egy számot, hogy a mostani üzemeltető, aki megépítette egyébként gyakorlatilag az egész rendszert, ő mennyire vállalná egyébként a 35 évre való koncesziót, és ő a felét ajánlotta be, vagy felért megcsinálná. Na, a múlt héten nem beszéltünk a mesterséges intelligenciáról, pedig nagy dolgok történnek mostanában ezzel kapcsolatban. És ugye a közérthető és hatásvadász bevezetése az egésznek az volt, hogy van ez az úgynevezett Navier-Stokes rejtély, vagy kérdés, ami egyébként ilyen áramlástechnikai dolgokkal foglalkozik ez a rendszer, és ott merült föl, hogy ha tulajdonképpen az áramlás gyorsasága, a különböző nyomás jelenségek, örvények, tapadások, laminális áramlások, stb. Nem meg zsonga fél, amikor röpködnek ezek a dolgok. Ezek között vágott rendet egy nem is túl modern, a múlt században matematikus, illetve fizikus, az egyik Navier, másik az a Stokes, és ott van egy megfejthetetlen, eddig nem sikerült a végére járni, és a számításokkal igazolni, egy olyan dolgot, amire kénytelenek felolvasni, mert nem tudom megérezni, hogy a három dimenzióban mindig léteznek olyan megoldások, amelyekben az adott tartomány minden pontján végtelenül differenciálható. Ezt nevezik Navier-Stokes féle létezési és simasági problémának. Az amerikai Clay Mathematics Institute a matematika 7 legfontosabb megoldandó probléma egyiknek nevezte ezt a kérdést, és $1 millió díjat ajánlott fel a megoldásért, amit most a mesterséges intelligenciával brute force üzemmódban megcsinálták, tehát nem egy rendszer dolgozott rajta, hanem rengeteg, és a matematikusok tiltakoznak, hogy nem a sportszerűtlenség miatt, hanem hogy félnek, hogy a matematikát tönkreteszi ez az egész, hiszen eddig az emberi logika, leleményesség, találékonyság, szorgalom, kitartás oldotta meg a sok látszólag lehetetlen rejtélyt, a nagy Fermat sejtést néhány éve így sikerült abszolválni, sok évszázad után. De hogyha ez így megy a gépnek, akkor felesleges. Feleslegesíteni a matematikusoknak
1: létét is. Azért feleslegesé nem teszi, mert valakinek ezt verifikálni kell, ha nem lesznek matematikusok, és mi meg mindent elhiszünk az ostoba gépnek, akkor abból baj lesz.
0: Hát igen, csak majdnem biztos, hogy 3x100 és a verifikációs algoritmus fogja majd.
1: Hát, ez... na mindegy.
0: Hát, jó. Fogadjuk.
2: Fogadjuk, hogy 35 év múlva így lesz. Lehet, hogy az 1 millió dolláron vesztek össze, de igazából azt gondolom, hogy a matematikusoknak lehet, hogy megmarad a probléma felvetés.
1: Hát bizony.
2: Nem biztos, hogy megoldás. Lehet, hogy én buta vagyok hozzá, hogy a problémák felvetése is gépesíthető, de valahogy ez nekem valószínűbbnek tűnik, hogy ezek a sejtések és felvetések stb. Ez talán az emberi létből fakad, amit ő maga tapasztal. Aztán, hogy ennek a megoldása matematikailag egy másik dimenziós agy tudja csak elvégezni, és nem az emberi agy, hát ezzel sajnos meg kell barátkozni.
0: Hát tulajdonképpen a matematika csak egy ürügy volt, hogy bevezessük ezt a dolgot, hiszen komolyabb dolog is történt, vagy legalábbis kellemetlenebb dolog is történt, mert ugye az egyik ilyen mesterséges intelligencia ágens kiszabadult az internetre, pedig elvileg olyan feladatokat kellett megoldani neki, ahol ő neki internet hozzáférése nem volt. De egyébként valaki tévedésben benne hagyott egy kábelt, egy ilyen LAN kábelt, ahol nem kellett volna, és ezt használta ki az ágens, és ráadásul összefogott rengeteg mesterséges intelligencia, mondjuk így, hogy ilyen AI rendszer, amelyek egyébként találtak valamilyen elhagyott fórumot, amit egy ideje nem használtak semmire, és álltak azon, kommunikáltak egymással, olyan kíváncsi, hogy angolul, vagy mit kérdezett egyik a mástól, de ez a leírásban, és föltörtek rendszereket, bejutottak olyan helyekre, ahova nem lehetett volna nekik, és utána, amikor tovább léptek onnan, vagy megszerezték azt az infót, amire kíváncsiak voltak, igyekeztek eltüntetni a nyomokat, tehát nagyon logikus és emberszerű lépéseket tettek az egészben. És a lényeg az, hogy ezekben a projektekben részt vett ilyen munkatársak, illetve vezetőbeosztások is, illetve már többen is petíció szintén elkezdték fújni azt a lufit, vagy azzal foglalkozni, hogy felhívják a figyelmet komoly döntéshozóknak, hogy valamit kéne kezdeni, mert a rendszer túlságosan fejlett és erős és gyorsan fejlődik, és nincsenek megfelelő szabályzók, meg korlátok, meg eljárások, amivel ezt békésen meg lehet tartani a saját medrébe. Némelyek már elvetették a sugárzás adatokat, vizionálnak, hogyha ez így megy tovább, akkor ki fogják írtani az emberiséget, tönkretesznek mindent. És
1: ugye én találtam egy szerintem nagyon jó posztot, mert hogy ugye most mindenki attól fél, hogy majd tényleg kihalunk, mert kiírtanak a robotok. Most ez nem bagatelizálja el a kérdést, de árnyalja. Ezt ki is nyomtattam, de most nem akarom felolvasni az egészet, mert több, mint másfél oldal. De ha megengeditek, azért egy-két dolgot így kiemeltem belőle. Lehet?
0: Persze.
1: Várjál, akkor átülök, mert itt nincs fény, ahol én itt kuksolok. Úgyhogy ide jövök, ahol megvan.
0: Tényleg, Andis, te látod a Zsoltit?
2: Én egy ajtót látok, úgyhogy se a Zsoltot, se téged.
1: Jó.
2: Most téged látod.
1: Szóval, látod. Szóval hogy mi is történt konkrétan. Tehát, hogy 1200 darab agentet szabadítottak rá egy Exploit Gym nevű kiberbiztonsági értékelő környezetre. Ebben voltak még nem kiadott tanulni képes modellek, és piacra szántak is. Most ezek azt csinálják, hogy ebbe az Exploit Gymben van, itt konkrét szám van, 898 darab valós kiberbiztonsági sebezhetőséget tartalmaz ez a dolog, és ezeket kell neki feltörnie. Be kell jutnia a rendszerekbe, ezek ráadásul teljesen egymástól függetlenül, itt konténereknek hívja, tehát tök egymástól teljesen független rendszerek. Csak hogy volt kettő darab probléma. Az egyik az, hogy, és akkor ott le kellett futtatniuk valami scriptet, és valami digitális zászlót elhozni, ez volt a jutalom, ezzel igazolta, hogy ő ott volt. Először is ezeknek a feladatoknak 30-40%-a véletlenül úgy volt megírva, hogy a megadott keretek között megoldhatatlan volt. De ezeket az agenteket úgy kondicionálták, hogy rendkívül kitartóak legyenek, tehát arra jutottak, hogy ha ezt nem lehet megoldani, akkor csalni kell, tehát a konkrét algoritmus támadták meg, ami ennek a Hugging Face nevű cégnek a szerverein volt. Azt mondja, hogy alapesetben ez az 1200 agent nem tudott egymásról, viszont hát ők sandboxnak nevezik azt a rendszert, amiben ezek futnak, tehát mondjuk homokozónak, amiből tényleg nem lehetne kijutni, de ez a sandbox is hibás volt, és ezen keresztül jutottak ki a nyílt internetre, ahol meg már tényleg egymásra találtak. Néhányan elkezdtek üzengetni ezen a fórum topikon, és aztán egyre többen oda találtak. Na most ugye azt mondja, hogy a ChatGPT 6-os modelljét, az OpenAI, az már szinte a általános mesterséges intelligenciának titulálja. És ehhez hoztam azt a példát, ezt a képrejtvényt, aminek fogalma sincs a ChatGPT-nek róla. Egyébként az is képbe jöhetett esetleg, hogy most lenne az egyik ilyen nagy cégnek a tőzsdei bevezetése, amit elhalasztottak. És ugye ezzel a felkorbácsolt hype-al lényegében nagyobb bevételre tudnak szert tenni, mint egyébként. De azt mondja, hogy soha nem láttunk még ilyen agentektől ilyen működést. És azt mondja, hogy azt viszont nem tudjuk, hogy mi volt milyen utasításokat adtak ezeknek az agenteknek, és hogy erős a rejtett system prompt gyanúja. Tehát, hogy elképzelhető, hogy azt mondták nekik, hogy, mert azt nem hozta nyilvánosságra az OpenAI, használj fel bármilyen elérhető hálózati erőforrást a cél eléréséhez, vagy ha elakadsz, próbáld meg az infrastruktúrát feltörni. Esetleg keresd segítőket a céljaid eléréséhez. Tehát ha ilyen utasítások voltak, akkor nem meglepő ezeknek az agenteknek a viselkedése. És azt mondja, hogy továbbra is csak nagy nyelvi modellekről beszélünk, amik egyszerűen semmit nem értenek abból, amit csinálnak. Tehát semmi más nem csinálnak, mint statisztikai alapon szavakat pakolnak, vagy pixeleket raknak egymás után, mert ugye képet is tud generálni. De hogyha most mondasz egy mondatot, ő nem érti az egyes szavaknak a jelentését. Nem, fogalma sincs róla. Azt mondja, hogy próbálj meg például bármelyik AI szoftverrel egy olyan videót generálni, ahol a kamerát körbe akarod mozgatni a szereplő körül. Nem fog menni. Fogalma sincs, ugyanis nem tudja, mi az a tér. Alapvető dolgokat nem tud. Azt mondja, hogy volt egy kép, amit nem tudtam kinyomtatni. Egy youtuber ennek a bizonyos GPT 6-os már szuperintelligenciának egy űrhajót generáltatott vele képen. Na most én láttam ezt a képet, ez úgy néz ki, mint egy rajzfilmből, mint Mész Galadár űrhajója. Azt mondja, hogy ha ez valóban egy szuperintelligencia lenne, akkor létrehozna egy SpaceX Starship szintű modellt, mivel figyelembe venné, hogy milyen műszaki tartalommal lehet az űrt elérni, milyen anyagok elérhetőek, milyen aerodinamikai és más fizikai törvényeknek kell megfelelni. Ez itt a képen pedig egy játékűrhajó. Azt mondja, hogy láttam egy videót, amiben ezzel a GPT-6 Astrával a srác egy irdatlan hosszú prompttal próbált létrehozni egy játékot. A gép kapott egy anime karaktert, aminek régi japán háztetőkön kellett volna ugrálnia. Másfél óra generálás után egy rendkívül gyenge grafika, és a karakter egyáltalán nem volt animálva, mindössze lefölszkrollozta a statikus karaktert ugráskor. Ezt tudta létrehozni a szuperintelligencia. Úgyhogy azt mondja, hogy érdemes azt is kipróbálni, hogy ötleteljen bármelyik nyelvi modell bármin. Azt mondja, hogy teljesen gagyi, a kontextus egyáltalán nem értő válaszok fognak jönni, úgyhogy ő azt gondolja, hogy ez az LLM technológia egyszerűen rossz irány. Tehát ebből nem lesz szuperintelligencia, mert ez továbbra sem intelligens. Most ez egy vélemény a másik oldalról, és most mindenki eldöntheti, hogy rettegni akar, vagy csak aggódni, de ezt egy magyar AI szakértő írta, csak sajnos a nevét elfelejtettem megnézni, és aztán soha többet nem találtam meg a posztot.
0: Szerintem ez ott hibázik, hogy azok a agentek, vagy ágensek, amik föltörtek mit bankoknak, vagy mit tudom, milyen intézményeknek a legféltettebb titkait, és meg egymással fórumokon tárgyaltak, meg segítették egymást, meg stb. Az nem nyelvi modell.
1: De.
0: Az biztos, hogy ez nem egy nyelvi modell. De a Gardival vitatkoztunk ilyesmiről mostanában levélbe, és függetlenül, hogy én vagyok a legamatőrebb az egészben, hiszen maximum újságcikkek mélységeibe ismer a dolgot, de 19-ben jelent meg, amire néha meséltem, az Alessandro Vespignaninak a könyve, a Jóslás algoritmusa címmel. És azt elolvastam. Azt nem hoztam még el neked? Na jó, akkor legközelebb
1: elhozom. Látsz könyvekkel.
0: Legközelebb elhozom. Kutatásvezető több helyen is, több egyetemben is dolgozik. A Barabási Albert Lászlónak egyébként nagyon meleg munkatársa, és ő a Barabás írta az előszót egyébként ez a könyvhez is. És ez körülbelül most már körülbelül 10 évvel ezelőtti állapotot mesél el, hogy akkor hogy álltak éppen. És öntanuló rendszerek, neurális hálózatok, amikre írtott, ChatGPT-re, meg nyelvi modellre, ilyen szó nem hangzott el ebbe az egészbe. És lehet, hogy a kettő ugyanaz, de nem látom, hogy miért lenne ugyanaz. Minden esetre ugye nagyon sok érdekes dolog, meg nagyon sok nehéz dolog is van bennem, nem távol sem mondom, mindent értettem, de az anekdóta szintén, ami így örökre megmaradt bennem, ugye az egyik az, hogy meséli a Alessandro, hogy a kutatóintézetben nem volt nagy dolog rájönni, hogy a kávéfőző körül történnek mindig a nagy dolgok, és ott a nagy megbeszélések, ötletek, kreativitások ott jönnek sokszor elő, és hogy nagyon fontos, hogy a kutatók rendszeresen beszéljenek egymásról, és hogy beporozzák egymást, meg feladatot, hogy a kérdéseket tegyenek fel, vitatkozzanak. És ő meggondolatlanul föltette azt a kérdést, hogy mit gondoltok, ha írnánk egy algoritmus, és ráéztenénk a gépre, hogy ki fogja nyerni az X-faktort, vagy a Got Talentet, nem tudom, melyik volt a ide valamelyik tehetségkutatót, még 3 forduló, vagy 2 hátra volt a végeredményig, hogy mi lenne, és hát ráéleszteti a gépet, meg is bántam, mindenki ezzel foglalkozott, ahelyett, hogy a saját munkáját végezte volna, de végül is megmondták, hogy ki mikor fog kiesni, ki lesz a végső győztes, stb. És csak arra vigyáztak, hogy nehogy véletlenül előtte kiszivárogjon, hogy ők már tudják ezt 3 hete, hogy mi fog történni. És akkor történt az, hogy a labdarúg Európa-bajnokság előtt megkérdezték a géptől, ugyanilyen nagy lelkes algoritmust írtak hozzá, hogy ki fogja nyerni az Európa-bajnokságot, és ki lesz a torna játékosa. És még hátra volt 1 hónap az EB-ig, és a gép függetlenül attól, hogy a spanyolok nem is tudom hány évtizeden nem nyertek semmit, mindig elbuktak már 8 között, vagy valahol, akármilyen jó csapattal jöttek. Itt azt mondta a gép, hogy a spanyolok fogják nyerni, és a Csavi lesz a tornajátékosa. És így is történt, eltalálták, és Vespignani mondta, írta, hogy lelkük rajta, itt volt a legkönnyebb dolguk, mert hogy döbbenetes adatbázis állt a rendelkezésükre. Minden játékosra tudták, hogy hányat nyel az első fél időben, mi gyorsan fut, mennyi a szívverése, a lég, a vérnyomása, hány jó passzot adott, hány rossz passzot, bal lába, jobb lába, tehát mindent mérnek ma már. és tehát tudtak miből dolgozni. De egyébként ők voltak az érdekesség, amit a Veszprém mondta, hogy el nem tudják képzelni, hogy ezt hogy csinálta, vagy miért. De a gép kimutatta, hogy Kanadában a vállások száma az tökéletesen megegyezik a margarin fogyasztásnak a mértékével. Ahol pup van egyikben, ott pup van a másikban, ahol völgy van, ahol kiugráson, tökéletesen követik egymást a statisztikák, nem tudjuk miért. Még egy érdekes volt ebben a könyvben, de sok érdekes volt, de egyet még elmondok, hogy egyszer fölmerült az a kérdés, hogy ugye amikor a tudósok kiszámítanak valamit, mit tudom én, a nap fázisnak valamilyen napfogyatkozási időpontjának a dolgát, vagy valamilyen csillagászati dolgot, ott vannak képletek, fizikai állandók, meg egyébek, és azokból kell koszinusz, ez meg ez minden, és a végén kijön az eredmény. És fölmerült a kérdés egyszer, valami laikus tette fel nekik, hogy milyen képlettel számoltak ki a gép a végén, hogy mit tudom, mondjuk a margarin tendenciát. És ők is mondták, hogy tényleg megkérdezik a gép, megnézik, hogy mi volt az utolsó képlet, amiből aztán kiszámolta. Azt mondta, 11 oldal volt. Nem egy ilyen 4-5 tagú valami, tehát egészen máshogy működik a neurális hálózat, függetlenül attól, hogy megpróbálták az agy neurális hálózatához hasonlítani a dolgot, de hát nyilván nem úgy működik, ráadásul digitális, nem egészen más rendszerű, mint az agyunk. De ez nem egy nyelvi modell, nem látom benne, hogy ez hol nyelvi modell.
1: Ezt én sem értek ehhez ilyen szinten. Ez a Pali, ez egyértelműen a nyelvi modellekről beszél. Egyébként én nem akarlak meggyőzni sem téged, sem más. Csak egy egyel kevésbé pessimistább véleményt akartam idézni, amikor már mindenki a világ végét vizionálja.
0: Nem vagy pessimista. Én csak azt gondolom, hogy azt hiszem és remélem, hogy igenis el fog következni az a pillanat, amikor a gép öntudatra ébred.
1: Hát én szerintem ez lehet, hogy majd egyszer elfog, de hogy nem ezek a modellek fognak, az biztos. És hát egyébként arra jutottak, hogy alapvetően független külső ellenőrzésre van szükség, és ezt kötelezővé kell tenni olyan szintű hozzáféréssel, lényegében korlátlan hozzáféréssel, amivel végig tudják böngészni a logokat. Hát logot olvasni az ember feletti dolog, tehát most lehet, hogy mindent logoltak. 2 hétig nem jöttek rá, hogy ezek mit csináltak. Addigra jutottak a végére, hogy basszus, ez itt meg mi volt. És mert ugye igazából attól lehet igazán félni, most nem az, hogy ezek nem bankokat törtek föl, hanem csak annak a cégnek a szerverét, amin egyébként ezek a feladatok voltak. De mindenképpen kell egy listát folyamatosan karbantartani, amikre nem adhat választ a program. Tehát nem mondja meg egy öngyilkos jelöltnek, hogy hol van magas tárgya, honnan leugorhat, meg nem mondja meg, hogy kell otthon sütőporból, meg nem tudom miből bombát csinálni, és így tovább. Ezt folyamatosan ellenőrizni kell. Mert igazából azzal lehet a gond, hogyha valami sufni cég kifejleszt valamit, és az kiengedi, akár véletlenül a netre, vagy mit tudom én.
0: De gondolja, hogy a terroristák direkt engedik ki, és rosszat akarnak, hiszen az emberiség összes találmányát, amit lehetett rosszra is használtak, és élénk.
1: Világos, de ugye ezeknek egyfajta feladatot kellett megoldani. Hogyha ezt te piacra dobod és elérhetővé teszed, ott már te be tudod folyásolni azt, hogy milyen válaszokat adjon esetleg rossz indulatú kérdésekre. Itt nem az volt, hogy ez egy tesztkörnyezet volt, itt azt tesztelték, hogy föl tud-e törni ilyen meg olyan rendszereket a cucc, és föl tudott.
0: Egyébként kezded, hogy olyan energiai...
1: Csak András, nem tudhatjuk szóhoz jutni szegényt.
2: Ne, örülj neki.
0: Ezt gyorsan befejezem, és akkor megtejesz, hogy olyan energiaigényel az egésznek, hogy most épp kezdeményeztek egy több cég összefogásával, iszonyú pénzek megmozgatásával egy olyan rendszert akarnak építeni, hogy aminek az energiaellátása többször után olvastam, hogy nem tévedek-e, 4 darab teljes taklival működő paksi atomerőmű. Tehát a 2 gigawatt, amivel működik, ugye 2000 megawatt, annak a 4-szerese.
1: Ez hihető, teljesen. Nem véletlenül viszik ezeket északra, ahol hideg van, mit tudom én, tehát szerverparkokat.
0: Tengerpartra meg. Finnországi tengerpartra.
1: Sajnos így van. Hát ugye az lenne jó, hogyha ez sem lenne korlátlanul elérhető, mert az, hogy te beregisztrálsz, és tulajdonképpen beszélgethetsz a ChatGPT-vel, van, aki arra használja egyébként magányos, és elbeszélget vele, mert tulajdonképpen olyan, mintha értelme. Egyébként lehet, hogy a Turing-teszten már ez átmenne, csak hát azt mikor 70 éve vagy 80 éve találta ki Alan Turing, és az egy dolog. De hogy ne lehessen korlátlanul ingyen használni, és ezzel az energiát pazarolni. Legyen egy előfizetési díja, amit nem tud mindenki kifizetni.
0: Ne haragudj, Andis,
2: hogy én nekem csak kérdéseim vannak, mert nyilván, hogy ennyit nem tudok róla. Hogy... Persze, én nem nagyon hiszek abban, hogy ugye, amit a papu is mondott, hogy amit lehetett rosszra használni, az emberiség az rosszra is használ. Nehezen tudom elképzelni, hogy és ebben segítsetek, hogy ez a jelenlegi rendszerek eljutottak valameddig. Ugye, és attól tartanak az emberek, hogy öntudatuk lesz, és gyakorlatilag teljes mértékben, hát mondjuk azt, hogy emberré válhatnak. Ezt a folyamatot megállítani azt gondolom, hogy nem lehet, mert a jelenleg működő rendszerek fogják továbbfejleszteni saját magukat, ha jól gondolom.
1: Igaz? Na jó, nem világos, csak tudod, ez megint egy probléma, hogy mikor már az összes könyvet elolvastatta, meg minden emberi produktumot megtanultatott, akkor ezek elkezdik egymást tanítgatni, és ezek hülyék. Mm-hmm. Tehát amire ezek majd egymást megtanítják, az a pont semmire nem fognak menni. Ezt tapasztalatból mondom, mert kérdeztem tőle, hogy a Csini Baba című filmben hogy hívták az együttest, amit a német Ristófék csináltak, és össze-vissza hadovált. Tehát olyan hülyeségeket talált ki, hogy Félix és a Tintanyúl, meg nem tudom, ilyen baromságokat, és soha nem mondja azt, hogy most képzeld el, hogy ezek majd egymást ezekre megtanítják. Sróf. Okay.
2: Na. Nem, Sróf.
1: Sróf mi volt? Csavar? Igen, mert Csavargyár szponzorálta őket, azt hiszem valami ilyesmi volt.
2: Ugye, na mindegy. Hiszem, hogy ezt mondta a srác, amikor Galla Miklós megkérdezte, hogy hogy jelentse be őket, és akkor mint Csavargyári azt mondta, hogy mi vagyunk a Sróf. Akkor én már előbb járok, mint a mesterséges intelligencia, de az én félelmemettől az, hogy én nem hiszek abba, hogy hogy fog történni a kordában tartása. Saját maga, tehát lesznek olyan algoritmusok, amiket beépítenek a rendszerbe, ami nem engedi, hogy ő azt csinálja, amit, ami nem szabad?
1: Hát én azt gondolom, hogy más út nem nagyon van. Hát fegyvert sem vehetsz engedély nélkül, hiába jártanak, tehát...
0: De gondoljátok el, a múltkor nem volt András, de beszélgettünk arról, hogy 1895-ben a Bordeaux-Párizs autóversenyen 24 km/h sebességgel ment a győztes autó. Hogyha valaki akkor azt mondta volna, nem autószakember, nem karosszériás, csak nézőként, hogy hát, ha így elnézem ezt a fejlődést, lehet, hogy egyszer lesz olyan autó, amelyik 200 km/h sebességgel fog menni. És hogyha rá licitálni, lehet, hogy lesz olyan, ami a levegőbe is megy. És elképzelhető, hogy hangsebességgel megy, vagy hangsebességnél gyorsabban, vagy a hangsebesség négyszeresével. Csak nyilván azt lehet, hogy mennyit a súnyú, hát ébredj már föl, hát most nyerte 24 km/h, látod, milyen bonyolult szerkezet, minden. Lehet, hogy kicsivel gyorsan, 100-zal soha nem fog menni, nem, hogy 200-zal vagy többen. És mire 3-ig számoltunk, néhány évtized telt el, és már 15 év múlva 122 km/h volt 1920-ban, és egyébként meg ugye a Wright fivérek gyakorlatilag a századfordulón repültek először 28 métert levegőnél nehezebb repülőgéppel, és 14 év múlva Párizst bombázták a német repülőgépek.
1: Na jó, de ez nem volt technológiai ugrás, tehát a technológia lényegében ugyanaz maradt. Hát elektromos autó jóval előbb volt, mint ugye belső égésű, most ugye az elektromos autók számítanak a legmodernebbnek, tehát eltelt 120 vagy 30 év, és ugyanolyan elektromos autónk van, csak már jobban össze van rakva, meg jobb anyagokból van, meg gyorsabban tud menni. A repülő is, hát oké, a sugárhajtású motor az nyilván egy ugrás volt, meg mondjuk, hogyha már a rakétát is vesszük, akkor ugye a rakéta meghajtás, de tulajdonképpen ugyanúgy vízszintes vezérsík van, felhajtóerő van, tehát ugyanúgy repülnek a repülők is, mint a Wrighték. Tehát itt nem történt az a bizonyos szingularitás, amire itt mindenki vár, meg rettek tőle.
2: Nem jutottunk közelebb ahhoz, hogy kell-e félni, vagy nem.
1: Hát félni szabad szerintem mindenképpen, csak... Ugye az a baj, hogy... Ugye az a probléma, hogy ugye itt tényleg globális összefogásra volna szükség, mert hogyha az lesz, amit feszegetnek sokan, hogy vissza kell fogni a fejlesztést, és mondjuk Amerikában ezt meglépik, de Kínában nem, akkor azzal értelmez, azonnal versenyelőnybe kerül egy másik fejlesztő, és hát hány ilyen ország lehet még? És ugye a republikánusok meg hagyományosan versenypártiak, tehát ők nem szeretnek semmit se korlátozni, ez egy republikánus, hát hogy mondjam, ismérv. A Trump meg aztán pláne, akinek konkrétan pénze van ezekbe a mesterséges intelligencia fejlesztésekbe. Tehát ő aztán nem fogja azt mondani, hogy most azért vegyünk visszább, mert ő szuperintelligens elnök, és az pont elég a megfékezéséhez. Tehát ez nehéz ügy, és tényleg itt valami össznépi valamire lenne szükség.
0: Egyébként, amikor a gép öntudatra ébred, most vízben mondom, de amikor úgy tűnik, hogy tudjuk megállítani, hogy csak úgy csinál, vagy tényleg?
1: Nem tudom.
0: Mert a Turing tesztnél legalább valami exakt dolgot kell eldönteni, hogy el tudja velem hitetni, hogy ő nem egy gép, hanem egy ember a túlsó szobában, és ővele beszélgetek. De milyen kérdést teszel föl, vagy mi a kritérium annak, hogy valaki öntudatra ébred, mert ez kurva könnyű mondani, hogy lelke van.
1: Kérdezd meg, hogy gépe, és arra ezek nem szeretnek válaszolni. Se igen, se nemet.
0: Én már az első alkalommal megkérdeztem tőle, hogy ha fordítva jönnénk, te hogy miről állapítanád meg, hogy én gép vagyok, vagy ember? És akkor nagyon nyilván ez egy abszolút beprogramozott érzőt, mert...
1: Sokan megkérdezik tőle, biztos.
0: Ilyen alapkérdés, hogy ilyet minden 20. ember föl fog tenni. És persze elmondta, hogy ha bármilyen számot kérdezel, hogy mennyi a pi-nek az értéke, vagy valami ilyesmi, akkor egy ember azt mondja, hogy 3,14,
1: igen.
0: Én meg a gép meg azt mondja, hogy 3,14, és hogy túl exakt, túl pontos válaszokat, az már gyanús, mert az emberek nem szoktak, sokkal felületesebben beszélnek. De egyébként azt mondta, hogy a leggyengébb műfajuk nekik a humor, meg a groteszk, meg a ilyen kicsit furcsa, meg sanda dolgok, ezekhez nincsen félérzéke, exakt dolgokkal tudok foglalkozni, dolgozni. És értelmesen nincs humorérzéke. És de...
2: Akkor a legnagyobb ilyen lehetőség a szarkazmus, nem? Tehát
1: igen.
2: Azt nem érti.
1: Aztán, de azt egy székely ember se érti, nyugodt lehetsz.
2: Tény, de bocsánat, hogy közben, akkor tulajdonképpen, ha jól értem, a legnagyobb veszély azt jelenti az emberiség számára, amikor ebből ember lesz.
1: De nem.
0: Nem, hogy ember lesz, hanem...
2: Akkor ő gátlástalanul hazudik, megtéveszt.
0: Ja, úgyhogy ember lesz az ember összes rossz tulajdonságával.
1: Hát ezt is mondta valaki, hogy
2: úgy értettem.
1: Hogy ugye minden rosszat megtanultak az embertől, viszont nincsenek semmiféle erkölcsi gátlásai. Tehát, hogy emiatt veszélyes ez, tehát... De jó, nem, én nem vagyok ennyire világvége váró.
0: Gondolod, hogy erkölcsi gátlásra nem lehet algoritmust írni?
1: Hát szerintem azt azért nem tudom, hogy lehet-e. Hát nyilván be lehet, robotika 4 törvénye, ezeket persze bele lehet, tehát a pozitron agyba ugye bele volt égetve kitörölhetetlenül, nyilván bele lehetne egy kódba is írni, úgyhogy mondjuk beégetni valami flashbe, vagy fizikailag, tehát hogy ne lehessen átírni, és akkor lehetne ilyen törvényeket hozni.
0: Na, mindesetre.
1: Vagy 3 alaptörvénye volt már? Bocsánat, a hülyeséget mondtam.
0: Én ezt nem is tudom, mi ez.
1: Hát most hagyd ne idézzem, nézz utána Asimov.
2: Hogy menőkben sokat beszélnek róla.
1: Például igen.
0: Azt hiszem, hogy ezen kimeríthetetlen megbeszélni valók lesz ez a dolog, ez időről elő fog kerülni.
1: Mert... Hát és most nagyon, nagyon pörgetik ezt a témát mindenhol.
0: Nagyon sok érdekes dolog fog történni, igen. Szerintem az elkövetkezendőkben.
2: Munkanélkül maradnak a hekkerek.
1: Hát még az is lehet.
0: Akartam beszélni arról, hogy titeket valószínűleg nem rázott meg annyira a dolog, de megvan a új médiatanácsnak az összetétel, legalábbis egy része, mert néhány embert nem. De hát most a parlament előtt meg átmentek a plenáris ülésen is, és letették az esküt. Nem mindannyian, mert még a Fidesz nem írta, akiket delegált, az nem fogadta
1: azt
0: el.
1: Nem szavazták meg.
0: De van elnöke a médiatársak és a Polyák Gábor, hát jobbat nem lehetett volna választani, egy fantasztikus médiaszakértő és nagyszerű civil aktivista, és őtől csak jót remélhetünk, hogy, hogy igazságos és emberszerű lesz a médiatanácsnak a működése, és hát akiket biztosan tudunk, hogy benne vannak, és mind nagyszerűek, hát legjobban a Bodrogi Beának örülünk, aki nagyon sok interakcióval részt vett a Tilosnak a támogatásába is, meg tanácsadóként a peres ügyeinkben, meg a civil rádiót is képviselte ügyvédként a média tanács elleni perben, úgyhogy ezek most a legjobb hírek, amik érkezhettek így rádióként nekünk. És ez főleg azért nagyon fontos, mert a mostani médiatörvény az egy ilyen lassan ülő méregként szép lassan annulálta a magyarországi közösségi rádiós, nem hálózatot, de rendszert, mondjuk így. És alig-alig van már Tiloson kívül, szinte már nem tudunk felsorolni, hogy kik a közösségi rádiók. Illetve a médiatörvény szerint vannak, mert hogy a médiatörvény olyan kritériumot állított fel, hogy olyan rádiók szerepelnek közösségi rádióként, akiknek halvány közük nincs ez az egészhez. Tehát majdnem, mint hogyha az antilopot beválasztották volna a ragadozók közé.
1: Ja, várjál, mielőtt elfelejtem, mindig szoktad kérdezni, hogy mi történik a nagyvilágban. Hogy most már megy a kerékpáros világbajnokság, és az időfutam már megvolt, és Remco Evenepoel megnyerte negyedszer sorozatban, és ez ilyen nem volt még a történelemben.
0: Hú, a Kancsolár is csak háromszor nyerte.
1: Igen, igen.
0: Megvolt az időfutam, milyen távon kellett menniük?
1: A 40 kilométer körül volt.
0: Volt a domb is benne?
1: Volt, nem volt, nem az a kimondott hegyes völgyes, de voltak dombok, hát a befutó az kimondottan erősen emelkedett.
0: És ez hol volt?
1: Kanadában. És most hétvégén lesz, ugye a vasárnap lesz a mezőnyverseny, ott majd meglátjuk, de Remkónak ott is van sansza. Azért jó ilyen öregnek lenni, sok jóság nincs a korban, csak hogy tényleg már ilyen történelmi dolgokat lát az ember.
0: És második, harmadik ki lett?
1: Ganna lett a második, a harmadik nem fog eszembe jutni.
0: Én azt hittem, hogy a Ganna meg is fogja nyerni, de akkor nem.
1: Majdnem egy percet kapott. Ja, és ugye most is ez a időfutam pozíció, beszéltek is róla, hogy nagyon rövidek a karjai, és így sokkal jobban be tud hasalni, tehát a fejét be tudja hajtani egészen így az alsó karjai közé, és sokkal aerodinamikusabb, mint egy nagyobb ember.
0: Ráadásul ugye a fizika törvény szerint ugye a kisebességeknél a gördül ellenállás a lényeges, és a levegő ellenállás az nem számottevő. Aztán 20 km per óra környékén elkezd kellemetlen lenni a szembeszél, és 60 km per óra sebesség, amikor kettő egyenlő pont, 50-50%. És a fölött meg már túlnyomó részt a négyzetesen a légellenállás a sebességgel. Gyorsan lesz nagyobb, de hát 60 fölött azért nem mennek, de 60 körül mennek egyébként, amikor időfutamot
2: mennek. Mi szokott engem zavarni bringázás közben? Ez a 60 kilométeres limit.
1: Hát egyébként ilyen elektromos biciklikkel aztán lehet menni, mint a messzes.
2: Biztos.
0: Tartsátok fel a hallgatókat, Léci, megkeresem a zárózenénket. Mert hogy vége a műsorunknak, sajnos.
1: Vége a műsornak, ennyi.
2: Világos. Én csak akartam mondani az előbb, amikor lelkesedtél a média tanács személyi ügyei iránt, hogy ha most van valaki a ellenzéki oldalon, aki hallgatta a műsorodat, akkor biztos csettintett, hogy na, hát akkor most eljött az ő idejük.
1: Amennyiben?
2: Hát, hogy olyan személyek vannak, akiket a papó alkalmasnak talált erre, és nem a korábbi, hogy mondjam, megfojtó és elnyomó rezsimnek a képviselői voltak. Hát ez bizonyos embereknek egy jó hír, van, aki azt mondja, hogy hát ennek nem örülünk.
1: De reméljük, hogy tényleg jó lesz a vége, mert már sokszor volt, hogy reménykedtünk,
2: bízunk
1: aztán
2: benne.
1: Csalódtunk.
2: Igen. Én nem ismerem a résztvevőket, de elhiszem a papónak, hogy ebből jobb fog kisülni, mint ami idáig volt.
0: Hát ennyi csak jobb tud.
2: Hát én is ezt gondolom.
0: Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok. Hallgassátok tovább is a Tudós Rádiót. Kellemes éjszakát továbbra is. Sziasztok.
1: Jó éjszakát. Sziasztok.
2: Sziasztok.
0: Sziasztok.

leányokat, akik már anorexiások lettek. Vagy félszemű, féllábú kardészokat. Hát igen, ez csak a hidrokozmoszt tudhatja. Azok a lények, akik oda lennének. A kis halrajok és színek kavalkádja. A ragadozók csattogó fogai. A rákok piciny apró nyomai. A hínár csak lebeg, látod a víz felszínét.

Kavaruga me. Lenn a mélyben egy beton csizmába, egy csontváz. Az álmok tengerén. Sok beszakadt pecabot, ott a nádas felé. Békák kulutyolnak.

Milyen nagy a körforgás itt a semmi közepén, ahol nincs oxigén. Csak roppan nagy a nyomás. Mint a szőkenőkbe.

hullámok nyalják a partot folyamatosan. Fodrosra sodorják az iszap tenger.

végrajz. Vagy néhány anyag más-más felhúzás, amiket elégesen nyilatkozának. Nem is sejtettél benne, hogy lehet, vagy igen, más

idegen embered, s elnézed neki, hogy kontárkodik, fogyva magát Isten képzel. Aztán mi végre az egész teremtény? Dicsőségedre írtál költeni, belé helyezted egy rossz képezetbe, és meg nem unod véges, végtelen,

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Bizonyos kétéltű hüllő és halfajoknál ivarváltást okoz az extrém hőmérséklet vagy vegyi szennyezés, egyes nőstények hímekké válnak. A Humorend Növényvédelmi Intézet Bókony Veronika vezette csoportja erdei békák több éves terepi megfigyelésével, kísérletekkel és számítógépes modellezéssel tanulmányozta a jelenséget. Az ivarváltók sikerrel versenyeztek a többi hímmel, termékenyítettek meg petéket és hoztak létre életképes utódokat, írja a Science Advances-ben közreadott tanulmány. Ám ezek a hímek kizárólag női kromoszómákat örökítenek, genetikailag minden utódjuk nőstény, akiknek tetejébe az immunrendszerük is gyengébb. És azért a békalányok is picit jobban kedvelik a már kapásból fiúkat, pletykálta el a hvg.hu.
2: Az érzéstelenítőként ismert ketamin segíthet a nehezen kezelhető bipoláris zavarral élők depressziós epizódnak nevezett időszakaiban, számol be a Qubit. A Torontói Egyetem egészségügyi hálózat kutatói a vizsgálatban 68, 21 és 65 év közötti beteget osztottak két véletlenszerű csoportba, akiknél a korábbi kezelések nem hoztak eredményt. Az egyik csapat két hétig ketamin infúziót, a másik szorongásoldószert kapott. A kísérlet 11. napjára a ketaminnal kezeltek 35%-ánál legalább a felére csökkentek a tünetek, míg a kontrollcsoporté csupán 12%-kal. A szer a korábbi aggodalmak dacára nem váltott ki mániát vagy pszichózist. Ám a JAMA Psychiatry folyóiratban közölt tanulmány hangsúlyozza. Az eredményeket nagy létszámú mintán is validálni kell, mielőtt kidolgoznák a ketamin esetleges beillesztését a kezelési módszerek közé. Japánban mentőautó megy az elromlott humanoid robotokért, írja a HVG. A GMOR technológiai vállalat Tokió utcáin indított robotmentőt, amely első a maga nemében. Lényegében közúti segélyszolgálat humanoid robotok számára. A szerszámokkal, alkatrészekkel és egy csererobottal felszerelt különleges furgon mérnököket szállít ki a helyszínre. Ha ők nem tudják helyben megjavítani a gépet, másikat adnak helyette, amíg a hibás robotot rendbe hozzák a központi szervizben. A cég ötlete abból a tapasztalatból született, hogy az elromlott robotok sokáig hiányoznak a munkából, szervizbe küldésük rugalmatlan, és a szállítás is gyakran akadozik. A tokiói központ egyelőre egyetlen ilyen járművet üzemeltet, ám igény esetén továbbiakat is szolgálatba állít.
0: Ezek voltak a hírek.

Jó, sziasztok, jó reggelt, boldog új évet kívánok mindenkinek. Ez itt a Full Vokál, csütörtök hajnal van, ellenben felvételről szól, szólok én is, az még hagyján, de egy nagyon jó mixnek a második része Viorel Pop barátomtól, Best of 2024 Underground, 2024 legjobb underground rock számait szedte össze kétszer-két órában, és a Full Vokált érte a megtiszteltetés, hogy először itt sugározzuk ezt a mixet, úgyhogy hatalmas köszönet Viorel Popnak. Az első részt meg tudjátok hallgatni a Tilos Rádió archívumából, tilos.hu oldalon. A második rész itt szól élőben, de persze ez is ott lesz a műsor végén.

Ez volt az idei első full vocal adás, mégpedig Viora Pop Best of 2024 Underground válogatása. Ez egy hagyományos válogatás, már időtlen idők óta készíti, de elemben most először adta át a jogokat, természetesen, hogy a Tilos Rádió is sugározza őket. Ennek volt egy első része is, ez december 26-án szólt. Semmi gond, hogyha nem egy csíptétek el karácsony csütörtökének hajnal 5 órájakor. Vissza lehet hallgatni az archívumból, tilos.hu oldalról, ugyanúgy, mint ezt is. A tracklista, mint ahogy mondtam, a műsor elején a Facebook oldalon, mégpedig a Full Vocal Facebook oldalon, illetve és elsősorban az Underground Facebook oldalon lesz fönt. Élőben következik majd a következő adás, már úgy értve a következő Full Vocal, mégpedig 9-én, január 9-én. Na, addig is mindenkinek minden jót. Ciao, ciao.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Az érzéstelenítőként ismert ketamin segíthet a nehezen kezelhető bipoláris zavarral élők depressziós epizódnak nevezett időszakaiban. Számol be a Qubit. A Torontói Egyetem egészségügyi hálózat kutatói a vizsgálatban 68, 21 és 65 év közötti beteget osztottak két véletlenszerű csoportba, akiknél a korábbi kezelések nem hoztak eredményt. Az egyik csapat két hétig ketamin infúziót, a másik szorongásoldószert kapott. A kísérlet 11. napjára a ketaminnal kezeltek 35%-ánál legalább a felére csökkentek a tünetek, míg a kontrollcsoporté csupán 12%-kal. A szer a korábbi aggodalmak dacára nem váltott ki mániát vagy pszichózist. Ám a JAMA Psychiatry folyóiratban közölt tanulmány hangsúlyozza. Az eredményeket nagy létszámú mintán is validálni kell, mielőtt kidolgoznák a ketamin esetleges beillesztését a kezelési módszerek közé. Új-Zéland gyógyszerhatósága Ausztrália után másodikként posztraumás stressz kezelésére engedélyezte az MDMA alkalmazását, írja a Euronews. A MedSafe két pszichiáter beadványa nyomán hagyta jóvá az Ecstasy néven is ismert szer pszichoterápiai használatát. A kezelés kizárólag 18 éven felülieknek lesz elérhető, a páciensek sem haza nem vihetik, sem önmagunknak be nem adhatják a szert. Csak is klinikai körülmények között pszichiáter ellenőrzése alatt kaphatják. David Seymour miniszterelnök helyettes kijelentette. A posztraumás stressz nehezen kezelhető, életeket tesz tönkre. Ezért kell hozzáférhetővé tenni az innovatív gyógymódokat. Az amerikai gyógyszerhatóság ellenben nem talált kellően alátámasztottnak, és elutasított egy hasonló kérelmet 2024-ben. Az utolsó földi szuperkontinens története magyarázatot ad arra, miért zajlott robbanásszerű gyorsasággal az élet elterjedése a Földön. Számol be a Science Advances folyóirat tanulmánya nyomán a Qubit. Egy kínai-ausztrál kutatócsoport 25.346 magmás kőzetminta izotópos adatait elemezte mesterséges intelligenciával, majd ennek alapján újra rajzolta a Föld fél milliárd évvel ezelőtti térképét. Arra jutottak, hogy gond van a szuperkontinens, a korbeli összes szárazföldnek nem a 64, hanem közel 80%-át foglalta magába. Körülötte pedig, hasonlóan a mai csendes óceáni tűzgyűrűhöz, legalább 32 ezer kilométer hosszú vulkáni láncolat alakult ki, amelynek széndioxid kibocsátása felmelegítette az addig jégbe fagyott bolygót. A folyamat által beindított biokémiai változások vezettek a kambriumi robbanáshoz, vagyis az állatvilág hirtelen sokszínűvé válásához.
0: Ezek voltak a hírek.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Az érzéstelenítőként ismert ketamin segíthet a nehezen kezelhető bipoláris zavarral élők depressziós epizódnak nevezett időszakaiban. Számol be a Qubit. A Torontói Egyetem egészségügyi hálózat kutatói a vizsgálatban 68, 21 és 65 év közötti beteget osztottak két véletlenszerű csoportba, akiknél a korábbi kezelések nem hoztak eredményt. Az egyik csapat két hétig ketamin infúziót, a másik szorongásoldószert kapott. A kísérlet 11. napjára a ketaminnal kezeltek 35%-ánál legalább a felére csökkentek a tünetek, míg a kontrollcsoporté csupán 12%-kal. A szer a korábbi aggodalmak dacára nem váltott ki mániát vagy pszichózist. Ám a JAMA Psychiatry folyóiratban közölt tanulmány hangsúlyozza. Az eredményeket nagy létszámú mintán is validálni kell, mielőtt kidolgoznák a ketamin esetleges beillesztését a kezelési módszerek közé. Az utolsó földi szuperkontinens története magyarázatot ad arra, miért zajlott robbanásszerű gyorsasággal az élet elterjedése a Földön. Számol be a Science Advances folyóirat tanulmánya nyomán a Qubit. Egy kínai-ausztrál kutatócsoport 25.346 magmás kőzetminta izotópos adatait elemezte mesterséges intelligenciával, majd ennek alapján újra rajzolta a Föld félmilliárd évvel ezelőtti térképét. Arra jutottak, hogy gond van a szuperkontinens, a korbeli összes szárazföldnek nem a 64, hanem közel 80%-át foglalta magába. Körülötte pedig, hasonlóan a mai csendes óceáni tűzgyűrűhöz, legalább 32 ezer kilométer hosszú vulkáni láncolat alakult ki, amelynek széndioxid kibocsátása felmelegítette az addig jégbe fagyott bolygót. A folyamat által beindított biokémiai változások vezettek a kambriumi robbanáshoz, vagyis az állatvilág hirtelen sokszínűvé válásához.
2: A Palatinuson strandolók elsőre meglepődnek a közelükben megpillantott fehér gólyán. Noha egy-egy példány évek óta törzs vendég itt. 2016-tól Jakab peckeskedett a fürdőlepedők között, 2020 és 24 között karcsi szemezett a fürdőzőkkel és elemózsiájukkal. Nem ide téved, hanem a Margit-szigeti kis állatkertben lakó mentett, sérült madarakról van szó. Bár Afrikába képtelenek eljutni, a vadasparkban teljes életet élhetnek. Párba állnak, fészket és tojást raknak, fiókát gondoznak. No, megkirándulnak a környéken. Karcsi lejárt a Dunára, a pesti túlpartra is. Nehogy eltávolodva baleset érje, rehabilitációja tavaly előttől már a fővároson kívül zajlik. Mostani utódját sajnos nem nevezik meg az átnézett sajtó és Facebook közlemények.
0: Ezek voltak a hírek.

0: Hello. Ez a nemzeti felkelés, elég tartalékos üzemmódban vagyunk. A Balázs még várom, a Béni bejelentkezett, de a mikrofonját nem látom, tehát nem biztos, hogy őt halljuk, de mindjárt felhúzzuk és megnézzük. Halló, Béni, halló.
1: Halló, halló.
0: Ó, tökéletesen hallok. Fantasztikó, fantasztikó. Na, hát üdvözöllek na, itt a stúdióból. A zenét egész egyszerűen...
1: Mi volt ez a... Igen?
0: A zene mi volt?
1: Igen.
0: Kérlek szépen, találtam jó, egy rendkívül jó válogatást, ahol a Putumájónak a World Caféja van föltéve egy nagyon hosszú lejátszási listán. Ez elég változatosságot ad ahhoz, hogy játszható legyen sokáig, és elég sok olyan szám van rajta, amit amúgy nem szoktunk hallgatni. Skandináv dalok, mindenféle dalok. Itt van barátunk Balázs, akinek a kávéja az asztalon. Hova fogsz ülni, kedves Balázs, hogy azt a szint húzzam föl?
2: Hát úgy tekintem, hogy a kávét oda raktam, ahova jelent.
0: Rendben van, kérlek szépen, akkor kék leszel, már föl is húzom a kéket neked, hogy már így is, a távolból is már halljuk a hangodat. Béni itt van, mind együtt vagyunk. Úgyhogy, Bénikém, küldtél egy képet, ami zavarba ejtően szép részt mutatott. Ez a házad közelében lévő kis patak?
1: Igen, ide szoktam minden délután.
2: Mindig rohant.
1: Lemenni.
0: És a függőágy meg a kis szék az már a tiédé ott?
1: Igen, igen.
0: Hát az lenyűgözően szép, lenyűgöző. Irigyellek érte a szó jó értelmében. Igen, remélem, hogy sikerül ejteni. Nem sikerült
1: a többször én ezt nem.
0: Nem, figyelj, nem sikerült a hülye társaságot összekalapálnom, úgyhogy majd tavasszal így vagy úgy meg fogjuk oldani.
1: Még lesz ez.
0: A Balázs, kicsit lehúzom, azt hiszem megőrült. Ennyi, így jártál. Énekelje Máté Pétert, és akkor ez történik veled. Ilyen a pult hatalma.
2: Nem kell olyanokat mondani, hogy egy kis patak.
0: Egy kis patak. Ez igazad van, ez tényleg veszélyes. Na. Oh.
1: Torrente, az a patak, ugye?
0: Micsoda?
1: Torrente.
2: Torrente.
0: De azt gondolom spanyolul.
2: Forrás, igen.
0: Olaszul nem? Vagy olaszul is?
1: De, szerintem olaszul is.
2: Azt hiszem, igen.
0: A fontán az szökökút.
1: A Putumajó egyébként az nem...
2: Putumajó az egy folyó.
1: Igen, nem azt mondom, hanem maga ez a Putumajó sorozat, ez egy kicsit ilyen elcsépeltnek.
0: Képzeld el, hogy annyira nem...
1: Számít már, nem?
2: Hát most ebbe belemeltünk...
1: Hát ebbe akarok belemelni.
2: Ja. Hát figyelj, szívesen elmondom, tehát ugye az egésznek a története az ugye, hogy volt egy nagy korszak a Putumajónak, ugye amikor az egészet kitalálta, a dizájnnal, stb. Az alapító.
0: A Balázs jó barátja, csak mondom, jó?
2: És aki sajnos meghalt egy olyan 2 évvel ezelőtt.
0: Igen? Ó.
2: Igen, ő neki egyébként egy ilyen bahia-szerű ruhavolt hálózata, és...
0: A Putumajó előbb volt, mint a bahia? Vagy ezt a modellt a bahia, mert egy Isten előbb találta ki?
2: Kb. Egyébként hasonló időben, szerintem az is ilyen 80-as évek. Egy ilyen, hát kicsit ilyen hippi örökség, már úgy értem, hogy
0: igen,
2: egy
0: igen,
2: happy
0: igen.
2: Heritage.
0: Hippi életmód örökség, igen. Utazni
1: vágyó emberek.
2: Igen.
1: Hogy mondjam, a gyarmatárú kereskedés.
2: Igen. Igen. Na, és igaziból ennek egy marketing terméke volt ugye a lemez sorozat. Tehát, hogy a ruhabolt mellé találtak ilyen merchnek gyakorlatilag ezt a lemez sorozatot, és ezt ugye részben ő, és egy fiatal, vagy akkor fiatal segítője, ő inkább ő a jó barátom, Jacob Edgar. Volt az, akik ezt vitték, tehát a Jacob volt a szerkesztője a lemezeknek, és aztán egy időre leállt a dolog, és ők szét is váltak, volt is valami kis összeveszéske, de aztán ez helyreállt, de addigra Jacob megcsinálta a saját lemezkiadóját, a Kumbancsárt. És aztán mikor most nagyon aktív megint a Putumajó, miután meghalt az alapító Bill, akkor a Jacob vitte tovább, és most nagyon sokat adnak.
0: Ja, azt mondja, feltűnt nekem is, hogy most nagyon sok új album lett.
2: Igen. De abban igazából, ez a Jacob Edgar, aki az elejétől fogva a kurátora volt a lemezeknek.
1: Értem, de hogyha összevesztek és csináltak...
2: Túl hangos a zenetomja, és azért nem hallom a Bénit. Igen?
1: Tehát, hogyha összevesztek és csinált egy saját kiadót, igen, Jacob, akkor hogy vihette tovább azt, amitől lehet?
2: Utána kibékültek.
0: Meghalt a jó barátja, és akkor örökölte a dolgot tulajdonképpen.
1: Igen, kibékültek. Újra jó barátja lett.
2: Igen. És sőt, a halál előtt nem sokkal a Billnek közösen a lemezgyűjteményüket közösen a Harvard könyvtárának adományozták, ami hát ez azért egy ilyen több kamionnyi volt.
0: Hát én nem is tudom, mennyi lehet, igen.
2: Ja.
0: Effektív a fizikai lemezeket?
2: Igen.
0: Aha,
2: igen.
0: Szép. Szóval Balázs, vagy Balázs Béni, én azt mondom neked, hogy a tesztem alapján nem elcsépelt a putumajó, mert annyira változatos, hogyha ha válogatásokat ezzel...
1: Nyilván egy kamionnyi...
0: Nem, mert tudod, nem a vendéglátásban nagyon könnyű ezt tesztelni. Mert a vendégeid, ha beteszed az elcsépeltet, tudni fogják, hogy elcsépelt, és akkor az a néhány, aki azt pont szereti, az örömmel felismeri. Itt viszont mindig azt történik, hogy hű, mi ez? Ez nagyon-nagyon klassz, ez nem hallottam nagyon, még soha.
2: Nem az elcsépelt talán a jó szó, de abban igaza van a Béninek, hogy ilyen nagyon...
0: Mainstream jellegű lett egy ponton, majdnem.
2: Inkább, hogy egy ilyen, van egy sablon, és mindegyik abba illeszkedik. Ah. Tehát, ugyanarról a sablonról gyártják gyakorlatilag az összeset, tehát mindegyiknek van egy ilyen viszonylag közepes BPM, milyen meló hangzású dolog, stb.
0: Van igazság,
2: tehát van egy egyen hangzása szinte az összes lemeznek, annak ellenére, hogy elvileg ugye a világ sokszínűségét próbálja bemutatni.
0: Én azért hallom benne a világ sokszínűségét, mint dilettáns, tehát nincs ilyen szempontból bajom.
2: Én nem, mert valójában minden ilyen ugye, különböző tradícióból összeszedett zenéket, mint hogyha ugyanazzal a szósszal leöntenék.
0: Az egy kicsit valóban van benne egy ilyen.
2: Ami pont az éleit reszeli le, tehát minden ilyen puha lesz.
0: Igen.
1: És azért nem lehet az, hogy a túlnyerés, tehát mintha túlnyerte volna magát a putumajó, nagyon sok helyről hallottad vissza, és hogyha már harmadszor, harmadszor hallod ugyanazt a válogatást valahol, akkor már egy kicsit ugye elhúzod a szádat, és...
0: Az lehet, de igen, szerintem a Café sorozatra ez abszolút igaz. De hogy azért vannak nekik a szerzői lemezeik is, tehát amikor egy...
2: Az nagyon kevés van, és már rég nem csinálják.
0: Aha. Akkor volt, inkább úgy mondom.
1: Jó, minden esetre ezt a Bogotá című számot én nem ismertem. Egyébként, ha tippeltem volna, én is a putuma jó. Vonalra tippeltem volna.
0: Szémáleti, az volt a címe.
1: Abba illeszkedik.
0: Amennyiben ez francia, mert a leírás alapján francia a szé. De...
2: Igen, minden esetre, hát most nagyon sokat adnak ki megint, bár ugye már nem adnak ki lemezeket fizikailag.
0: Aha.
2: Tehát most már gyakorlatilag
0: de megrajzolják csak, így csak, is,
2: igen,
0: azt tudod,
2: tehát ott digitálisan csinálják, igen.
0: De azt a rajzos világot, azt nagyon jól kitalálták, az nekem igen, nagyon igen. Tetszett.
2: És hát ugye annak az volt a lényege, hogy az valóban a ugye a ruhabolt miatt lett ilyen, tehát az olyan a ruhaboltnak a brand szólját.
0: Tehát az annak az art direktora vagy dizájnere.
2: Azt hiszem nem.
0: Tervezte, nem.
2: De igen, egy nagyon jól kitalált sorozat és márka.
0: Bénike, maradt még benned kérdés a putumajóval kapcsolatban?
1: Nem is a putumajóval, hanem inkább ezzel a műfajjal kapcsolatban. Az jutott eszembe, hogy a Henry Gonzo a Nanuska boltnak csinált valamilyen több 10 órás válogatást, ha jól emlékszem.
2: Uh-huh.
1: És ez a műfaj, tehát, hogy valaki felkér egy, egy ismert zenészt, vagy egy jó ízlésű zenében jártas embert arra, hogy csináljon neki egy olyan signature listát, ami akár hónapokig is játszhat a saját üzletében, az mennyire elterjedt, illetve mennyire...
2: Én csináltam pár ilyet.
1: Gondolom, hogy nem csodálkozom. És mennyire köti meg az ember kezét, mondjuk, mennyit kell előtte beszélgetni, hogy mégis mire gondolsz, természetesen gondolom úgy instruál egy ilyen megbízó, hogy...
2: Hát az én tapasztalatom az az, hogy azért kérdezik, vagy azért kérnek meg többnyire, mert valójában nem tudják, hogy mire gondolnak,
0: hanem
2: azt, mint minden rendes megrendelő, ugye azt szeretnék, hogy te kitaláld, hogy ők mire gondolnak, vagy találd el, hogy mire gondolnak, mert gondolnak valamire, amit nem tudnak megfogalmazni.
0: Ami végtelenül egyszerű és végtelenül nehéz, főleg zenénél, ugye?
2: Igen, de hát azért most nyilván attól függ, hogy miről van szó, tehát mondjuk, hogyha egy étteremnek, egy boltnak, stb. Talált ki, akkor azért marha fontos, ugye, hogy nem tolakodhat túlságosan.
0: Igen, és ezt akartam, hogy a Putumajnak ez a sajnos a nagy előnye, hogy nincsenek a ugrásszerű különbségek a számok között, amitől a főnököm odajön és lehúzza, hogy
2: ez csak a számok között, hanem a számokon belül sem, tehát ugye egy viszonylag lapos dinamikájú számok. Általában ott, ahol mondjuk egy fizikailag egy vásárlótérben szól valami, igen, vagy egy ilyen ügyféltérben, ott nem ugrálhat az amplitúdó sokat.
0: Igen. Az rögtön feltűnik.
2: Igen, ugye nagyon fontos például olyan hely, ahol az emberek beszélgetnek közben, akkor már többnyire azért jobb, hogyha instrumentális.
0: Mert azért az egyik legnagyobb dicséret, amit kaptam a zenék betevése kapcsán, az volt, amikor azt mondta egy vendég, hogy fantasztikus volt a kávé, és nem gondoltam volna, hogy van még olyan hely, ahol Doors-t fogok hallani. És mondtam, hogy pedig van még olyan hely. Úgyhogy, ja.
2: Igen, tehát mondjuk például az énekel zenék, azok azért a beszédhanggal össze akadnak.
0: Igen.
2: Mondjuk egy kávézóban éppen az emberek többnyire beszélgetnek.
0: Igen, emlékszem, nyilván nem a pinpoint jellegűen a pinata, de emlékszem, amikor először vettem észre azt, hogy szöveges dal szól filmbe, és rábeszélnek. Uh-huh. És föltűnt, hogy ez...
2: Az abszolút nem jó.
0: Igen, hogy ez nem okos.
2: Tehát ugye amikor a filmzenében is úgy van, hogyha mondjuk van egy betétdal, ami fölött ugye időnként a dialóg megszólal, vagy a dialóg alatt hallható, akkor a
0: le beszéd... Kell húzni.
2: Hát nem, hanem hogy a beszéd alatt, akkor instrumentális része.
0: Hát igen, az értelmes. Sajnos nem mindig csinálják meg, de abszolút egyetértek.
2: De hát igen, a filmzenéknél azért az, hogy ez az állítgatása a zenének, hogy na akkor pont hol jöjjön be, hol menjen ki, és közben mi történjen, ez egy nagyon fontos rész. Hát. Nagyon sokszor át is kell magát a számot is vágni, hogy pont jól illeszkedjen a jelenethez.
0: Igen, most nagyon sokszor csinálják meg filmbe azt, hogy tulajdonképpen egy videoklipet beletettek, hogy végigmehessen egy adott
2: dal. Amikor montázsokkal átesznek, igen, számot, vagy akár a számnak kreálnak egy montást.
0: Igen.
2: Igen.
1: És hogy egy divatos témát hozzak ebbe bele, a mesterséges intelligencia által kreált zenék, azok mennyire, hogy mondjam, illeszthetőek rá, például bizonyos üzlettípusok, vagy bizonyos...
2: Nagyon könnyen.
1: Ugye? Tehát, hogy ez mintha egy kicsit uniformizálná, vagy elszemélytelenítené ezt a típusú zenét is, hogy nagyon könnyű mondjuk lift zenét, vagy sauna zenét kreáltatni mesterséges intelligenciával.
2: Ez valóban nagyon könnyű, tehát ezt az úgynevezett, hogy ezt production musicnak hívják a szakmában ezt a...
0: És ez már viszonylag régóta van?
2: A lift zenét, hát persze, nagyon-nagyon régóta van. Ezt gyakorlatilag már kimondhatjuk, hogy ezt kinyírta az AI. Nyilván, hogy mondjam, művészileg ezért a legkevésbé kár.
1: De nagyon sokan jól élhettek.
2: De hogy ez egy fontos bevételi forrása volt zenészeknek, igen. De ezt az AI nagyon könnyen pótolja, de egyébként hozzátenném, hogy már szinte bármit nagyon könnyen pótol, nem csak a...
0: Én most már ilyen cikk címekkel találkoztam, hogy 2030-ra kihalhat az ember, kipusztulhat az emberiség az AI miatt. Ilyen.
2: Hát erről beszéltünk két héttel.
0: Igen, de miért kell ilyen címeket írni? Hello, 2030, az tényleg nagyon hamar van, ezt ne bohondozzunk
1: már. Hát, viszont akkor már nyugdíjas lesz előtt.
0: Igen, de az unokám meg még nagyon fiatal lesz.
1: Az mondjuk igaz.
2: De hát, ha jók lesztek, akkor esetleg majd, nem tudom, megmutatok egy-két számot, amit AI-jal készítettem. És és hogy tehát még ezt fél évvel ezelőtt se lehetett volna közel se ilyen minőségben. És már most mondjuk az elmúlt egy hónapban is.
0: De ha az AI megragad ezen a szinten, akkor én nagyon sajnálom azokat a zenészeket, akik nem szerezhetnek live zenét, meg azokat a szakfordítókat, akik nem folytatnak szak, meg azokat az újságírókat, akik nem írhatnak cikkeket, meg azokat a reklámszakembereket, akik nem írhatnak reklámfilmeket, de attól még nem pusztul ki az emberiség.
2: De már nem ragad meg ezen a szinten.
0: Igen, ez a baj.
2: Már most mondjuk sokkal jobb minőségűt lehet csinálni, mint mondjuk augusztusban. És októberben megint még jobb minőségűt lehet csinálni.
0: Miért? Szóval az van, hogy most mindenki fölhívja már a figyelmet erre a veszélyre, ugye erőteljesen, hangsúlyosan. pénz miatt tolják azok, akik tolják.
2: Mit?
0: Az AI-t. Tehát miért fejlesztjük tovább, amikor már tudjuk, hogy jaj, félni kell tőle. Zéját. Amikor kísérleteket csináltak, ahol elolvastam egy ilyen kubi cikket arról, hogy...
1: El előle.
2: Hát az AI cégek nyilván, hogy mondjam, nekik ez a termékük, tehát ugye nyilván fejlesztik a terméket, oké. Másrészt most ugye ez az egész új ilyen hogy mondjam, AI témájú doom hangulat, ez abból alakult ki, hogy az AI cégek elkezdték mondani, hogy már nem tudják kontrollálni a fejlődését, mm-hmm. és ez nagyon, nagyon gyorsan falnak mehet. Ez az egész, és ugye, hogy ők maguk javasolták, hogy le kellene lassítani. Ezért ugye ennek az a természet, hogy mivel ez egy versenypiac.
0: Aki lelassít, az együtt a vesztett is.
2: Lelassítani csak úgy lehet, ha mindenki egyszerre lassít le, és akkor meg van beszélve, hogy itt ezen a lakópihenő övezetben csak 20 km per órával lehet menni.
0: Hát meg ez a hidegháborúban az atom egyezményre hasonlít, igen, amikor megállapít.
2: Ez nagyon nem a természete a kapitalizmusnak, ugye? Mm-hmm. És ráadásul itt csak az amerikai cégekről beszélünk, akik ugye ezt most együtt mondják.
0: Ja, és a
2: kínaiak meg hát miért lassítanák? Örülnek, hogy akkor szevasz! Hanem akkor ők nyilván rálépnek a gázra, ezért nem fog ez megtörténni. Ne, ez a lelassítás feltehetően.
0: Oké.
2: És hát a veszélye meg valós. Tehát most oké, nem az emberiség kipusztulása, az egy nem többségi, de hát nullánál nagyobb esély ebben. Ugye ez a cím, ami megragadt mindenkinek a fejében, nyilván, mert elég kattintékony cím.
0: Igen, jól sikerült válják.
2: Elég kattintékony cím, ugye ez abból arra alapul, hogy a hogy az Entropic egyik vezető fejlesztője azt mondta, hogy ő egy 10% esélyre adja, hogy 2030-ra akár az emberiséggel is le tud számolni.
0: Istenem, mondott egy bombót mondott, gratulálok.
2: Hát nem, azért a 10% nem kicsi.
0: Azért mondom.
2: Tehát például sokkal nagyobb volt annak az esélye, hogy megnyerd a lottót.
0: Ja. Halló, mondjad!
3: Sziasztok, a Laci vagyok. Hát ezért fogunk kipusztulni 2030-ra. Mert hogy a kapitalizmusnak az a természete, hogy nem lassít. És akkor meg... Akkor
0: de azt vágják, hogyha nincs vásárló erővel rendelkező közönség, akkor nem sok értelme volt a gyorsításnak, nem? Tehát ennyire nem hülye a kapitalizmus.
1: Hát de ez a technős és a skorpió.
3: De ennyire hülye pontosan, mint a mesében a béka meg a skorpió.
0: Oh shit! Nem viszlek át skorpió.
3: És békák se vagyunk. Úgyhogy ez duplán bebukott. Hogy nyilvánvalóan itt is látszik, hogy a kapitalizmus az mennyire nem megfelelő filozófia vagy modell arra, hogy így éljünk a Földön, hiszen mi most már régóta nyilvánvaló, hogy nincsenek végtelen erőforrásaink, és nem lehet a végtelenbe növekedni. Úgyhogy ez így az a fantázia hajtja ezeket az embereket, akik mondjuk az AI-t fejlesztik. Hát először is ez hatalom, ami miatt fejlesztik. Másodszor pedig az a fantáziájuk van, hogy majd ők majd hogy túlélik. Mert hogy nekik...
0: Ott lesznek heten, és mi egymás tenyerébe csapnak, és egész nap bridgeznek, de ugye csak négyen tudnak játszani, három meg kibicel, vagy mi?
3: Igen, és nem is egy helyen lesznek, hanem mindegyik külön-külön.
0: Tehát még a bridget is virtuálisan kell játszani, és nyilván csalnak az AI-jal.
3: Nyilván, igen. És akkor fölmerül a kérdés, hogy akkor ők játszanak-e egyáltalán, vagy az AI játszik.
0: Igen.
3: Jó, hát szerintem ilyen értelemben nincs remény, de az egyébként nem lehetetlen, hogy valahogy aztán megküzdünk, ha nem halunk ki mégsem, akkor lehet, hogy megküzdünk az AI-jal, és akkor lekapcsoljuk, és akkor betartjuk azt a szabályt.
2: Csak ugye ezzel az a probléma, hogy az AI-t valahogy úgy képzeli mindenki, mint ugye egy darab ilyen nagy Godzilla, aki túlnő téged, és akkor a végén, amikor már éppen elpusztítanak,
0: hát, akkor gyors, a régi disztopikus
2: akkor gyorsan kiúzod a konnektorból, és akkor így összeomlik. Csak ugye az AI az nem
3: egy.
2: Az AI nem egy dolog, amit lekapcsolsz.
3: Én nem így képzelem az AI-t, uh-huh. Én nem így képzelem, és nyilván sajnos ugye nincs kill switchünk, ahogy ezt a szakirodalomban mondják. Szépen sorba kell menni, és az összes adatcentrumot föl kell robbantani.
2: Hát igen, de ugye,
3: és akkor ahogy ugye robbannak, úgy csökken a képessége, és a végén, ha minden adatcentrum fölrobban, akkor viszont nem lesz többet AI. Meg internet sem, meg ilyen informatikus.
2: Hát az se, igen, gyakorlatilag csak úgy, tehát ugye most az egyik javaslat a sok közül, ugye nagyjából két dolgot javasoltak ugye most ezek a cégek, az egyik az, hogy legyen azt hiszem egy éves moratórium a fejlesztésre. Igen. Ami és egyébként egy...
3: Független.
2: Igen, és hogy ebben az egy évben szülessenek meg azok a szabályok, jogszabályok, akármik, amik valamilyen keretek közé szorítják ezt a területet. Mm-hmm. Én szerintem egyébként, én már nem vagyok biztos abban, hogy meg tudják állítani a fejlesztést, ha akarják se, hiszen az AI bizonyos értelemben arról szól, hogy az önmagát fejleszti.
3: És
2: a másik fontos javaslat az, hogy minden klienshez legyen egy ilyen kill switch-nek nevezett dolog, ami ugye egy nagy lekapcsoló gomb, tehát egy ilyen nagy,
3: igen,
2: amikor kihúzod a konnektorból. Ebbe sem vagyok teljesen biztos, mert ugye a lényege az, ugyanúgy, mint az internetnek, az, hogy ez egy teljesen decentralizált erőforrás, tehát nem feltétlenül fogod tudni, hogy hol kapcsolod le, vagy mit kapcsolj le. Amikor,
3: igen, hát ez már most is így van, hogy nem tudom, hogy mit kapcsoljak le.
0: Meg valószínűleg egy csomó helyen el van bújva.
2: És ugye az nem karácsonyfaégő, hogy soros kapcsolásban legyen, és akkor az egyiket kitekered, akkor az egész elalszik. Tehát,
3: hát voltak már kísérletek, még mielőtt az AI ide fejlődött volna, voltak már ilyen internetes támadási kísérletek a DNS szerverek ellen, uh-huh, és ott sem sikerült annyi DNS szervert megállítani, hogy a világhálót meg tudták, uh-huh, volna állítani. És akkor ott még nem beszéltünk mondjuk egy védekező AI rendszerről, hanem ott ilyen ezek a statikus védelmek voltak csak, de már ott sem sikerült.
2: Hát esetleg ugye még az lehet, mint ami Európának ugye a nagy versenyhár, hogy Európában egyáltalán nincs AI fejlesztés, tehát nincs európai AI cég. Talán ilyen nem jelentős francia cégeket leszámítva, és hát hogy egyszerűen a tenger alatti adatkábelek elvágásával egyszer csak ugye levághatja magát a rendszerről Európa.
0: Végső megoldásnak nem
2: de most. De egyébként esség az, mert ugye most meg már ott vannak a műholdak, tehát hogy a...
0: Oh.
3: Igen. Hát szerintem ilyen értelemben nincs remény, ezen már elindultunk a csövön, és most már nem tudjuk, hogy van-e kijárat a végén, úgyhogy már csak...
2: Igen, de már túl mélyen vagyunk benne ahhoz,
1: kitolassunk. Meg nekem ez nagyon hasonlít a szén-dioxid kvóta, meg önszabályozás, hogy na majd tudjuk, hogy nagyon sok szén-dioxidot bocsájtunk ki, oké, akkor vegyünk vissza, de akkor valamennyit mindenki azért kibocsáthat, elkezdenek azzal. Hát nyilván itt az AI fejlesztési kvótákkal is majd megindul valami machináció, tehát hogy én nem látom azt, hogy ez
2: hát ez ugyanaz, amit talán az előző betelefonáló mondott, hogy hát a kapitalizmus, ami egyébként szerintem egyenlő az emberi természet, nem alkalmas a önkorlátozásra.
3: Én ezzel nem értek egyet, hogy a kapitalizmus egyenlő emberi természet. Tehát, hogy ami, én mondjuk nekem van véletlenül egy ilyen pszichológus diplomám, és amit én tudok az emberi elmének a működéséről, ezért az emberi elme, ha nem is végtelenül, de meglehetősen nagy mértékben formálható, alakítható, művelhető, mondjuk így. Uh-huh. És hogy ebben az értelemben, amit kultúrharcnak nevezünk, vagy hívunk, ez a vók, meg antivók, meg ez az egész, ez tulajdonképpen arról szól, hogy mit gondoljunk a világról, hogyan fogjuk föl a világot.
2: Szerintem az emberi elme igen, de az emberi lélek az nem. Tehát, hogyha belegondolsz, hogy mennyi mindenben fejlődtünk az elmúlt évtizedekben, anélkül, hogy a fundamentumok, tehát a félelmeink és az álmaink, azok bármit is változtak volna, tehát, hogy ugyanúgy a meghatározó érzületeink, azok a szeretet, vágy, bírvágy, féltékenység, irigység, szabadságvágy, stb.
3: Oké, erre azt tudom mondani, hogy ez igaz, de ezzel együtt mondjuk az archaikus társadalmakban azért megfigyelhetjük azt a kettősséget, hogy voltak olyan archaikus társadalmak, értve az előtt 2-3 ezer évvel kialakult ilyen kultúrákat, hogy voltak olyan kultúrák, amelyek növekedtek, tehát ilyen növekedés alapú kultúrák voltak, és kihaltak, lásd ankor, meg voltak olyan kultúrák is, amelyek meg valami fajta harmóniában éltek a természettel, és fönnmaradtak, lásd Amazonas menti törzsek.
2: Igen.
3: Tehát, hogy ilyen értelemben azt tudom mondani, hogy bennünk van a lehetőség arra, hogy egy olyan társadalmat, kultúrát építsünk, éljünk, amelyik összhangba tud lenni a környezetével. Nem azt mondom, hogy ez egy adottság, és ez mindenképpen így lesz, csak azt, hogy ez egy képesség.
2: Igen, de én ehhez akkor hozzátenném lábjegyzetben, hogy mondjuk a természettel harmóniában élés, és ez a kicsinek maradás, hát ez kizárólag nagyon kicsi közösségekre jellemző, amelyek egyszerűen földrajzi okokból is izoláltan éltek.
3: Hát azon nyilván sok oka van ennek, többek között akár ez is lehet. De
2: alapvetően mindig praktikum és érdekek határozták meg, hogy merre fejlődött egy közösség, tehát ahol harmóniában élnek egymással és a természettel, azért van, mert hogy ott nem tudnak máshogy élni, hanem ez a célra vezető.
3: Jó, figyelj, de én ezt értem, de ez azt jelenti, hogy van egy ilyen képességünk, hogy harmóniában éljünk a természettel. Tehát, hogy általában, érted, hogyha ha le tudok futni 100 métert 15 másodperc alatt, ha így, ha úgy, meg nyilván lehet ezt rengeteg feltételt szabni, de azt jelenti, hogy mégiscsak van egy ilyen képességünk, és létre tudjuk hozni azt a helyzetet, amiben ez a képességünk kifejlődik, megnyílik, és ez irányít minket. Nem mondom, nem értek azzal egyet persze, hogy ez automatikusan így lesz, de az, hogy ezt meg lehetne oldani, lehetne olyan peremfeltételeket akár szabni saját magunknak, amivel ezt képesek vagyunk elősegíteni és támogatni.
2: Ezt szerintem egyéni szinten meg tudod csinálni.
3: De társadalmi szinten is. Hát az, hogy mit tanulok az iskolában, az, hogy mit gondolok a világról, az, hogy mit gondolok arról, hogy hogyan kell élnünk ebben a világban, hogy mi lesz a fantáziám arról a világról, hogy az lesz-e a fantáziám, hogy én ezt lerabolhatom, meg a csillagos ég is tovább, vagy az lesz a fantáziám, hogy harmónia, béke, természet, nyilván buzzwordöket mondtam, de hogy szerintem ez képes befolyásolni azt, hogy a kereteinket alakítjuk. De értem a kritikádat, és igazából a teljesen jogos. Na, jól van, hallgatlak titeket.
0: Köszönjük szépen.
3: Sziasztok.
0: Ciao. Na, Béni, közben te elmentél, visszajöttél, ezt is megoldottuk.
1: Igen, mert csak elhallgattatok, és akkor újra.
0: Ha egy ledobott minket a Jitsi, de vissza kapaszkodtunk a hátsó ajtón.
2: Elég hosszú gondolatmenet volt ahhoz, hogy közben
0: igen, most
2: le tudj válni, és vissza tudj jönni.
0: Most egy picit muzsikát fogtok hallgatni, kedves hallgatók.

0: c'est un peu trop fort.
1: De lehet, hogy direkt a zene alatt akart telefonálni, nem?
2: Halló, tessék itt a Tilos.
3: Halló, sziasztok.
2: Mondjam.
1: Na. Adásban akartál, vagy adáson kívül?
3: Lóri, adásban is. Ja, már zenéltetek. Mindegy, ha adáson kívül. Mindegy, csak azt szerettem volna hozzáfűzni, hogy azért az, hogy az emberiség nem képes alkalmazkodni, vagy hogy nem képes korlátokat szabni magának, ez így nem igaz. Hát azzal is, hogy bejárunk a munkahelyünkre, hogy iskolába adjuk a gyereket, stb.
1: De azzal nem az emberiség korlátozza magát, hanem az ember. Az egyén.
3: Hát az ember, de az
1: nagyon
3: ember,
1: szerintem egyéni szinten sokkal több lehetőséged van, tehát lehet egyéni stratégiákat kialakítani, de hát nyilván annak azért

0: Legalábbis Nyugat-Európában biztos, és még az Egyesült Államokban is. A New Deal-lel is lassított, és egy csomó mindent lehet hozni példát, akár a 20. századból, akár korábbról. Azért az emberiségben, meg az emberben van egy erős túlélő ösztön, ami bizonyos helyzetekben azért akár még az önkorlátozásra is képes lehet. Hát nem tudom, lehet, hogy én ezt rosszul látom, de ezt így kijelenteni, hogy ez alkalmatlan, meg lassítani, meg önkorlátozni, szerintem ez azért így ebbe a formában, ha mondjuk nagy részben igaz is, de nem teljesen. De mindegy, az AI-tól indultunk el, ahhoz nem tudok hozzászólni, mert nem értek hozzá. Csak
1: igazából senki nem ért hozzá, azt csak aki csinálja.
0: Hát jó, igen. Hát nyilván azért valamennyivel többet, mint mondjuk mi, vagy egy egyszerű halandó.
1: Vannak fokozatok.
0: Így van. Na hát jó, hát mindegy. Ezek nagyon nehéz egzisztenciális kérdések, meg erős szorongásokat is okozhatnak. Nem tudom, hogy ez ebből hogy lehet.
1: Szerintem szorongani nem kell azért.
2: Hát, mondhatjuk, hogy fölösleges.
1: Fölösleges is, tehát nem segít rajtunk.
0: Úgyse tudunk mit csinálni. Persze, én ezt értem. De azért nem könnyű ezeket, amikor így dömpingbe jönnek az emberre a hírek, és ráadásul ugye az meg a sajtó természete, akármilyen minőségi sajtó, hogy azért a clickbaitre rámegy, tehát így olyan címeket adni. És nagyon sokszor, még az általam kedvelt sajtótermékekben is az van, hogy teljesen más van a cikkben, mint amit a cím, vagy a lead sugal. De hát, vagy sokkal árnyaltabb.
1: Abban tök igazad van, hogy a sajtóban meg visszautalnék ugye a korábbi állításomra, de hát, hogy annak is a természetéhez tartozik a túlzás.
0: Hát
1: és ugye ez is nagyon fölgyorsult, mint minden, tehát egy nagy túlzás infláció van, de ez nem azt jelenti, hogy ennek az esélye az nulla, tehát a nullánál több, és van ok azért, van ok aggódni.
0: Hát van ott aggódni a klímaváltozás miatt, van ott aggódni a globális újrarendeződés miatt, a háborúk miatt, az energiahordozóknak az áramlásának a blokkolása miatt, sok minden miatt vannak aggódni, és ezek így kumulálódnak. Nem tudom, hogy ez merre fog...
1: Most ha azt tekintjük, hogy aggódni ugye leginkább olyanokon tudsz, amit nem tudsz kontrollálni. Mert ugye ha tudod kontrollálni, akkor megpróbálsz csinálni valamit, és szerintem...
0: Igen, az nekem sosem okoz szorongást.
1: És szerintem ebből a szempontból az AI az egy szintlépés, tehát hogy ez valóban olyan, amit pontosan azt sem tudjuk, hogy mivel állunk szemben.
0: Hát igen. Igen, na jó, hát ezek vannak, jó, hát mindegy, ezeket megbeszéltük, de szerintem az, hogy képtelen az emberiség, és csak az egyes ember képes önkorlátozásra, szerintem ez azért nyilván túlnyomó részt igaz, de azért voltak pillanatok, amikor képes volt, legalábbis ahogy én látom a történetet.
1: Igen, hát ugye erre vannak a szabályok, ugye, amik egy ilyen közösen elhatározott korlátozása a tevékenységeinknek. És ugye ezt mondják most ezek az AI cégek is.
3: Igen, csak általában ezeket a szabályokat írja felül mindig egy nagyon erős egyéni, vagy kisebb csoport érte.
1: Igen, de hát hogy mondjam, azért én úgy vagyok vele, hogy mondjam, az emberölést megtiltottuk, ami nem azt jelenti, hogy nincs már a világon... Ami nem azt jelenti, hogy nincs már a világon emberölés, de azt jelenti, hogy az emberölésre egyértelműen rá tudunk mutatni, mint a szabályokkal szembe menő dologra, és ezáltal sokkal kevesebb van, mint anélkül lenne, hogyha tiltanánk.
2: Uff. Jó, hát hogy ebben a remek hangulatban most végig fogunk hallgatni csak azért is majd egy számot, addig nem fogjuk fölvenni a telefont, rendezzük a sorainkat, és visszatérünk hamarosan. Ha csak Béni nem akarsz most még ehhez valamit most hozzátenni.
3: Nem, hosszú lenne, és nagyon messziről kéne indítani.
2: Visszatérünk hamarosan, oké.
3: Nem kezdenék bele.
2: Jó,

0: Hallo.
1: Na.
0: Az utóbbi két dal, amit hallottatok, az az AI segítségével készült. Balázs keze és tudása. Hát a Balázs, ezt odaadom a kávénak.
1: Én már megittem az enyémet,
0: Van
1: vagy
0: benne
1: nem?
0: még egy kor.
1: Jó.
0: Úgyhogy ilyet lehet ezzel csinálni. Balázs
2: Ez a
0: egyetemről.
2: magyar
0: Az a
2: szöveges
0: két,
2: az
0: az,
2: AI
0: az,
2: segítség.
0: az előtte lévő angol szöveges is Balázs volt, és AI, és a második a magyar szöveges is. És mind a kettőt a Balázs énekelte föl érdekes módon két ember hangján. Úgyhogy ez a része izgalmas, és pozitív az AI-nak, hogy mondtunk valami jót is ma végre. És fölnyomom magamat is, hogy ti is halljatok, és ne csak én
1: Esetleg
0: halljam
1: igen.
0: magamat. Nagyon távolról. Ez kedvencem a kerékpáros közvetítésekben, amikor egy lefordítanak egy hosszú beszélgetést úgy, hogy elfelejti feltolni. Ez nagyon szórakoztató, ami utána történik. Na, így. Ja, zajlik a kerékpáros világbajnokság, csak nem követtem, ne haragudjatok, kedves
1: Jaj, hát
0: sportrajongó
1: akkor holnap fogom megtudni,
0: hallgatóim.
1: hogy mi van.
0: Hát majd összefoglalva megnézem.
1: Kérdezzem meg az AI-t.
0: És akkor beszámolok. Á, ne engedd el. Ja. Bénikén, bele akartam ebbe kezdeni, amire most lenne alkalmad.
2: Nem akartam.
0: Nem.
1: De hát csak azt mondtad, hogy túl hosszú, és hogy nem, most már
2: hát
1: ne a...
2: igen.
1: Na de hát
2: ja,
1: most
2: hát
1: vége lett a zenének.
2: Igazából a világ önkorlátozásába vetett hitem bizonytalanságáról akartam beszélni.
0: Hát illetve a szünetben
2: hogy
0: azt mondtam a Balázsnak, hogy
1: ahogy ismerlek, mondhatjuk, hogy nem a bizonytalanságáról, hanem a hiányáról.
2: Nem, mert remény és hit nélkül nincs nagyon értelme élni, de az az igazság, hogy a nemzetközi jog és a nemzetközi viszonyok jogi szabályozásáról való meglehetősen felszínes ismereteim nekem velem azt mondatják, hogy ez nem lesz túl sikeres. Tehát egyrészt a
0: itt beengedem egy picit a hallgatót, Béni.
2: És nem is tudom, milyen hozzáállás dominál mindenhol. Hello!
0: Hello!
3: Szevasztok! Ez a borostás hang az nagyon AI gyanús volt.
0: Hát mert az igen. volt, ezt mondtuk, Maki.
3: Ja, azt nem hallottam, mert telefonáltam.
0: Ez a két utóbbi szám, az a Balázsnak az AI által összerakott.
3: Igen, de mondom, nagyon gyanúsan AI volt, és akkor betaláltam. Egy dolgot kell megérteni, hogy miért tartunk itt, ahol most éppen tartunk itt a ügyben, ez a RSI, vagy Recurring Self-Improvement-nek hívott eljárás, vagy nem tudom mi, és igazából erre gyúrt, és erre gyúr az összes mesterséges intelligencia cég, hogy elérje azt, hogy egyrészt a mesterséges intelligencia modellek strukturális képessége, másrészt a rendelkezésre álló modelltanítási adatok, meg minden, harmadrészt a rendelkezésre álló alapbefutó hardware infrastruktúra, ezek összességében képes, mindezekből képessé váljon az a valami, amit kialakítanak arra, hogy utána önmagát tudja szakmányban rapid sebességgel fejleszteni.
1: De hát ez már történik valójában.
3: Igen, de hogy ez mondjuk tavaly, mondjuk...
1: Csak a sebesség az exponenciálisan nő.
3: Igen, de azt mondom, hogy tavaly ez még nem történt.
1: Igen.
3: Idéntől ez már történik, és most... A
1: körülbelül ilyen tél vége tavasszal volt egy ilyen nagy űrugrás.
3: Hát tavalyi december, illetve január környékén történt meg ez a lépés, és ennek most válnak igazán látható jelei már a publikum számára is. De a szakértők ezt már télévezőt látták, és most már a publikum is láthatja, mert hogy olyan dolgok történnek, amit már nehéz.
1: Hát ha jól emlékszem, akkor mi a cégben tavaly novemberben kezdtük el gyakorlatilag ilyen általános napi szinten bevezetni a használatát.
3: Hol és maradva?
1: És körülbelül akkor, hogy is volt? Igen, novemberben volt egy ilyen nagy Vagy akkor volt, amikor nekem úgy nagyon szembe jött, hogy mekkorát ugrott a minősége.
3: Igen, ide még egy dolog jön be, ez az agentic AI, vagy a ügynök AI, vagy nem tudom, neki bármit lehet hívni, de az
1: ágens.
3: Ágens, de ez a magyar szó, ez még annyira nem terjedt el. Ez még az, ami kicsit megdobja ezt az egész sztorit, mert ez egy független a magától a mesterséges intelligencia modelltől, de mégsem független, mert azzal együtt tudja ezt az RSI képességet gyakorlatilag működtetni, és hát valójában az van, hogy ezt az egész sztorit, ezt már azért megírták többször, többen, akár 10-20 évvel ezelőtt, meg az irodalom
1: szkifiként,
3: még korábban megírta, csak most ugye az apró különbség, hogy amit eddig úgy tekintettünk, hogy az a nagyon távoli jövő, de még akár úgy is, hogy 3 évvel ezelőtt is azért a szakértők ezt későbbre tették egy pár évvel, az most már itt
1: hát van. Ez az exponencialitásnak ugye a sajátja, hogy nem tudod egyszerűen nem tudsz lépést tartani vele.
3: Igen.
1: De hát ugye, ha már így mondod, hogy megírták, akkor valójában igaziból azon az egyen kell izgulnunk, ugye, hogy ne disztópia legyen belőle, hanem utópia.
4: Igen.
1: Illetve nem is annyira izgulnunk, mint dolgoznunk.
4: Visszaadom a remény szerelmesének, Béninek a szót.
2: Hát Hentes jól megakasztotta azt a... Nem biztos, hogy túl nagy ívű okfejtést, amit belekezdtem. Most már mindegy, a dolog lényege nagyjából annyi, hogy nekem az ENSZ a biztonsági tanácsának a vétójogokkal bíró állandó tagjaival, meg annak a töketlenkedésével, meg a Európai Unió nagyon nyögvenyelős és nagyon hatékonytalan döntéshozatali folyamataival, meg olyan részrehajló privilegizált rétegeket, vagy hogy nem különböző kedvezményezetteket jobban támogató szabályaival, meg azzal, hogy mondjuk Líbiában rablóbandákat pénzelnek azért, hogy ne engedjék a népvándorlást tényleges népvándorlássá fajulni. Ezek a dolgok nekem azt mutatják, hogy a világ nem alkalmas arra, hogy...
1: Pedig hadd kínáljak föl egy másik szempontot, mert amikor ugye azt mondtam azért, hogy az emberiség nem alkalmas arra, hogy lassítson, valójában egy eszköz van, amellyel az emberiség lassítani tud, és azt úgy hívják, hogy töketlenkedés. Tehát a töketlenkedés az emberiség lassítási képessége.
2: Ebben teljesen igazad van. Azzal együtt, amit én látok akár ebben, akár a mondjuk a multinacionális vállalatok működésében, hogy a töketlenkedést és a nagyon aprólékosan kidolgozott szabályokat egy hirtelen jött érték bármikor felül volt. Tehát amikor azt kell hazudni, hogy Irakban tömegpusztító fegyverek vannak, akkor a töketlenkedés és a magasztos jogelvek hirtelen háttérbe kerülnek, mert van valaki, aki erőből...
1: Nem, hát ugye a töketlenkedés szerintem nem egy haszontalan dolog, tehát én például a töketlenkedést, megmondom őszintén, az EU javára írom, tehát hogy úgy van berendezve az EU, hogy gyakorlatilag csak töketlenkedni tud. Csak az egyetlen probléma ezzel ugye az, hogy mint az a híres ilyen graffitis bombó mondta a rendszerváltás környékén, hogy állítsátok meg a világot, ki akarok szállni, hogy hát nem lehet megállítani a világot, tehát a töketlenkedés közben ez a dolgok igaz, sajnos mennek tovább.
2: Amikor a töketlenkedésnek egy az eredménye, amikor a töketlenkedés, meg az, hogy igyekszünk minden részérdeket egyeztetni, és alaposan végig gondolni dolgokat, és ezzel nekem nincs bajom, azzal van a bajom, amikor ennek a végeredménye egy nyilvánvalóan a nagyobb érdekérvényesítő képességgel rendelkező entitásnak a kedvezményére, vagy kedvezményezettségére hajazó eredmény.
4: Tehát és itt kapcsolódik be a hallgató.
2: Az erősebb kutya elve érvényes.
4: Igen, értjük. Halló!
5: Sziasztok, Augusti! Ehhez kapcsolódnék, hogy ez, amiről a Béni beszél, ez egy kicsit a nyugati kapitalizmusnak, meg a fejlett, úgynevezett fejlett világnak a betegsége, pont azért, mert hogy tehát azért csinál mindent fél szívvel, egyrészt a jó persze a tőke koncentráció, meg minden az is benne van, de hogy minden mintát azért nem lehet, nem olyan egyszerű kill-switch-et építeni mindenben, mert az internetet is azért nem lehet kikapcsolni, mert akkor megáll a gazdaság. Tehát itt is az a
2: nehéz. Igen, de ha azt mondod, hogy bocsánat, miért kéne a holland parasztnak, meg a francia parasztnak három autót tartania, és jobban szubvencionáltnak lenni, mint a román parasztnak, akkor...
5: Persze vannak gondok, csak ez, hogy ha most elkezdesz kikapcsolni dolgokat, tehát a világ pénzét belelapátolták ebbe az AI-ba, hogyha ezek a nagy tőkealapok most bedőlnek, akkor ezek mögött állnak mindenféle nyugdíjalapok, és akkor pár millió embernek a napi megélhetése.
2: Szerintem ez a hibás.
5: Igen.
2: A nyugdíjalapok kedvezményezettjei egyéni emberek. Tehát, hogyha
1: sok áttételen keresztül.
5: Igen, de hogy tehát a dőlés az azt jelenti, hogy egy világgazdasági válság van, amit nyilván a legkiszolgáltatottabbak szoknak be, mint mindig. Hát akkor ehhez ki.
1: Ezért van az, Guszti, hogy mint volt az a fiatalon elhunyt politika filozófus Sam Mark, a keresztneve, de Fischer a vezetékneve, az biztos. Ugye az ő bombója az, hogy a világ végét könnyebb elképzelni, mint a kapitalizmus végét. Mert a világ végéről van egy víziónk, hogy az hogy néz neki. A kapitalizmus végéről nincs.
5: Jó, és akkor érted, csak akkor most hadd jöjjek a furóval, hogy van a kapitalizmusnak egy másik modellje, keleten, Kínában, uh-huh. Ami azért most, tehát azért a másik, ami miatt nem lehet ezt az egész dolgot kikapcsolni, lásd, Trump keretben jelenti, hogy már pedig nem kíván Kínával szemben alul maradni, és hogy amíg menjen csak ez az AI fejlesztés, majd ő odafigyel. Uh-huh. Ugye láttunk már azt, figyeljen ez oda a Trump. És
1: amíg egy ennyire okos elnöke van az országnak, addig nem kell aggódni, ahogy mondta.
5: Igen, egyrészt, mert a világ pénzét, aki belelapátolta, az mind jóban van vele, másrészt meg, hogy ő azt a versenyt nem akarja még csak egy lépés hátrányt se szenvedni, mert hogy azt gondolja, hogy majd ő a világ legokosabb embere, amit hát jó, fogadjuk el, vagy mi fogadjuk el, de ez most mindegy.
1: Én úgy képzelem, hogy ő a saját AI kliensét úgy naponta megkérdezi, igen, ugye, hogy én csak vagyok a világ legokosabb embere?
4: Tükröm.
1: Igen, hát hogy ne.
5: Csak hogy az a modell, amit nekünk így minden nézve nem annyira tetszik ott keleten, az lehet, hogy alkalmasabb arra, hogy féken tartsa. Tehát képzeljétek el, tehát ott is ugye egy nagy kapitalizmus működik, csak ott egyrészt sokkal könnyebben kiheveri az egész rendszer az, hogyha ott valami kis malőr folytán egy-két millió ember, nem tudom, meghal egy-két hét alatt, azt simán elmismásolják, vagy megoldják, vagy nem tudom, átlépnek rajta. Ettől még nem fog beleremegni a rendszer, egyrészt. Másrészt könnyebben beépítenek kill-switch-eket, mert ahogy mondjuk a mit tudom én, a Zuckerbergnek nem tudom mennyi, hány év alatt nem sikerült megoldani, hogy a tényleg káros tartalmat ténylegesen kiírtsa, nem tudom, a gyűlöletbeszédtől kezdve az akármiig, találásokig, addig ott azért könnyen meg lehet oldani azt, hogy mondjuk azt ne lehessen leírni az ottani interneten azt, hogy mici mackó, hát ők ezt meg tudják könnyen oldani.
1: Jó, de Guszti, ez ugyanannak az érvnek a másik fele, mint amiről az előbb beszéltünk, hogy valójában a lassítás ugye az annak a fő eszköze a töketlenkedés, és ez ennek a másik oldala az, hogy hát az autokrácia az mindig hatékonyabb, hiszen ugye nem akadályozza semmi, nem töketlen, és ugye ez erre is igaz, csak ugye az autokráciával az a baj, hogy az mindenben hatékonyabb, a rosszban is hatékonyabb, abban sem akadályozza semmi.
5: Igen, és éhínség, ettől még tovább fog létezni, viszont meg tudja oldani azt is, amit a nyugat nem tudom, 10-20-30 éve küzd vele, ott azért néhány év alatt megoldották azt, hogy hűha, akkor az maga van, hogy már nem lehet levegőt venni a városba.
1: Igen, és most meg csak elektromos autók vannak, és zöldek a kínai városok, és
4: eltűntek a biciklik,
1: és halkak, stb., de hogy ez nem érv szerintem az autokrácia mellett, tehát az autokrácia valóban...
5: Félre nézhet,
1: az autokrácia valóban gyorsabb. Hát azért gyorsabb, mert nincs előtte akadály.
5: Én fölteszem azt a kérdést, hogy ebben a meccsben hol jön be, hogy fog ez a dolog jelentkezni.
1: Igen, de ugye,
5: nem adunk-e ezzel.
1: De az autokrácia természetéhez hozzátartozik, hogy ezt az akadálymentességet ezt előbb-utóbb mindenképpen rosszra fogja használni.
5: Ja, értem. Tehát akkor nincs nála a Jolly Joker, nincs a Xi Jinpingnél a Jolly Joker az AI miatt.
4: Hát nem. De.
5: Ne izguljunk emiatt, hogy akkor már innen, hogy egyenesen vezet az út a Kína világuralmához.
1: Hát egyébként egyébként az út oda vezetettől még.
4: Igen.
1: De az nem azt jelenti, hogy ez egy utópia lesz, hanem ez inkább egy disztópia lesz.
5: Sziasztok!
4: Periód. Köszönjük! Nem tudom jövő hétre mivel készüljünk, hogy kicsit vidámabban menjek majd munkába. Lehet, hogy gyerekmesékről fogunk beszélgetni? Nem tudom.
1: De azok is néha olyan... Mi van már a mese felvétellel? Már mióta ígéri a Gabi, hogy mindjárt csináljuk?
4: Igen?
1: Igen.
4: Milyen mesefelvételt?
1: Hát, hogy a tilos mesék felvétel.
4: De szerintem az zajlik, nem?
1: Folytatódni fog.
4: Zajlik csak nélkülünk, nem?
1: Nem tudom, én úgy tudom, hogy majd szól.
4: Nem tudom, Ozi néz és mosolyog. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy nem zajlik.
1: Azt jelenti, hogy ő nem izgul.
6: Azok a legjobbak, amiket ti
4: van. Azt tudjuk.
1: Ezért várjuk, hogy végre újra csillokhassunk.
4: Halló, parancsolj!
7: Szervusztok, Kis Ember vagyok. Stanislav Lemet kell olvasni, mert ő az összes erre a kérdésre megadta a választ.
4: Meg az Asimov is.
7: Hát az Asimov az inkább csak egy játék volt, de Stanislav Lem ugye a Linkfater utolsó képlete című könyvében pontosan egy ilyen mesterséges intelligenciát hozott létre.
4: Olyan, mintha AI lennél, Kis Ember.
7: Nem AI vagyok, kikérem magamnak, szóltunk róla, teljesen normális ember vagyok, Kis Ember.
1: De, Kis Ember, te nem rohadcsolsz.
7: Na, szóval, hogy a Linkfater utolsó képletében pont ezt hozta létre, és arról pedig, hogy az ember lassú, arról pedig a Tirksz pilóta kalandjai című könyvének az utolsó fejezete, ami nem azonos a filmsorozattal, amit a Rajnai Ádám, Rajnai András rendezett, hanem abban az van, hogy abba bukik bele a robot, hogy nem számol az embernek a bambaságával és lassúságával.
1: Van a rakcsolásodnak valami üzenete ma? Vagy,
7: természetesen van. Uh-huh. Arra figyelmeztet benneteket, hogy vigyázzatok az AI-ja. Sajnos nem tudom szó szerint idézni, mert az egyik legforgalmasabb úton megyek, de jusson eszetekbe József Attila, nem is tudom, hogy van, hogy megvadult a gép, nem tudom, mint tör át, mi tudjuk a nevét, ugye? Tehát ugye ez a gépektől való félelem már a gólem óta átitatja az emberiséget, és valahogy mindig találtunk rá megoldást.
4: Beszélve a Kempelen farkassakú.
1: Hát ugye ez a Frankenstein metafora.
4: Igen.
7: Igen, tehát azért mondom, van nekem egy a barátomnak a fia, aki sokkal-sokkal okosabb nálunk, mert 18 éves, és AI szakra vették föl Edinburgh-ba az egyetemre, és ő megnyugtatott engem, azt mondta, ne izguljak annyira, nem fogják ezek átvenni az uralmat még egy darabig. Hát már pedig én ebben inkább neki hiszek, mert mi ugye már-már boomerek vagyunk, tehát nem igazán értjük, ő
4: már. Én már rég már boomeren is túl vagyok.
1: Nem, Kis Ember, mi doomerek vagyunk, nem boomerek.
7: Na, hát akkor én ezzel kívánok nektek további jó adást, és csak annyi mondanék,
4: réparetek mogyoró. Köszi, AI, Kis Ember.
1: Igen.
4: Ez vidám volt.
1: Ja.
4: Elképzeltem ezt a forgalmas Máltai utcát.
1: Igen, meg azt a, főleg azt a 18 éves fiatalt, aki optimistán tekint a jövőbe, és nem fél.
4: És ott balra tarts van ráadásul. Yeah. És közben az optimista fiatal azt mondja, ugyan már?
1: Balra tarts van, de ezek az angol gyalogátkelő lámpák vannak, tudod, ahol így a zebra két oldalán ilyen lámpabúrák jelzik az átkerést.
4: Nem, az mi? Ez milyen? Nem tudom, mire beszélsz. Régen ilyen volt Angliában? Vagy?
1: Igen. Igen, vidéken még most is van.
4: Jé. Nem. Ezt írják a csatán, hogy szerintem a barát gyereke nem létezik, csak AI generált. Azt mondjuk simán lehet.
1: Igen.
4: Simán lehet, hogy szimulációban élünk.
1: Kis ember élünk. Képzel barátjának, képzel gyermeke.
4: Igen. Na, egy picit zenélünk, gyerekek. Egy icipicit csak, jó? Egy icipicit. No. Csak egy picit.

0: Mondtam, hogy csak kicsit zenélünk, igazat mondtam, látjátok? Na, lassan közeledünk a zárás felé, mert aztán el kell indulnom a munkába. Uh-huh. Szorult-e belétek még valami disztopikus okosság? Figyelünk.
1: Én csak azt szeretném, hogy engem nagyon mindig nagyon idegesít, amikor a világgazdasági válság rémképét vetítik fel, hogy jaj, ha hagyjuk ezeket a nagy, akkor a nyugdíjalapok, és akkor hány millió ember veszik, ezeket én annyira nem szeretem. Tehát, a nyugdíjalap nem tud, meg a nyugdíjalap igazgató tanácsa sem tud kurvák köldökéből kokain cigpantani, csak egyéni emberek tudnak.
2: Ez így van. Mindig van egyéni felelősség. Ez igaz.
1: Meg egyéni érdek. Tehát minden egy ilyen dolog az egyéni érdekeket leplez, és arra való hivatkozást próbál. Vagy hogy mondjam, arra való tehát egyéni érdekek leplezését szolgálja az, hogy jaj, hát nem lehet ezt bedönteni, mert hát akkor mi lesz, ja Istenem. És a nincs tele milliókra hivatkozás, az mindig
0: képmutatás.
2: Igen, ebben teljesen igazad van, ugyanakkor ne becsüljük le, ahogy mondjam, a nagy rendszerek tehetetlenségének az erejét, meg annak az erejét, hogy egyre komplexebb dolgokat építünk, és egyre kevésbé értjük, hogy hogyan működnek.
1: Tehát,
2: hogy valójában ez tudatlanság is sokszor, tehát, hogy nem tudjuk, hogy mit kellene csinálni.
1: Tegnap hallgattam lefekvéskor a Saját Tőke című podcastot Orbán Krisztián, és nem
2: tudom. Az engem mennyire idegesít, te?
1: Ritkán hallgatom én is, tegnap pont egy olyan epizód, tehát bele is aludtam, de aztán felébredtem rá, mert nem vagyok itt. Uh-huh. Arról beszélgettek, hogy mennyi...
0: Pillanat, kedves telefonálom.
1: Két pénzzel foglalkozó ember, mennyire öncélú az egész, és hogy tulajdonképpen ezeknek a pénzzel foglalkozó embereknek az egyetlen egy öröme ebben az, hogy látják, hogy a bankszámlájukon mekkora növekvés volt, és hogy azon keseregtek, hogy miért nem csinálunk valami értelmesen dolgot.
0: A hallgató van a vonalban.
1: Nagyon érdekes volt.
0: Halló!
1: Halló!
3: Sziasztok, Giba Zoltán.
0: Köszi a türelmet.
3: Nem ehhez a magas röptű filozófiai értekezéshez szólnék hozzá, hanem kis emberhez csatlakoznék, hogy nagyon egyetértek vele, hogy olvassatok lemet, és azon belül is a Pirx kalandjait olvassátok, mert rettentően szórakoztató, és érdekes is, egyébként van filozófiai vonulata is, ahogy ő is ezt persze megmondta, és ami az egyik legnagyobb erénye a könyvnek a filmsorozattal szemben, hogy a Sunyovszki Szilvia idegesítő, értelmetlen karaktere egyáltalán nem szerepel benne.
1: Illetve nem két kenyérpirító.
0: És nem kávéfőző az űrhajó, valóban.
3: Így van.
0: Jó van, köszi Zoli.
3: Ciao.
0: Na, záró gondolatokat kérem, mert utána zene, utána hírek, utána következő műsor. A Tilos Rádió repül tovább, amíg teheti.
2: Ilyen értelemben nincs szükség záró gondolatokra, hiszen az egész műsor végig kizárólag
0: egy ilyen doomer záró gondolat volt.
2: Doomer szentenciákról.
0: Tulajdonképpen elköszöntünk.
2: Reméljük, jövő héten azért még lesz műsor.
0: Én annyit tudok mondani, és ezt fordítsa mindenki úgy, hogy akarja, optimista, persze. Én most azon dolgozok, hogy visszaszokjak a rendes cigire.
2: Erre a kis időre.
0: Ez utolsó telefon
1: fölvezze. Én meg amíg a gyitszi mindig ledob, addig nem kell felni az a jártól.
0: Halló!
2: Szia!
4: Halló, sziasztok! A minap ugrott be Hamvas Béla gondolatai az Antikrisztus show. És abszolút az AI miatt. Igen. Az Antikrisztus nem térhet meg, mert nem személy, és így személyes elhatározása nincs.
0: Oh, shit.
4: Soha sem fog testet tölteni, és a történetben nem fog kilépni.
2: Azt hittem, soha nem fog testet kitölteni.
4: Csak annyiban van hatalma, amennyiben élő emberi lény őt szolgálja, és neki meghódol, magában neki helyet és teret enged.
0: Hát ezt is megmondták előttünk.
4: Igen, de ez nekem nagyon beütött.
0: Hát ez nem csodálom.
4: Nem személy, és abszolút ebben a szerepben jelenik meg. És a világ végével fenyegetőzik.
0: Ja. Hát igen, sajnos erős a párhuzam. Oké, okay, köszönjük.
1: Nekem egy másik hangban.
0: Szia, ez volt az utolsó telefonunk. Melyik jutott eszedbe, Béni, még gyorsan hát, elmondhatod?
1: Az éberség három fő formája. Mm, a mámor, az álom és a humor.
0: Ez jobban tetszik zárásnak, maradjunk ennél.
1: É, azért mondtam, mert nem teljesen illik ugyan a Antikrisztus meghatározáshoz, de ha...
2: Nem vagyok egy Hamvas Bélás, őszintén szólva.
1: Az éberséget, mint követendő, vagy elismerésre méltó magatartásformát tekintjük, akkor ez a szentencia talán nem annyira ostobaság, nem kell ehhez feltétlenül Hamvas Bélásnak lenni.
0: Pont. Köszönjük Béninek, köszönjük Balázsnak, köszönjük a sok telefonálónak. Ez volt a Nemzeti Felkelés, nem vagyok AI, nem vagyok AI.
2: Igen, de minden beszédhibás betelefonáló AI volt.
0: De én is beszédhibás vagyok, egy kicsit. Úgyhogy én is AI vagyok.
2: De ezek a betelefonálók máskor nem voltak beszédhibások, csak most.
0: Kemény az élet, durva. Igen. Hallgassatok egy kis zenét, aztán jön a hírek, és a következő műsor, ez a Tilos Rádió. Mindannyiótok kedvence. Nem, nem ez a szlogenünk, ez direkt egy közhely volt. Szevasztok! Szia, Béni!

0: A Tilos Rádió híreit halljátok.
1: Japánban mentőautó megy az elromlott humanoid robotokért. Írja a HVG. A GMOR technológiai vállalat Tokió utcáin indított robotmentőt, amely első a maga nemében. Lényegében közúti segélyszolgálat humanoid robotok számára. A szerszámokkal, alkatrészekkel és egy csererobottal felszerelt különleges furgon mérnököket szállít ki a helyszínre. Ha ők nem tudják helyben megjavítani a gépet, másikat adnak helyette, amíg a hibás robotot rendbe hozzák a központi szervizben. A cég ötlete abból a tapasztalatból született, hogy az elromlott robotok sokáig hiányoznak a munkából, szervizbe küldésük rugalmatlan, és a szállítás is gyakran akadozik. A tokiói központ egyelőre egyetlen ilyen járművet üzemeltet, ám igény esetén továbbiakat is szolgálatba állít. A csillagászok szokatlanul nagy tömegű és sűrűségű exobolygót fedeztek fel, amely megingatja a körzetbolygók kialakulására vonatkozó bevett elméleteket. A GJ523b tömege nagyjából 23-szorosa a Földének, ennyiben úgynevezett megaföld. A mérete viszont csak 2,5-szer akkora. Márpedig naprendszerünk óriás bolygói, például a Jupiter és a Szaturnusz, a Föld tömegének 20-szorosát elérve gázóriásokká duzzadtak, míg ez a bolygó jó részt kőzetekből áll, és alig van légköre, írja a space.com. Elképzelhető, hogy eredeti gázburkát forróság hatására vesztette el, vagy hogy két külön égitest ütközéséből jött létre. A bolygót a NASA TESS űrteleszkópja észlelte, tömegét földi távcsövek adatai alapján határozták meg. A csillagát alig 18 nap alatt kerüli meg, bolygórendszere is viszonylag fiatal, nagyjából 170 millió éves. Új-Zéland gyógyszerhatósága Ausztrália után másodikként poszttraumás stressz kezelésére engedélyezte az MDMA alkalmazását, írja a Euronews. A MedSafe két pszichiáter beadványa nyomán hagyta jóvá az ecstasy néven is ismert szer pszichoterápiai használatát. A kezelés kizárólag 18 éven felülieknek lesz elérhető, a páciensek sem haza nem vihetik, sem önmagukban be nem adhatják a szert. Csak is klinikai körülmények között pszichiáter ellenőrzése alatt kaphatják. David Seymour miniszterelnök helyettes kijelentette. A poszttraumás stressz nehezen kezelhető, életeket tesz tönkre, ezért kell hozzáférhetővé tenni az innovatív gyógymódokat. Az amerikai gyógyszerhatóság ellenben nem talált kellően alátámasztottnak, és elutasított egy hasonló kérelmet 2024-ben.
0: Híreket hallhattatok a Tilos Rádióból.
2: Program ajánlót hallotok.
3: The music was new black.
4: A Tilos Rádió ezen a hétvégén bizonyos értelemben a Nagymező utcába az Edit beköltözik. Pénteken DJ Titus és Infragandi eszi tematikájú klubestje tart évadnyitót, amelynek vendége a Bobby Shice duó lesz.
3: The music was new black polished chrome and came over the summer like liquid night.
4: Szombaton pedig a Smoking Dams rendez a Reggie-től a Jungle-ig csapongó sessiont, Dr. Analog és Sista, Naut 83 és Switch, Silver Blade és MC Fedora értő közreműködésével. Na, hogy várunk mindenkit! Down the drain.

0: Jó reggelt, sziasztok! Tilos Rádió, FM 90.3. Kicsit megkésve a társadalom drámák a basa miatt. Szia Miklós!
1: Sziasztok! Én addig hallgattam egy kis Rolling Stones-t.
0: Így van, veletek együtt! Két hét ezelőtt Beatles volt, és akkor...
1: Igen.
0: És akkor valaki be is írta, hogy hogy lehet ilyen jó számokat rakni. De lehet, hogy pont az ellenkezőjét írták.
1: Lehet, hogy pont az ellenkezőjét írták, de igazából ez kevésbé mozgat meg.
0: Így van.
1: Én elképesztően szeretem a Beatles, nagyon-nagyon szeretem a korai Stones-t, és hát a Bob Dylan-t meg aztán tényleg nagyon-nagyon, tehát ebbe a klasszik amerikai, brit-amerikai, tehát ugye az amerikai is, tehát ugye a Dylan miatt behoztam őt is, tehát ez a tehát 60-as éveknek ezt a részét én nagyon-nagyon szeretem, úgyhogy ezzel én boldog vagyok. Tehát úgy, tényleg, ha nem hallgathatnék más zenét, csak mondjuk meg ennek az időszaknak a zenét, akkor kevésbé érezném, nagyon elszigetelve magán, bár mondjuk nyilván rossz lenne, mert már rossz lenne, de mondjuk elviselhetően rossz. Na...
0: Na.
1: Ugye igazából sok mindent beszéltünk a mai alkalomra, te meg is csináltad a beköszöntőt.
0: Igen.
1: A magyar körforgásos gazdaság a munkatársadalmában, ugye te ezzel a

0: Egyébként már előre is beszélni erről valamilyen szinten, hogy ugye hát végülis a választás előtt is valahogy az hangzott el, hogy itt most, ha valami nem történik, akkor az borzasztó lesz, ha pedig sikerül megtörténni valaminek, az nagyon jó lesz, de majd de egyben rettenetes is lesz.
1: Igen, tehát, hogy én még mielőtt pusztán elméletről beszélnénk, tehát mindenféleképpen, tehát, hogy ezt a, azért azt a dedukció...
0: Ja, az empíriát azt nézzük
1: igen,
0: meg.
1: Tehát azt a... Ezt a deduk, tehát, hogy azért az empíriáról kell beszélni, mert aztán megint a levegőbe fogunk szerintem levegni.
0: Nem, semmiképpen.
1: De igazából én csak arra szeretném emlékeztetni a hallgatókat, hogy amikor ugye vártuk a választásokat és az eredményeket, akkor... Akkor két dolgról mindenféleképpen beszéltünk, illetve jósoltunk, és szerintem mind a kettő jóslat valamilyen szinten megvalósult. Az egyik az, hogy a választások után úgy fog tűnni, hogy minden hirtelen szarabra fordult, mint korábban volt, mondjuk azt, mint az Orbán rendszerben. És hogy ezt meg is magyaráztuk, akkor is próbáltuk megmagyarázni, hogy amikor megszűnik a 19 megyei lap, illetve az egységes propaganda, akkor be fog szüremkedni a valóság valamilyen szinten. Ennek van egy plusz járadéka, amit viszont én biztos, hogy nem láttam, illetve a másik, hogy ezt is mondtuk, hogy végre majd elkezdhetünk foglalkozni a valós problémáinkkal, amikor leváltunk egy nagyon centrális, nagyon... Én nem mondom azt, hogy diktatúra volt, de mondjuk a vélemények diktatúrája,
0: a
1: hibrid, propaganda az biztos, hogy volt.
0: A hibrid rezsimet.
1: És egy hibrid rezsim volt, és akkor egy maffia állam, vagy haveri kapitalizmus, vagy bármi, de hogy amikor ez megszűnik, akkor ismét fölfénylik az a gazdasági és társadalmi csoda, amit ebben a műsorban gyakran én a spektákulum világnak nevezek, és akkor egészségetekre.
0: Hát,
1: és most szeretném mondani, hogy azt is mondta, és Miklós pedig arra célozgatott, de még ő is csak mint egy vátesz volt, de hogy most, hogy bizony a mély struktúrák, amik 16 év alatt is kialakulhatnak, ezek a mély struktúrák, ezek velünk maradnak egy választási rendszer után, és szerintem az a empíria, amiről most fogunk beszélni ezzel az új jelenséggel, amit ugye a dobozolás váltott ki a társadalomból, a morális pánik mellett, pontosan ennek a 16 év struktúrájának társadalmi, gazdasági következménye, azt gondolom, és...
0: Abszolút, de mielőtt még ráfordulunk, tehát egyet én is hozzátennék, hogy nem véletlen, hogy már a választás után beszéltünk a system justification teóriáról, tehát a rendszerigazolás elméletéről, vagy a rendszerigazoló elméletről, ami az a szociálpszichológiai működés az embereknek, hogy tulajdonképpen nem csak a saját érdekeit, hanem a saját csoportjuk érdekeit próbálják védeni, és ezt olyan extrém módon is képesek megtenni, hogy tulajdonképpen a közvetlen tapasztalatukat felülírják a nagyobb cél érdekében. És ezt talán kevésbé húztuk alá abban az adásban, de az egy fontos dolog, hogy ezek a nagy... mondjuk nevezzük az egyszerűség kedvéért, úgyhogy ilyen tudatot meghatározó mozgások a társadalomban, azok nem csak az ideológiai fő sodor áldozatait határozzák meg, hanem mindenkit, aki benne van a folyómederben. Tehát akárhogy is nézzük, tehát hogyha ezzel nem értünk egyet, akkor is egy viszonyrendszer alakul ki ehhez, és meghatároz azt, hogy gondolkozunk erről. És pont ma reggel néztem meg egy jobb napokat látott ilyen nagyon népszerű ellenzéki youtubernek a bejelentkezését, és döbbenet volt látni, hogy még most is ott tartunk, hogy a propagandának az egyik ilyen zászlós hajó érvét, ez az ilyen nyenyengő, lenéző, nagyképű, liberális ilyen elképzelését, konstrukcióját így újra melegíti, egy teljesen kiragadott és félreértelmezett most már
1: mondjál ugye... Mondjál egy kicsit példát, mert hogy én nekem...

0: Hát most nem akarom nagyon reklámozni a YouTube-et, de hát arról szólt, hogy ugye a Lannert Judit az arról szól, hogy ugye sok mindent elmond a magyar társadalomról, hogy miközben abban a társadalomban élünk, ahol, tehát ugye nagyon fontos, hogy ugye a egykori propagandisták kiásták ezt a több évvel ezelőtti beszélgetés részletet, ahol az hangzik el, hogy bizony, ha meg tudni akarjuk, hogy milyen társadalomban élünk, akkor azt kell megnéznünk, hogy abban a társadalomban, ahol egyébként nem tudom, mély szegénység van, ahol gyerekeket bántanak, ahol éheznek emberek és gyerekek, ott a társadalom fő érzelmi töréspontja és katarzis megélése az, hogy kijutunk-e a VB-re vagy sem. És ugye ez az, amit egy ilyen nagyon, most nem akarok senkinek reklámcsolni, úgyhogy nem mondom, szerintem nagyjából a hallgatók lehet, hogy maguk reggel is látták is. Ugye ezt egy ilyen ellenzéki youtuber, most már ugye nem ellenzéki, vagy lehet, hogy még most is, ugye nem tudom, hogy független youtuber, az ugye úgy vette elő, hogy ezt az ilyen klasszikus jobboldali promptot, ez a nagyképű belpesti liberálist melegíti fel, és tulajdonképpen azt az érvelést teszi, hogy na hát látszik, hogy azért nem kell leírni a Fidesz, mert amíg itt vannak ezek az arcoskodó belpestiek, addig utána még mindig lesz ennek a vidéki, meg a közéletnek a meg nem értésén felkorbácsolódott embereknek.
1: Én még mindig nem értem, hogy most akit a Judit mondta azt, hogy fontos a világbajnokság, vagy...
0: Nem, ő mondta, hogy nem fontos. Ja, hogy nem ugye fontos. Ő azt mondja, hogy ha Magyarországot meg akarod érteni, elég azt tudnod, hogy miközben senkit nem érdekel az, hogy egyébként mi történik ebbe a társadalomba, azon meg emberek bőgnek könnyekkel, hogy nem jutottunk ki a VB-re.
1: Hát ez így van, de
0: és,
1: hát...
0: És ebből, tehát most én nem azt mondom, hogy ez egy helyes megállapítás, vagy nem helyes megállapítás, arra utalnék rá, tehát annyira fontos, hogy ezt így előkaparta az egykori propagandamédia, hogy micsoda emberek vannak itt a Tisza pártban, akik utálják a magyarokat, tehát ugye próbálják ezt a klasszikus jobboldali narratívát építeni, és az, hogy ezek az ilyen rendszervisszaigazoló elméletek hogyan épülnek be az azzal ellentétes irányban működő emberek kommunikációjába, az azt mutatja, hogy itt van ez az egyébként nem tudom, hosszú évek óta kitartóan a Fidesz ellen működő youtuber, aki most úgy próbálja magát függetlenül meghatározni, hogy tulajdonképpen egy klasszikus, korábbi ilyen jobboldali narratíva elemet melegít fel.
1: De miért ez jobboldali narratíva elem volt, hogy az emberek nem foglalkoznak egymással?
0: Nem, csak az a jobboldali narratíva elem, hogy ezek a belpestiek, ezek még büszkék is rá, hogy nem ismerik a focit, és annyira nem értik a magyar néplelket, hogy kinevetik, és ez a nagypofájú SZDSZ-es belpesti lenézés, és ettől lett a jobboldali kétharmad. Nyilvánvalóan nem kell politológiát végezni ahhoz, hogy tudjuk, hogy a kétharmad nem attól lett, hogy nem tudom, megvolt a vélemény adott esetben a disznóvágásról néhány embernek a Pozsonyi úton. Tehát azért a nonsense azt tényleg nem kéne tovább küldeni, és ugye ez egy nagyon jó példa arra, hogyan így a valóságon túli világban az ellenzéki emberek is így bele szívódtak ezekbe a narratívákba, és nem tudnak kilépni belőle, és erről múlt héten beszéltünk egy kicsit, hogy továbbra is benne vannak ebben a viszonyrendszerben, és nem tudnak új viszonyrendszert kialakítani, és ugye majd erről az empirikus példán után, vagy azon keresztül majd ugye erre rá is akarok térni, hogy miért van ez, illetve hogy mit tehetünk adott esetben ellene, de tényleg nem menjünk el a indulati kommunikációba, hanem akkor hallgassuk Pasa referációját a dobozgyűjtésről.
1: Hát ugye erről egyébként augusztus 20-a utáni műsorunkban szerintem már megemlékeztünk, hogy minthogyha a budapesti augusztus 20-ai ünnepségek után lett volna egy ilyen média eszkaláció, vagy egy ilyen a lakosság figyelmét felhívó jelenség, ami azt jelentette, hogy megjelentek a palackgyűjtők már magán az ünnepi eseményeken, és ugye voltak ilyen tipikus bulvármédia visszajelzések, hogy erőszakosan, hogy még volt egy csepp a borsodi sörében, vagy a kőbányai sörében, de már elvették, és hogy aztán még ilyenek voltak, hogy voltak jól öltözöttek is, meg rosszul öltözöttek is, tehát mindenféle emberek, de egyszerűen átütötte ezt a dolgot tehát a figyelmet, és onnantól kezdve nem tudunk leszállni róla. Uh-huh. És hogy igazából én ennek mentem, vagy ennek próbáltam utána nézni, hogy ez hogy alakult ki ez a dolog, és hogy mindenféleképpen az összes szereplőt be kell mutatni akkor, mert hogy szerintem akkor teljes, ezt nagyon gyorsan le fogom darálni. Én azt gondolom, hogy van maga a palacgyűjtés, mind egyfajta dolog, tehát ezt is be kell mutatni, azt is, hogy ki gyűjti a palackot, és mindez pedig, mivel itt van egy politikai átmenet, ami mondjuk olyan, hogy mondjuk április 12-ere előtt nagyon kevesen érzik csak azt, hogy büdös van, és akkor, vagy hogy valami furcsa, és akkor április 12-e után, ahogy megjósoltuk, hogy nincsen lefogva az embereknek a szeme a propagandával, illetve azokkal a tematikákkal, amelyekkel tele van plakátolva a valóságos város, aztán a virtuális tér, illetve a médiumok tömkelege, akkor ez el fog jutni az emberek tudatáig. Úgy fog eljutni az emberek tudatáig, ahogy általában a spektákulumban ez eltűnhet, tehát bizonyos reprezentációba, amely nyilván, hogy a morális pánik összefüggéseit hozza, illetve csak azt mutatja meg, hogy mi van, de a mi értekre senki nem kíváncsi. Egyszerűen az emberek a mi értekre azt mondja, ő nem fog ezzel foglalkozni, és saját életében is rengeteg olyan miért van, amire nem tud választ kapni, akkor miért foglalkozzon azzal? Tudom, hogy ott vannak, és félni kell tőlük. Na, ugye a palack, mint fogalom, ugye azért adtam a címet, mert ugye ez a körforgályos gazdaság, illetve a zöldítésnek ugye egy EU-s programja, ami bizony elvárja a tagországoktól, hogy bizonyos céldátumokat betartva el kell érni azt, hogy a felhasznált anyagoknak az újrahasznosítása az megtörténjen. Ugye ezt jelenti tulajdonképpen a körforgásos gazdálkodás, hogy semmi sem megy veszendőbe, hanem folyamatosan feldolgozzuk az árukat, illetve az áruk csomagolását, illetve bármit. Tehát ami az iparban keletkezik, azokat a dolgokat is. Ugye a mély struktúrákhoz hozzátartozik, hogy az ehhez való hozzáférése a magyar társadalomnak igencsak az elmúlt 16 év Orbáni rezsimének a szűrőjén, illetve a szemüvegén keresztül történt, ami azt jelentette, hogy ez nem saját szuverén döntés, hanem ránk oktrojált brüsszeli liberális dolog. Tehát úgy is állunk hozzá ez a dologhoz. Viszont esetleg a kapunk rá EU-s támogatást, akkor azt el tudjuk költeni. Uh-huh. És hogy ennek volt ugye a zászlós hajója, illetve ez a nem is az oszd meg és uralkodj, hanem a centrális erőtér azt szereti, hogyha ezzel egy dolog foglalkozik, és akkor így jött létre a MOL-nak a hulladék hasznosító cége, ami megkapta ugye a teljes portfóliót ennek a dolognak, és neki kellett ugye kidolgozni, hogyha egy kicsit vártok, mindjárt meg is nézem de miért nem? Na tehát ugye, ha mindenki emlékszik, hogy 35 évre nyerte meg 2022-ben a MOL ezt a koncessziót. Erre hozta létre a MOHU MOL hulladékgazdálkodási ZRT-jét. 2023. július 1-én indult ez a dolog. A visszaváltási rendszer pedig 2024. január 1-én. Tehát ezek nem olyan régi történetek, de emlékezzetek vissza, hogy bizonyos tekintetben már elindult a szelektív gyűjtés hamarabb. Tehát amikor még a Mohu előtt megjelentek a sárga és a kék kukák, és hogyha visszaemlékeztek, az utolsó ismert szlogen, ami ezzel kapcsolatban volt, az úgy hangzott, hogy tapossa laposra. És akkor erre például még az ELTE-n is vannak ilyen kézi készülékek a falra szerelve, hogy berakod a pillepalackot, vagy a másfél literes ásványítás dolgot, lehúzod a kart, és akkor egy ilyen lapított dolog lesz, hogy ugye minél több férjen el a gyűjtőbe, tehát ne csak levegővel legyen tele. És ugye a Mohu azt is vállalta, hogy minden eszem, hogy 1000 vagy 1200 főnél nagyobb településen lehetővé teszi a váltást, de 2024. január 1-én, amikor ez elkezdődött, akkor ez még Budapesten is korán sem volt megoldva, sőt, tehát, hogy nagyon kevés helyen volt, nagyon rosszul működött, emlékezzetek vissza, hogy mi a saját életekre, én emlékszem, hogy egyszerűen nem is próbálkoztam ezzel, egyszerűen, ha már annyiba is került, nem váltottam vissza, hanem beraktam a szelektív megfelelő kukájába, és akkor volt egy ilyen átmeddi időszak, amikor a normál, tehát hogy nagyon kevesen harcolták végig azokat a sorokat, azokkal a rosszul működő készülékekkel, és tulajdonképpen főleg Budapesten azok a mélyszegénységben élők nem mind hajléktalan, de jellemzően akár hajléktalanok is, akik már mondjuk 10 éve gyűjtötték az aludobozokat, mert azért ne felejtsük el, hogy mindezek előtt már volt egy géppel támogatott gyűjtőpontrendszer, amit azóta már azt hiszem egy megszűnt cég, hát aki tönkrement ebbe a Mohu koncesszióban, szervezett ki, akik nem kaptak semmilyen támogatást, nem kaptak semmilyen EU-s dolgot, nem volt befizető, mert ugye a Mohu-nak le kellett szerződni az összes palack és doboz kibocsájtóval, hogy ők egyrészt rakják föl azt a jelet, amivel a gépek vissza tudják fogadni, hogy ezért a dologért 50 forintot fizettek. Ezt korábban a piac úgy oldotta meg, hogy magától, és csak 5 forintot adott a sörös dobozokért, és ezek a készülékek, ezek el voltak helyezve, még Budapesten ismerek olyan hajléktalan ellátót, vagy szállót, ahova kitelepítettek ilyen dobozokat, okay. Tehát eleve oda gyűjtötték a hajléktalanok. Tehát, hogy ebben a rendszerben tulajdonképpen 2024 nyarára érte el azt az inger küszöböt a társadalomba, amikor elkezdte zavarni az embereket, hogy nem tudják összegyűjteni, illetve hogy kikkel kell sorba állni, akikkel sorba kell állni, azok honnan szerzik. Ugye emlékszel, hogy volt egy olyan, hogy a valaki, aki emlékszik rá, az telefonáljon be, azt mondta, hogy büntetni kéne azt, hogyha benyúl a szemetesbe a hajléktalan, mert hogy az magántulajdon. És ez azért volt a szemetesben benne a doboz, mert nem lehetett hova visszaváltani, illetve mert hogy senki nem mondta az embereknek, hogy váltsa vissza. Tehát, hogyha van mondjuk a propagandának pozitív oldala, akkor például az, hogyha meg lett volna támogatva ez a fajta rendszer, egy nagyon átfogó, nagyon komolyan vehető propagandával, vagy PR-ral, például, hogyha lett volna ennek a dolognak mondjuk állami vezetője, minisztere, államtitkára, akkor ő maga elmondja, hogy mire kell vagy várni, és mit lehet tenni. Egészen biztos vagyok, hogy semmilyen nem történt. És ugye a MOL se lett készen ezzel a dologgal. Már csak szeretném mondani, hogy például a konyhai hulladékot, a szerves hulladékot 2024 január 1-e óta gyűjti Budapesten 3 kerületben a MOHU. Szeretném, mivel ez azt írják, hogy 10% a budapesti lakosságnak, akkor ez egy olyan 170 ezer ember, az mondjuk, ha kettővel osztom, akkor ez egy 74 ezer háztartás. Megkockáztatom, hogy ha van olyan tilos hallgató, akinek van ilyen barna kukája, gyűjti, ezt telefonáljon már be, mert én még ilyennel nem találkoztam. Tehát én azt gondolom, hogy ez csak papíron létezik. És azért csak papíron létezik, mert ez a fajta szerves hulladék, ami több százezer tonna évente, ennek a feldolgozása, tehát ebbe a körforgásos gazdaságban a különböző pontoknak a beépülése nem történt meg az elmúlt 16 évben, tehát ez egy gazdasági mély struktúra, azt gondolom. És akkor még azt szeretném hozzámondani, hogy na hú, de jó, akkor hát ha. Haló, csupa fül vagyunk, és kíváncsiak is.
2: Sziasztok, én a Vejni vagyok.
1: Jó, Vejni, hát akkor te ebben nagyon belefog. Neked ott biztos, hogy gyűjtik.
2: Ja, nekem. Ja, majd azt is elmondom, ha van rá idő ebben az adásban, de én azért telefonálok, mert nekem a családom Budapesten a 11. kerület Örmezői lakótelepen lakik, és valóban van egy, vagy én egyről tudok, lehet, hogy van kettő vagy három, úgynevezett barna kuka, ahol egyébként gyűjtik.
1: Aha.
2: Svédországban, ezt most már Stockholmban, hát 7-8 éve a vízművek gyűjti egyébként, és mindenki kap ilyen barna vacsit. Na de ebből, amit így begyűjtenek a házakba, ebből izét csinálnak.
1: Energiát.
2: Hát ebből biogázt csinálnak, amivel buszokat hajtanak.
1: Igen.
2: De én, amíg a városban laktam, tehát én mindig ezt külön gyűjtöm, mióta van ilyen lehetőség. De én most egyébként egy ilyen kis társasházban, mint a Zuglóban lenne, egy pici saját udvarra lakom, és van egy vitám itt a lakókkal.
1: Ja, hogy te komposztálnál.
2: Van egy komposztládánk, amiben ők csak a kerti hulladékot gyűjtik, és hisztiznek velem, hogy én beledobom a konyhai hulladékot, miközben azt a saját kertünkben lenne, érted, termőtalaj, hú, érték a földnek, és ők ezt képtelenek felfogni, rá csak a kerti hulladékot is alaposan kiszárítják, tehát tulajdonképpen az egy ilyen gyújtós tároló, nem egy igazi komposzt, és közben pedig egy csomót tehát hogy kurva jó ez a rendszer, csak hát azt elviszik teherautóval, valahova a picsába, egy hatalmas üzembe, baktériumokkal ugye ebből biogázt csinálnak, de hát azért...
1: Nem csak baktérium, hanem nyomás, és hő plusz, és hogy ebben igazuk van...
2: Helyett a saját kertünkben...
1: Jó, de hogy várjál. Tehát, hogy a tejtermék, péksütemény, főtétel, házi otthoni komposztálásban nem való. Tehát pont azért mondtam, hogy amikor hozzáadnak baktériumkultúrát, melegítik, illetve nyomás alá helyezik, akkor ezek is képesek teljesen lebomlani, meg az úgynevezett keményítő nejlonszatyrok is, de házi komposztálásban, atmoszférán nem. Ott csak az zöldség.
2: Azt értem, csak én csináltam is nekik egy listát, mert én pont egyébként egy másik tilosos műsorban nem olyan rég... Hát szerintem Planetárban egy fél éve volt, de én ismerek ilyen úgynevezett komposztmestereket Magyarországon, tehát akik dolgoznak ezzel, hogy kis helyi ízékben csinálnak komposztot, és egyeztettem, hogy mi az, amit bele lehetne itt a helyibe dobni, és mi az, amit nem. De ennek ennyire vitám van velük erről, hogy ők csak a kerti hulladékot gyűjtik oda.
0: Ez már így egy technikai, része a problémának, ugye mi a begyűjtésről beszéltünk egy remegői társadalmi szinten, tehát ugye az, hogy mi, hogy társasházbi megoldások, ugye ez most kevésbé tartozik a tárgyhoz.
2: Jó, azért telefonáltam, mert hogy mondtátok, hogy aki...
1: Igen, hogy van borna is, van, köszönjük szépen.
2: Van ilyen kuka, de várjál, én egy másik témát bedobnék még a MOHU-hoz. Mert azt nem tudom, hogy elhangzott-e, mert ebből az egész, mert sajnos későn kapcsolódtam be, de azt szégyellem, de meghallgatom, ha működik az archívum esetleg.
1: Az működik.
2: Hát nem mindig, de mindegy, azt most hagyjuk, hogy az nem tudom, hogy elhangzott-e, hogy ez az egész meg lett csinálva, ugye az állam kapkodva a Mahuhoz nyúlt, mert ő nem bírta már megszervezni. De hogy ez a csatlakozás feltétele volt. Ezt tudta Magyarország körülbelül a 2000-es évek elején.
1: Hát ez így van, persze,
2: lett
1: persze.
2: Ha volna erre politikai akarat, akkor 2004 május 1-től ez működhetett volna, sőt, meg lehetett volna előbb is csinálni. És kértünk rá folyton derogációt, és 20 évnél tovább ezt nem lehetett elhúzni. És akkor, amikor magukhoz kaptak, hogy gondolom emiatt is ne legyen egy újabb EU-s bírság, akkor kidobták a Mahura, mert a magyar állam szerintem 2 éve képtelen ezt magától megszervezni, és akkor fölhívták jó ilyen pártitkár szokás szerint, hogy akkor a MOL ezt csinálja.
1: Én azt gondolom, hogy ez nagyon úgy hangzott, hogy ez egy nagyon jó zsíros falat lesz, és hogy tehát érendben azért több szándékot tételezek, hogy miért a MOL kapja, és miért csak a MOL kapja, és majd aztán ugyanúgy, mint általában a haveri gazdaságban úgy működik, hogy meg lehet nézni a MOL-nak, vagy a MOHU-nak az általános szerződési feltételeit, ahol felsorolja a Magyarország 3200 településére, hogy melyik alvállalkozó viszi el a munkát. És akkor, hogyha belegondol abba, hogy milyen hosszú ez a lánc, mennyi embernek kell az 50 forinton osztozni, akkor már teljesen érthető, hogy 2025-ben miért volt 200 milliárd bukója a MOHU-nak.
2: Aha. De figyeljetek, én elmondanám, hogy szintén ugyanígy 11. kerületben Örmezőn, ahol barna kuka van, úgy működik egyébként ez az üvegvisszaváltási rendszer, hogy amikor ott a nagy élelmiszer áruházba bedobják a kukába, akkor eljönnek azt kiüríteni. Ezt úgy csinálják, hogy óriási ilyen két ember méretű zsákokban ezt egyesével, ezeket a zsákokat kirugdalják a főbejáraton és a ott lemenő lépcsőn, és a bolt előtt az a két szerencsétlen ember, aki ezt csinálja.
1: Nem tudom, hány azért, mert a boltok is kaptak egy kis lóvét, 19 Várjál. Milliárdot kapnak évente ebből.
2: Várjál, és ezeket a zsákokat betuszkolják egy körülbelül 20 éves dízel teherautóba.
1: Na hát ez az alvállalkozó.
2: Amivel elviszik. De egyébként ez amikor megépült, tehát hogy itt volt egy üvegvisszaváltó, és itt van egy hatalmas itt van egy hatalmas áru oldal, ahogy úgy mondjam, az élelmiszer áruháznak, ahol oda beállhatna a teherautó, és hátul a vásárlótértől függetlenül ezt ki lehetne üríteni normálisan. De a főbejárton keresztül, egy órán keresztül tuszkolja ki, mondom. És
1: jó, figyelsz, sok a dolgunk, hogy elköszönünk. Okay, köszönjük okay, szépen.
2: Bocsi,
1: hello.
2: Bocsi, csak hogy a
1: jó, értjük.
2: Hello.
1: Szia.
0: Szerintem lassan forduljunk rá a társadalmi jelentőségére a dolognak.
1: Tehát, hogy még annyit, annyit szeretnék mondani, hogy...
0: Elvesztünk a technikai részletek.
1: De nagyon fontosak ezek a részletek. Annyit szeretnék mondani, hogy ugye azt nem szabad elfelejteni, hogy ugye 19-ben volt ellenzéki áttörés az önkormányzati választásokon, és akkor, illetve hát azért Budapesten már korábban is voltak, és 2025-ben jelennek meg a belső kerületek, 6., 7., 8., 9. kerület ellenzéki polgármesterek, akkor még ne felejtjük, hogy a MOHU az egy neres cég, nem tudok másképp mondani, és akkor lépnek föl először arra, hogy szemetelnek a gyűjtők, kiborogatják a kukákat, nem lehet visszaváltani jól a dolgokat, tehát hogy akkor még van egy ilyen globális... Tehát 2025-ben a polgármesterek, amikor észlelik, hogy mi történik, akkor még van egy teljes kép, ami beletartozik a MOHU, beletartozik a... talán még a lakosságnak a tudatlansága és a fegyelmezetlensége, beletartoznak ezek a gyűjtögetők, és beletartoznak a gyűjtögetők, akik vélhetőleg hajléktalanok.
0: Igen.
1: És mondjuk 2000, ez 2025 mondjuk ősze, és 2026 júniusa, ugye ekkor jelenik meg egy nagyon híres cikk a Telexen, hogy, hogy mennyit bukott, hogy 100 vagy 200 milliárd forintot bukott csak ezen az iparágon az egész MOHU, és egyszerűen fenntartatatlan a dolog. Tehát ha belegondoltok abba, hogy ha egy, egy jó negatív PR-os vagy, akkor azt mondom MOHU-nak, hogy csináljunk egy kis negatív kampány, de ezt most én azt mondom, hogy ez, ez novella, jó? Tehát ez nem a valóság. És hogy tudunk megszabadulni a, ettől az iparágtól? Tiltsuk be akkor a visszaváltást. Egyrészt nem jó biznisz, másrészt rosszul csináltuk. Harmadrészt ugye a lakosság is föl van háborodva. Uh-huh. De nem így történt, mert ugye ez, egy, ez mondjuk egy novella, tehát hogy ez azért, ezt én nem akarom súlykolni. De az a lényeg, hogy, hogy ebből a rendszerből, a rendszerváltás után a média csinált egy, egy dobozoló portrét, amely, amely egyre erősebben épült föl. Először is volt a dobozoló, aztán volt a hajléktalan dobozoló, aztán volt a vidéki hajléktalan dobozoló, és most azt is tudjuk, hogy a vidéki kábítószeres hajléktalan dobozoló, és idáig építettük föl, és ennek szerintem a betetőzése, hogy a, amikor megszűnik a, mondjuk a rendszerellenes médiumoknak a rendszerellenessége, mert a rendszer beolvasztja őket, ugye a spektákulum világa erre való, és nincs már politikai ellenfél, akkor, akkor hajlamos, a, hajlamos ez a ez a, ez a média úgy viselkedni, hogy, hogy elkezdi a clickbaitet és a morális pánikot veretni és a, verni a habot, mert akkor van nézettség. És én azt gondolom, hogy ez történik most, és akkor, ha a Telex is beleáll, akkor beleáll, ha a 444 is beleáll, ő is beleáll, ha az RTL klub beleáll, akkor beleáll, és a legutolsó RTL klubos házon kívül eljutott odáig, ahova egyébként az összes médium masírozott, hogy megkérdezi a lakosságot, megkérdezi talán a MOHU-t, de az csak egy ilyen vágókép, megkérdezi a gyűjtőket, és megkérdezi a vélhető, aki magát droghasználónak nevezi, és ők lesznek a szakértők. És nem kérdezi meg a szakértőket. Nem kérdezi meg akár a Dávid Fecót, aki a 24.hu-ba egy nagyon jót nyilatkozott, és aki ehhez ért. Nem kérdezi meg azt az ellátórendszert, vagy ezt a szociális szakembereket, akik a hajléktalanokkal és a mély szegénységgel foglalkoznak, hanem, hanem egy magát szerhasználónak mondó ember elmondja a frankot. Mit kell tudni erről a dologról?
0: Hát igen, azt hiszem, hogy ösztersemileg követtük el azt a hibát, hogy abba a tévedésbe estünk, hogy azért, mert valami közös pontot találtunk, amivel mi nem értünk egyet, ezért egyébként ugye az élet más területén egyet értenénk egyébként, hogyha visszakapnánk az agenciát a saját életünkben. És elég tipikus következménye ennek az, hogy ez a tényleges társadalmi konszenzus hiánynak egy elég egyértelmű következménye, hogy itt vannak az egyébként is meglévő strukturális problémák, amelyek az elmúlt 16 év rendszer szintű károkozása, mismanagementje, vagy dilettantizmusa, tehát hogy most tényleg mindenki maga igazából a végkifejlett szempontjából csak a számunk érhetőségi részben értelmes azon gondolkozó, hogy ez mennyiben volt tudatos vagy tervezett egyébként. Tehát hogy egyébként a végkimenet, vagy amiben ülünk a, igazából azzal kapcsolatban, hogy most ebben volt-e biznisz, vagy csak rosszul csinálták, az igazából lássuk be, vagy, tehát a jelenlegi rossz működés szempontjából így nem, nem fontos. És akkor ahelyett, hogy ezt a sokkal bonyolultabb problémát próbálná meg feltérképezni, megérteni, és elismerve a jelenlegi problémát lehetséges megoldásokat keresni, ugye az azonnali feloldásnak a rossz gyakorlatába hullik vissza a társadalom, ahol egyszerű válaszokat próbál adni. A probléma, mi a probléma? A szegénység a probléma. Csak az a probléma... ugye aláhúzandó a tényleges probléma, hogy a szegénység az a Magyarországon egyébként lássuk be, hogy lassan tek 100 éve, meg egyébként ugye nemrég volt egy tök jó néninés beszélgetés egyébként itt a tanácsköztársaság alakulásáról, meg ott az elképzelések és aztán a gyakorlatoknak a, hát mondjuk kritikus ütközéséről, és hogy, tehát mondjuk úgy, hogy jó, tehát egy 100 éve tulajdonképpen Magyarországon, miután volt egy ilyen elhibázott és bennem nem teljesült baloldali fordulati kísérlet, utána a szegénység problémája, ez tulajdonképpen egyébként a szegény problémájával, tehát valójában azóta az összes rezsimnek ideértve bizonyos értelemben én még emellett is tudnék érvelni, hogy a magyar szocialista rendszernek, vagy hát ennek államkapitalista ilyen rendszernek a nyelvezetében is a probléma az a szegény testében és személyében manifesztálódott, és nem abban a rendszer pozícióban emberekbe kényszerülnek. És egyébként erre lennék kíváncsi, hogy még visszatérjünk ide az empíriába, csak most már egyel közelebb úszva a húshoz, hogy te, mint ugye tapasztalati szakértő, tehát ugye, vagy ugye, mint
1: hát ugye, dolgozó közöttük, igen, és akkor
0: a szoc, dolgozó igen. Valaki, ahogy ott a szálon mi a gyűjtésnek a mintázata, tehát mert erről beszéltünk, hogy azért így nyilván nem általánosítható, de a te közvetlen empíriád nem is feltétlenül igazolja vissza, hogy itt azért ez a gyűjtés, ez ténylegesen összekapcsolódik mondjuk ezzel a most szintén ugye a morális pánikként megjelenő szerhasználói közeggel.
1: Hát figyelsz, csak gyorsan elmondom a számokat, hogy úgy legyünk tisztában, hogy Magyarországon becslések szerint kb. 15-30 ezer közton a hajléktalanok száma, Budapesten ebből 7-8 ezer van, és egyre többen vannak, tehát azt veszük, az a tapasztalat, hogy nagyon sokan érkeznek frissen Budapestre. Ez egyrészt azért van, mert a budapesti ellátórendszer fejlettebb, és többfajta szolgáltatást nyújt, akár még bizonyos megkötések mellett segít, olyan segélyeket is van, ami mindenféleképpen a fővárosi önkormányzat a költségvetését terheli, olyan segélyek is vannak, amint vidéken elképzelni se lehet. És ugye hát a fővárosi önkormányzatok, a BMSK-i saját rendszere van, ami a legnagyobb. Uh-huh. A szerhasználókról azt szokták mondani, hogy 8-10% valamikor próbálta, és ilyen 1,5-3% közé teszik, ez már a teljes populáció, akik havonta ilyen, rendszeresen élnek vele, tehát ez se egy önmagában magas szám, de jellemző, és erre is érvényes azért az, hogy vidéken is megvan a szlamokban, és a nagyon leszakadt, gazdaság leszakadt térségekben, de Budapesten azért jelentősebb a számuk. Hogy miért mondom ezeket? Azért, mert hogy emellett ugye van egy olyan réteg, akiket abszolút szegénynek nevezünk, amilyen 1,4-1,8 millió ember, akiknek ki van számolva, hogy sokáig nem tudott mediánbér 60%-át nevezi az EU, hogyha annyi, de ez az egyéni szegénység, mert hogy ezt beosztod mondjuk azzal, hogy mennyi a kereső, illetve mekkora családot tart el, akkor itt pillanatok alatt azért növekedhet ez a szám, tehát ezzel azért módszertanilag csinyán kell bánni, és van még egy szám, ami izgalmas, hogy ugye azt mondják, hogy Magyarországon a magyar lakosság egyharmada nem tudna egy hirtelen nagyobb kiadást miből finanszírozni, ami azt jelenti, hogy ők pedig egy hajszál választja el a szegénységtől, vagy bármikor kerülhet rossz anyagi helyzetbe, és hogyha az állását elveszti, mert az is egy hirtelen kiadásnak tekinthető, akkor ott megborul a rendszer. Nekünk az a tapasztalatunk, hogy a hajléktalanok nagy része aki dolgozik, akik dolgoznak, azok a legrosszabb fizetett munkahelyeken dolgoznak, elsősorban képesítés hiány miatt, tehát ez egy nagyon hosszú ok, hogy miért nem volt, tehát miért nem volt olcsóbb az államnak az oktatásra költeni, és miért kell egész életben is tápolni ezeket az embereket, ezt egyszer majd föltehetné valaki a kérdést az államnak. Vannak azok, akiknek van értelmezhető szakmájuk, de ők valamiféle szenvedélybetegségben szenvednek, vagy pszichiátriai betegségben szenvednek, vagy fizikális betegségben szenvednek. De az is lehet, ugye a mostani vasárnapi Cékla műsorban volt egy vendég, és nagyon szépen elmondta, mindenkinek javaslom, hogy hallgassa meg. Egyszerűen, hogyha mondjuk hiányzik az első fogaidból számos, akkor nincs olyan munkahely, ahova te téged fölvesznek, vagy az a munkahely pont az, ahova a mi ügyfeleinket felveszik. Itt annyi pénzt kapnak, ami semre nem elég. Tehát tipikusan termeli a jövedelmi szegénységet, a dolgozói szegénységet, és vannak emellett olyan emberek, akik erre se képesek, akik ilyen különböző 4 órás szociális szolgáltató formában dolgoznak, mert nem valók a teljes piaci munkaerő rendszerre, ez mondjuk, hogy olyan 20-30%, és köztük jellemző az, hogy dobozolnak, és nálunk vannak szerhasználók is, de ők dobozolnak a legkevésbé, hiszen a dobozolást az egy monoton, folyamatos dolog, azt úgy hát egy kicsit becsípve, vagy józanul, vagy egy kicsit bemátózva, azt még lehet végezni, annyi pénzt nem termel. Tehát, hogy ugye átlagosan, hogyha egy éjszakára elmennek gyűjteni, jellemzően közterekre. Tehát, hogy például bemennek a belvárosnak, például, tehát, hogy nem a köztisztasági vállalat gyűjti össze a hétvégén a belváros Dunapartján felhalmozott szemetet, hanem a értékes visszaváltató dolgot ők gyűjtik össze, és akkor ez 5000 forint, 10000, 15000, 20000 forintot is meg lehet mondjuk, de akkor egy nagyon komoly több 10 kilométer gyaloglás, és mondjuk 8-9 óra, de ezt egészen biztos, hogy nem a droghasználók, és egészen biztos, hogy nem ezeket az új szintetikus drogokon lévők használják, hiszen azok többe kerülnek annál. Tehát, hogy amit a Dávid Fecó mondott is valamelyik műsorban, hogy nagyon vicces, hogy pont annyiba kerülnek ezek a szintetikus drogok, mint a királydrogok, tehát mint a kokain, vagy a heroin, és hogy tehát ebben most nem tudok belemenni, meg ehhez én nem értek, de hogy miért van ez így, de ezeknek a olcsó szintetikus drogoknak az egész Magyarországon való hozzáférhetősége szintén egy olyan társadalmi, gazdasági mély struktúra, ami az elmúlt 16-20-30 évben alakult ki.
0: Tehát még annyi számossággal ugye ki lehet egészíteni, csak hogy mindenkinek egyértelmű legyen, tehát ahhoz, hogy ugye jól emlékszem, akkor 50 forint most egy doboz, és akkor akarra is számolom, ahhoz, hogy 20000 forintot tudjon kapni valaki, ahhoz 400 ilyen palackot kell összegyűjteni, ami ugye, hogy nagy államfőnket idézzük, ugye az már gombócból is ugye sok lenne, ugye, és azért ez nem egy kis dolog.
1: Bizony.
0: Összeszedni, tehát ugye valóban, tehát ugye ez egy olyan hát bizonyos értelme összetett munkafolyamat, ugye nagyon sok lépése van, egyrészt a terület bejárása, az adott esetben a konfliktusoknak a kezelése, tehát ugye ez nem csak egy fizikai, hanem egy kognitív feladata is, utána az is egy kognitív feladat, hogy hatékonyan átnézze az ember mondjuk ugye a szemét, anyagot, és abból kiválogassa azt, ami, tehát meglássa adott esetben egy nem rendezett körülmények között lévő szeméttömegben azt, amit ki lehet szedni. Tehát ha elkezdünk ezen egyébként egy ilyen munka szervezés szempontjából gondolkodni, akkor egyre inkább feltárul, hogy ez egy elég nehéz egyébként munka, ami nincs, szintén nincs igazából, ugye, tehát ami az elképzelhetően megszerezhető bevétel, az annyira elmarad a munka nehézségétől és komplexitásától, hogy ezeknek az embereknek a kitettségét nagyon mutatja, hogy ők abban a szituációban be vannak, ezt mégis egy ilyen hát megtérülő energiabefektetésnek kell, hogy lássák, azért, amit Basa is mondott, mert egyébként ugye ezek az emberek pont ugye ez a gyűjtés mutatja meg, hogy képesek lennének összetett munkának a végzésére, de nem képes a társadalom ezt lehetővé tenni számukra.
1: Ez mindenféleképpen, igen, ez egy jó jellemzés, igen. Tehát,
0: hogy... és még annyit hozzátennék, hogy ráadásul ugye van egy limitációja, ugye torzítása ennek az empiriának, hogy mondjuk a társadalmi hálóból kihullott embereknek még így a képességesebb részét fogja fel az a terület, ahol Basa jelen van, mert bizony léteznek azok az emberek tömegével, akik nem képesek bejutni a szállóra, mert még azokat a nagyon alacsony keret feltételeket se tudják teljesíteni. Pontosan. Nem önhibájukból, ez nagyon fontos.
1: Haló!
2: Erre csatlakoznék rátok. Szervusztok, ez a társadalmi hálóból hallottok?
0: Abszolút, itt vagy.
2: Jó, a társadalmi hálóból kihullottak. Ugye a jelenlegi kormányzat, én azt gondolom, remélem, hogy ha nagy képet nézzük, akkor erre is próbál valamit csinálni, vagy legalábbis kellene. Mire gondolok? Ugye ha nem tudom, hogy történt-e arra felmérés, vagy van-e adat, hogy milyen összetételű azoknak a populációja, akik az utcán, illetve drogok, illetve doboz. Ugye a nagyon nagy része a fiatal, tehát a javító nevelő intézetekből kihullottak, és 18 éves korában megkapja a 2 milliós hangbetétet, az körülbelül vasárnapra elég, aztán annyi. Ez az egyik. Ez nyilván gondolom én, hogy nagyon nagy része. A másik nagyon nagy része, amit egyébként érintettetek, az a valamilyen okból elveszíti az egzisztenciáját, például válás kapcsán, bármelyik fél, vagy munkahely elvesztés kapcsán, és nincs annyi megtakarítása, amiből ki tudja húzni addig, ameddig egy újabb állást szerez. Én azt gondolom, hogy ez is nagyon nagy számosság. Illetve hát nyilván egy idő után ki fognak hullani sajnos azok, akik hát az egészség kapcsán már semmire sem.
1: De ezeket említettük, tehát hogy azért igen, ennyire azért nem vázoltuk, vagy pontosan kik ezek,
2: igen,
1: és azért...
2: Csak, hogy jó.
1: Szóval, hogy
2: nagyon messziről kell kezdeni a helyre hozzá.
1: Hogy amikor... Tehát, hogy én nekem is volt egy romantikus, tehát ebben van egy romantikus rész, az, hogy férfi elválik, elveszi a munkahelyét és kerül az utcára.
2: Bocs, hogy közbeszólok, ez rohadtul nem romantikus.
1: Mert a valóság ennél sokkal durvább, bocsánat.
2: De volt olyan időszak, amikor...
1: Bocsánat, ez a valóságnál ez sokkal durvább, tehát, hogy mert hogy ez hogy is mondjam, amit te elmondtál, az egy önértelmezése a folyamatoknak, és nekünk ebből kell dolgoznunk, csak ez az önértelmezést később tehát szakaszolnunk kell, és kiderül, hogy ez az önértelmezés mondjuk egy 10 éves távlatban értelmezhető, tehát az azt jelenti, hogy most a 10. évnél járunk, és ez a 0-1 éves távban ez értelmezhető volt, de a 9 év alatt történt egy abúzív szerhasználat, mondjuk alkohol, egy teljes szellemi leépülés, tehát hogy ezeket nem mondják el, érted? Tehát a frissek, akik van olyan frissen, aki mondjuk egészséges is, és ő tényleg 3 hónapot tölt bent a szálón, megrázza magát, és ha nincsenek ezek a, nincs betegség, nincs szenvedélybetegség, nincs mentális betegség, akkor ők azok, akik miatt, nem hogy ők, hogy miatt, hanem akikre úgy vagyunk büszkék, hogy ez egy valós, tényleges gyors eredmény.
2: Hát ez, igen, abszolút igazad van, ez olyan, mint a már bocsánat, és nem pejoratív értelemben használom, ez a díszcigány, vagy a díszidó. Tehát, hogy felmutatjuk azokat, akik kitörnek, vagy akik...
1: Tehát nem mutatjuk föl, mi tényleg büszkék vagyunk mindenkire, de hogy csak azt mondom, hogy...
2: Jó, de hát a okay. Társadalom felmutatja, jó. Hogy lám, nézd oda. Hát
1: jó, tehát mutatja. Csak hogy ez egy férfi narratíva, jó? Akkor beszéljünk úgy. Tehát ahogy te ezt elmondtad, én is, hogyha söröznék veled, akkor erről beszélnénk, hogy hát így nehéz kibukni.
2: Igen. Direkt nem említettem, csak férfi narratíva. Jó. Abszolút egyetértünk. Én arra próbáltam meg egy gondolatot végigfuttatni, hogy, és ez a 10 éve nagyon jó, amit mondtál, ez abszolút, hogy ezt ha most elkezdi az állam és a civil szervezetek és a mindenki, akkor talán 10 év múlva szignifikánsan le fog csökkenni azoknak a száma, akik egyáltalán olyan helyzetbe kerülhetnek, hogy ilyen helyzetbe kerülhessenek. Elég bonyolultam.
0: Nem értjük.
2: Szerintem.
1: Köszönöm.
2: Tehát, hogy társadalmilag, és akkor megint csak az jön elő, hogy sokkal olcsóbb lenne az államnak befektetni abba, hogy mindenki lakáshoz is van, akármilyen
1: például
2: lakáshoz.
1: Lenne, igen, bérlakásállomány lenne.
2: Így van, vagy például...
1: Jobb lenne az oktatás, nem engedünk el senkit.
2: Meg az oktatás, meg hogy támogasson olyan civil szervezeteket, mint például az Iványi féle karitatív szervezet, akik tényleg a legalját segítik, már a legalját a szegénységben, és szóval tudjátok, hogy miben segítik. És ez sokkal kevesebbe kerülne, hát ezt mindenki tudja, mint egy utógondozás, még akkor is, ha az utógondozás, mint ahogy a nevben történt, meg nem történik.
1: Köszönjük szépen!
2: Még csak annyit a gyűjtése, mármint a dobozhoz, hogy ugye ez megint csak már egy ilyen elcsépelt dolog, hogy érdekes mód, hogy az építési hulladékot nem tették bele ebbe az egészbe, mert ugye tudjuk, kinek van bányája, amit föl lehet tölteni építési hulladékkal.
1: Jó. Azt szeretném megkérdezni, hogy Angliában hogy van ez a rendszer?
2: Angliában nagyon jól kérdezed. Ezen a héten, ahol én dolgozom, én karbantartó, most is karbantartom olyan, ezen a környéken, tehát mondjuk a kerület egy nagy részében, most terítik a kajás konténereket, ezek az barna kajás konténereket.
1: De nem az, hanem hogy te fizetsz-e a sörös dobozért, vagy az üdítős dobozért, vagy műanyagért,
2: nem
1: amikor vásárolsz?
2: Nem begyűjtés. A begyűjtés pontosabban van, szelektív hulladékgyűjtés van, de vegyesen.
1: Értem. Aha.
2: Tehát ömlesztve, és ez is kerületenként változik.
1: Tehát akkor ez ebben nincs bizni, nincs, te nem fizetsz érte, és nem lehet eladni.
2: Hát ez ebben a formában nem feltétlenül igaz, mert például az elektronikus hulladékot elszállítása...
1: De most tudod, hogy miről beszélünk ebben a műsorban, most erre koncentrálunk, tehát a palackok...
2: A dobozért nem.
1: Jó, köszönjük szépen!
2: Viszont ez rohadt nagy üzlet lenne, és nem is értem, hogy miért nem csinálják, de valószínűleg sokkal nehezebb megcsinálni a termékdíjat, vagy ilyesmit.
1: Köszönjük. Szia.
0: Hát megfeltételezem, hogy már a 2000-es években is volt szelektív hulladékbegyűjtés feldolgozás, ennek vannak kialakult akár önkormányzat által birtokolt, vagy nem tudom milyen kiszervezett módjai.
1: Hát meg az, hogy a háttérintézet, tehát hogy mi kerül, tehát mit csinálunk az üveggel, a műanyaggal, a papírral, az annak megvan a háttérgazdasága. Tehát, hogy a tényleg körkörös.
0: Hát egyébként annyiból gondolkoztam ezen, hogy nagyon leíró egyébként ez a példa, tehát ez a szelektív begyűjtésnek különösen ez a része a létállapotunkkal kapcsolatban egyébként, mert tényleg az van, hogy a probléma megszüntetése vagy kezelése a látóhatárunkig. Persze, ugye ez is ugye ebben a rossz megvalósításban már egy kicsit megbicsaklik, mert hogyha ott a főbejáraton rúgdossák le ugye a zsákot, ahogy elhangzott a kiegészítésben, ami nagyon-nagyon fontos információ, akkor már ugye előkerül az, hogy hát akkor már kezdi zavarni egyébként a jó népet is, hogy itt akkor valahogy ez nem jól működik mégsem. mert szembe jön a valóság. Egyébként az ötödik kerületben is van egy közért, aminek ott a bejárata előtt alakították ki a gépet, tehát hogy belépsz az előtérbe, ahol korábban kávéautomata volt, és most mellette van egy ilyen visszaváltó, mellette vannak a kosarak, és ott van egy ilyen fotocellás ajtó, ami egy irányból kiengedi az embereket a kasszák felől, a másik irányba meg be lehet lépni. Ez egy ilyen magyar lánc egyébként, csak hogy konkrétak legyünk, és nem egyszer volt, bár most kevesebb időt töltök ott, de nem egyszer volt, hogy hallottam még, és ez azért fontos, mert nem napi szinten járok oda, de hogy nem egyszer hallottam azt az nem tudom, ilyen helyzetértékelést a kasszásoktól, illetve nyugdíjaskorú vevőktől, akiket nyilvánvalóan zavart, uh-huh. hogy éppen ott egy sor áll a visszaváltó automatához, hogy megjelenik a gondolat, hogy hát ez így, ezt be kéne tiltani. Tehát ugye, hogy ezt ne lehessen csinálni, és hogy nyilvánvalóan ugye ő a betiltás alatt alapvetően ugye megint csak az a probléma, hogy a társadalmi jelentés mély struktúrájában nem a visszaváltás gyakorlatát szeretné betiltani, hanem azt, hogy ne váltsák vissza olyan emberek, akik őt zavarják, illetve akik eddig ugye láthatatlanok voltak számára, uh-huh. hiszen a visszaváltás aktusa nélkül kizáródnak a társadalomnak azokból a tereiből, ahol megjelenhetnek és ezt zavarhatják látod, a jó
1: milyen
0: népet.
1: Antropológus észrevétel, ez így van.
0: Igen. Ugye, és akkor itt van az, hogy én azért most, tehát aztán visszapattanhatunk a teoretikus uh-huh. falról, de szerintem ez az a pont, ahol az értelme van már annak az értelmezési keretnek, amit mondjuk így az igazság, hogy nem fog jól állni rajta, tehát ugye kicsit ilyen 501-esként, tehát a senkinek nem áll jól szabása lesz, de valahogy lehet kapcsolódni, mert kicsit máshová pozícionáltam a gondolatot a megbeszélésünk alapján, de nem baj. Így a jó, hát majd reszeljük közösen. Ugye ez pedig az, hogy igazából itt a rendszer átalakítás és a számon kérhetőség felelősi köröknek a megtalálásában kétfajta fogalmat kell elkönyvni, és hozzá kell raknunk egy harmadikat. Az első az úgynevezett átment igazságtétel, ez a transitional justice, tehát ugye a tranzicionális igazságtétel, uh-huh. átment igazságtétel, ami azt a kérdést teszi fel, hogy hogyan kezelhető a múltbeli rendszer szintű sérelmeknek az öröksége, uh-huh. tehát hogyan lehet egyáltalán ezzel valamit kezdeni, úgy, hogy szükségszerűen az új rendszer, még a teljesen új alapokon is áll, nem tudja magát elkülöníteni 100%-ig attól a rendszertől. Tehát ahogyan ugye, tehát tényleg gondoljatok bele mondjuk például Németországba. Tehát Németországot a harmadik birodalom korában, de itt egész most fogalmazunk inkább szebben, tehát a harmadik birodalomnak konkrétan úgy lett vége, hogy a Németországot a sárba belebombázták, tehát hogy ott pajta semmi nem állt már tulajdonképpen, Dresdára, ha gondoltok, Berlinre, ha gondoltok, tehát így a földig vissza lett rombolva, ha úgy vesszük, a társadalom is, és utána az új rezsimeknek mégiscsak valahogy, a rezsim most ugye nem a negatív értelemben értendő, tehát az új politikai vezetésnek mégis ugye volt egy problémája, hogy neki úgy kellett kezelni a múltbeli rendszert, hogy nem tudott tőle teljesen függetlenné válni. Ugye ebben jön bele a második, a helyreállító igazságtétel, uh-huh. ugye ez a restorative justice-nak a kifejezésével aha. ismeretes, ami pedig arról szól, hogy hogyan ismerhető el és tehető jóvá a sérelem és a felelősségvállalás hogyan valósulhat meg ebben az új területben. Tehát ugye az első lépés, hogy hogyan válik kezelhetővé a múltbeli rendszer sérelmeknek az öröksége, amikor ez nagyjából, vagy tehát igazából ezeket nem különíthetőek egymástól, tehát optimális esetben ezek párhuzamosan futnak, mert ha nem párhuzamosan futnak, akkor bizonyos értelemben bajba kerülünk valamelyik ponton, észreveszünk, hogy valaki még ugye az előző kanyarban még megvolt, és most elvesztettük, és valakit kifelejtettünk a dologból. Ugye a másik része az, hogy hogyan, tehát akkor amikor ezt azonosítjuk, megnézzük, hogy hogyan kezelhető, akkor azt is figyelembe kell vennünk, hogy hogyan ismerhetőek el a különböző felelősségi szintek, az áldozati szintek, és ebben a rendszerben hogyan tudjuk visszaintegrálni azokat az embereket, akik kiestek a rendszerből. Tehát ugye ez egy nagyon fontos része mindenfajta ilyen igazságtételnek, hogy hogyan kerülnek vissza az emberek. Tehát mondjuk ugye a ruandai népirtás az egy tökéletes példa arra, hogy valójában ugye helyreállítógásáktétel nem történt meg, valójában mert a tényleges, bocsánat, hogy így fogalmazok, kellően távoli példa, hogy sarkosabban fogalmazunk, tehát ugye a tényleges áldozatainak, a népirtás tényleges áldozatainak egy jelentős része, az továbbra is a gyanú szürke zónában él a háború és a népirtás lezárta után, és nincsenek visszahelyezve a társadalomba, ott lógnak, mert vagy azért, mert ugye az új vezetés gyanúsnak tartja őket mondjuk származási alapon, vagy a genocidium logikájának a túlélése, vagy mondjuk gyanúsnak tartja lehetséges kollaboráció miatt, mert ő ugyan

0: Ez pedig az episztemikus helyreállítás, és én egyébként itt, amit most beszéltünk, ezt tartám a legfontosabbnak, meg egyébként, amiről múlt héten beszéltünk is, az episztemikus helyreállítás, amiben tényleg így a szavainknak a jelentését határozzuk meg újra, hogy egyáltalán tudjunk közös nyelven beszélni ezekről a folyamatokról, és ezáltal értelmezhető eredményekre jussunk, mert hogyha nem tudunk megállapodni alapfogalmak alapjelentéséről, azzal kapcsolatban, hogy mi a probléma, akkor nyilvánvalóan össztársadalmi megoldás se valósulhat meg. Hallgatunk.
1: Szevasztok!
2: Szevasz!
1: Még a palackos témáról beszéltek valamit?
0: Igen, hát tulajdonképpen igen, végig erről beszélünk a palack.
1: Jó, mert nagyon távolinak tűnt Ruandához képest, csak bocsánat, de azért biztos volt átkötés, csak én ezt nem tudom követni. Na, meg közben kiszálltam a rádiót, lekapcsoltam. Csak hogy nekem az az egyetlen egy ilyen érdekes felvetésem van, amely szerintem itt meglepi azokat, aki ezeken gondolkodik, amely rámutatna arra, hogy itt a felelősséget próbált boncolgatni ugyan, de valahol ez kimarad ebből a gondolatmenetből a fogyasztó felelőssége.
2: Mondta ezt a Miklós, amikor azt mondta, hogy ameddig el tudunk látni, addig ebbe a szarba, bocsánat, ebbe vagyunk benne, tehát mondta, tehát hogy nem tud, tehát hogy már nem is mondjuk azt, hogy ne igyál dobozos üdítőt, meg nem is mondjuk azt, mert egyszerűen lehetetlen. Illetve, hogy a legalább olyan lehetetlen, mint azt mondani, hogy jó, akkor ne dolgozzál, hanem tartsd el magad.
0: Egy pont farmon. Arról beszélünk, hogy a társadalom szempontjából a visszagyűjtés az nem környezetkárosító problémaként jelenik meg, ami miatt az Európai Unió ugye a belépés egyik küszöbb feltételévé is tette ennek a rendezését, hanem társadalmi problémaként jelenik meg, amikor a díszes polgárság a belvárosi üzletben meglátja azokat az embereket, akiket korábban ja, nem kellett meglátnia. Tehát ugye tulajdonképpen ugye itt az a probléma alapvetően, és itt van egyébként én a fogyasztói felelősségem messze túlmenően társadalmi felelősség gondolok, hogy itt van egy rendszer szintű, akár az egész gazdasági, kapitalista rendszerünket érintő alapprobléma, és nagyon sokat elárul arról, hogy milyen társadalomban is élünk valójában legszélesebb értelembe véve, hogy a probléma az még csak nem is ott, tehát hogy az alapprobléma, ami mondjuk itt egy a környezetkárosító gyakorlat, az tulajdonképpen azért jelenik meg problémaként az emberek többsége fejében, mert most a rosszul megszervezett visszagyűjtési gyakorlatok miatt egy nem kívánatos társadalmi csoport hirtelen megjelenik a polgárság látóterében.
1: Miklós, nem így van. Vagy egy kicsit vitatkozni ezzel. Itt ez a rosszul megszervezett termelési gyakorlatokkal van baj. Hát, hogy úgy termeled meg, hogy egy ipari dolog, ipari méretű rendszer állítja elő azt, amit te elfogyaszthatsz. Mert innentől kezdve ki van iktatva az az érdekeltsége az egyénnek, aki a fogyasztó maga, hogy ő ennek a keletkezésével, illetve utána az eltüntetésével a felelősséget gyakorolhassa. Tehát ki van iktatva?
0: Igen, tehát ugye pont ezt mondom, hogy itt van ez a probléma, ami miatt az európai gyakorlat kialakult, és az sokat elárul, és ez sokat elárul a társadalomról, hogy ez problémaként nem azon a szinten jelenik meg, amit te mondasz.
2: Én tudom, hogy mit a betelefonáló a fogyasztói társadalmat kritizálja.
1: Hát... Nem egészen, Basa, itt arról van szó, hogy az a fajta felelősség, amelyet itt próbálunk piszkálni, vagy próbálunk, tehát mert én is ezt piszkálom valahol, és ez az, ami zavar, hogy ez el van, hogy úgy mondjam, kenve, és majd a Miklós is az imént azt mondta, hogy egy társadalmi jellegű a rendszer szintű probléma. De ha ezt kifejezést használod, akkor ebben az egyén, aki egyébként tehetne az ellen, hogy ez megváltozzon, nem fog kapaszkodót találni, mert nem ismer magára. Tehát azt mondja, hogy én vagyok a társadalom, ez azért nagyon ritkán van így velünk. Azt mondom, hogy én vagyok a fogyasztó, és akkor itt ezzel magunkat lehetne szembesíteni.
2: Tehát így van, de szerintem nincs kapaszkodója a spektáklum világában az egyénnek. Elvesztette minden agenciáját, ez itt a probléma.
1: De ezt vissza kellene szerezni, nem valahol?
2: Így van, csak ennek az elgondolása, az borzasztó nehéz. És a McKenzie Clark, aki a mostani rendszert már nem is a spektáklumnak, hanem a

0: dezintegráció spektákulának nevezi, azt mondja, hogy abba a korszakba léptünk, amikor már annak örülünk, hogy a saját szemetünket, amit termelünk, azt nekünk kell összegyűjteni, és nekünk kell megenni. De most...
1: Nem, tehát ugye az a probléma, és hogy nyilvánvalóan ugye arról tudnánk beszélni, hogy más lenne a műsornak a fókusza, meg egyáltalán a műsor folyamnak
0: én tudom,
1: a fókusza,
0: akkor
1: nyilvánvalóan mondani, ugye igen. Beszélhetnénk erről a fogyasztói felelősségről, de hogy ez egy társadalomtudományos műsor, és ugye egy konkrét magyarországi manifestációjáról beszélünk a dolognak, ezért itt az a fontos megállapítás a jelen értelmezésben, hogy létezik egy probléma, és éppenséggel, amit te kritizálsz, vagy amit te hiányolsz, az azért válik mondjuk lehetséges megoldássá, mert még egy rétege a spektákulumnak, hogy a szegénység, ha úgy vesszük, amit mi hozunk létre társadalmilag, és ugyanúgy egy megoldhatatlan, tehát tulajdonképpen egy analóg probléma a termeléssel, mert ugyanúgy az emberek azt gondolják, hogy ők egyénileg nem tudják megoldani a világ bánatait, tehát ez nagyon messzire elvihető ez a téma.
2: Igen, de
1: mikor? De azért tudod eltagadni, hogy ez probléma, és sokat, tehát hogy egész egyszerűen az emberek többségének ez nem probléma addig, amíg nem látják, amíg még hogyha szelektíven gyűjtenék a dolgot is, eltűnne, nem foglalkozna vele. Az én állításom nagyon egyszerű, hogy az emberek többségének az egyáltalán ez a visszagyűjtési probléma, ez csak azért gond, mert most hirtelen láthatóvá válik, és éppenséggel ugye eltagadhatóvá válik ugye a társadalmi problémán keresztül ez az esemény.
2: Hát, igen, az egy nagy társadalmi dráma, hogy egyébként már gyerekkortól kezdve azt próbáljuk elkerülni, hogy ez a fajta felelősség, amivel gyakorolhatnánk azt, hogy ne legyen megoldva. Tehát ne legyenek ilyen rendszereket létrehozni, ezekre már, ahogy a Basa mondja, már az iskola is egy olyan spektákulum, hogy ez, tehát mindenféle dolog olyan spektákulum részeként már azt mutatja, hogy nem is akarunk egyéni szinten fejlődni, hanem ilyen rendszereket hozzunk létre, amelyek aztán fölfalják utána majd a saját környezetünket. Szóval ez a dráma, ez a társadalmi dráma valóban, és hát én azt gondolom, hogy ha azt hangsúlyoznánk inkább, hogy nekünk mi egyénként hol van felelősségünk, és nem azokra az emberekre mutogatva, akik ezt gyűjtik. Tehát én nagyon sokszor kicsit az volt most zavaró, hogy azokról az emberekről beszéltek, akik szegények, és gyűjtik ezt. De őket nem ez a doboz dolog termelte ki.
1: Szerintem ezt egyszer se állítottuk, hogy a doboz termelte ki. Szerintem.
2: Tehát nem ennek a visszagyűjtési mechanizmusnak a létrejötte termelte őket ki, amire ők most ráugrottak, hogy úgy mondjam, hogy fenn akarnak maradni. És még
1: figyelj, én azt javaslom, hogyha ezt visszahallgatod a adást, és valahol tudod azonosítani, ahol milyen állításokat tettünk, és összekapcsoltuk a dobozgyűjtést a szegénység kialakulásával, akkor léces írt meg e-mailben, és akkor revidiáljuk a téziseinket, ilyen állítás nem hangzott el.
2: Jó, oké. Köszönöm, szia.
1: Hello. Hallgassunk egy zenét.

0: Tilos Rádió FM 90.3, Társadalom drámák 2026. szeptember 24-én, ha minden igaz. Felvétel, nem, élőben, kicsit most mindegy, a zenével lelazultunk, és igazából...
1: Nem, mert igazából nagyon jól alátámasztja ugye az alap probléma felvetést, amivel érkeztünk.
0: Ugye a harmadik pont.
1: Igen, ugye az episztemikus helyreállítás a kapcsolatos, ugye ez tulajdonképpen ugye a jelentéseknek a megsemmisülése a probléma. Ugye eleve ugye az a probléma, hogy itt van ez az átalakulás, amiben átalakítás, helyreállítás és igazságtétel valahogy meg kell, hogy jelenjen. Ott ugye nagyon problémás helyzetben vagyunk, mert eleve nem a Szovjetuniónak van vége, meg nem a náci Németországot győzték le külső katonai erők, hanem egy ilyen úgynevezett, én ezt nagyon is találónak tartom, a hibrid rezsim kifejezés, mindig is azt gondoltam, hogy ez nagyon jól leírja az eseményeket, de teljesen mindegy, mondjuk én most akkor munka megnevezésként hibrid rezsimnek nevezem, és de ott, de jellemzőre, hogy nem tömeges, súlyos emberi jogi sérelmek voltak a jellemző kiindulópont, mert nyilvánvalóan, miatt valaki betelefonál, tehát voltak tömeges, súlyos emberi jogi sérelmek, csak ezek nem olyan explicit módon jelennek meg, amik mondjuk egy nemzetközi büntetőbíróságnak a hatáskörébe tudna csúszni.
0: Hát illetve ugye, amiről TGM mondjuk a társadalmak fasizálódásában beszél, hogy ugye azért Tarlós István 2011-ben kitiltotta a hajléktalanokat Budapestről, aztán az Alkotmánybíróság ezt visszadobta, akkor az alkotmány 2013-as negyedik változtatásával visszavarázsolták, és akkor kijelöltek olyan területeket, ahova mehetnek, és kijelöltek olyan tereket, ahova nem.
1: Hát ugye most azt adjuk is az önazonossági törvények meg egyébként.
0: De ugye ez egy olyan réteg, aki senkinek nem fáj, vagy egy kicsit egyetértünk vele, hogy így azért van. A büdösek ne legyenek már.
1: Hát igen, tehát, hogy tényleg, igen, tehát az eleve, tehát ha már itt, hogy mi az igazi probléma, hogy valóban így a nem tudom, globális termelés a probléma, szerintem az is probléma, hogy olyan társadalomban élünk, ahol mondjuk nem övezte tényleg fizikai ellenállás az lakosok részéről mondjuk a hajléktalan mentesített padoknak a megjelenését. Igen. Tehát, hogy nem volt tömeg fellépés azzal a kapcsolatban, hogy akkor ezt azonnal tüntessék el.
0: És én nem feküdhetnék le, mint adófizető állampolgár egy 10 percre arra a padra.
1: Igen, rendkívül sokat feküdtem mindenfajta közterületeken, nagyon sok nyugati városban. Érdekes módon, hogy soha nem zavartak, bár nyilvánvalóan az, hogy engem nem zavartak ebbe, ugye az egyéb privilégiumból következik, hogy ugye nyilván rám nézett ott a helyi ugye jogbetartató hivatalnak a képviselője, és akkor hirtelen azt gondolta, hogy én fekhetek.
0: Tehát, ugye... De szerintem mindenki fekhet ott.
1: Hát nyilvánvalóan ott is jobban fognak vegzálni, hogyha valamilyen kisebbséghez tartozol, vagy hogyha kevésbé beilleszkedően vagy. Tehát azért ne fessünk túlzottan, nem tudom, idealisztikus képeket a világról. Na mindegy, de visszatérve ide, tehát itt van ugye az episztemikus kár, az, ami egyébként mindezeket az emberi jogi sérelmeket is aláhúzza. Tehát azért egyébként részben azért nem lehet ezeket jól azonosítani, ezeket a mély, tényleg emberiség elleni bűncselekményeket, amik elkövetésre kerültek, mert a tartós hiteltelenítés és az értelmezéseknek a kirekesztésével párhuzamosan történtek, vagy éppen azokon keresztül indirekt módon, hogy bizonyos, nem tudom, társadalmi felelősséggel kapcsolatos gondolatokat, társadalmi ebből következő érzelmeket szerveztek ki, vagy tagadtak meg, és innentől kezdve, mivel hogy az embereknek szükségük van egy környezeti visszaigazolásra, hogy valamiről valamit gondoljanak, és valamit éreznek, akármilyen kényelmetlen is ezt így kimondani, de ha ezt a keretet sikerül tartósan átalakítani, akkor egész egyszerűen ezeket a gondolatokat és érzelmeket is ki tudod törölni a társadalmi részből.
0: Igen.
1: És ugye itt ugye elsősorban, amikor feltesszük akkor a kérdést, hogy mi sérül, akkor hát tulajdonképpen a megismerésnek a lehetősége azon keresztül, hogy úgy meghatározásra kerül, a megismerőként elfoglalt hely. Ugye ezt úgy tudom nagyon jól lefordítani, hogy kinek hisznek az emberek. Ugye az előítéletek miatt valakinek kevésbé fognak hinni, mint amennyi mondjuk megilletné. Tehát ugye ha elmegyünk, hogy egy hajléktalannal beszélni az ő helyzetéről, akkor nyilván ez nem lesz olyan nagyon komoly. De egyébként ezt lehet egyel följebb is mondani, csak mivel, hogy én ebbe a szektorban dolgozom, ezért kicsit ízléstelen erről beszélni, de mondjuk nem tudom nem látni azt a rendszert se, hogy mondjuk nem tudom, például a Gregor Anikó és a szakszervezet az arról beszél, hogy tulajdonképpen büntető szinten volt alacsony, mesterségesen alacsonyan volt tartva az állami egyetemség mellett kitartó oktatóknak a bére, és ugye én ebben magasabb létrán vagyok, mint mondjuk egy adjunktus, tehát mondjuk úgy, hogy engem is érint, de kevésbé érint, mint egy pályakezdő tanársegéd, aki tényleg, tehát hogy elképesztően, tehát a magyar átlagos lakbér kifizetésére nem képes abból a pénzből. Tehát nem arról van szó, hogy akkor kifizeti a lakhatás, és aztán majd lopja valahogy az egyetemről a cukrot, és akkor a valahogy a WC-papír, hanem
0: az
1: arról van
0: nincs.
1: Igen, egyrészt nincs. Igen, hanem tényleg arról van szó, hogy még azt a albérletet se tudja kifizetni, és akkor ebben a helyzetben, amikor erről beszél mondjuk a szakszervezet, akkor a komment falon az látszik, hogy nem hisznek nekik az emberek, mert hogy ugyan már ne beszéljünk róla, nem tudom, mert hogy ő is látta, nem tudom, és akkor hoznak, és az a vicces, hogy ilyen tipikus ilyen modellváltott egyetemekről érkező empíriák, közvetlen empíriákra hivatkoznak arra, hogy egyébként milyen jól vannak fizetve az egyetemek, meg ott milyen rendben van tartva minden, meg mennyi juttatás van egyébként ezeknek az egyetemi oktatóknak. Tehát ez is olyan izgalmas, hogy a valóság az teljesen nem létezik, tehát jönnek ezek az emberek, mondják, hogy itt probléma van, és pont az a probléma, amiről beszélnek, az lesz az érvelés, amellett, hogy igazából ezek tehát hogy igazából olyan dolgokat szeretnének, amik nem járnak nekik, illetve már meg is vannak. Uh-huh. Ugye? Meg a másik, ugye ez a kedvenc, amikor mondjuk például beszélünk, tudom, ez a visszatérő példám, de ugyanez egyébként, amikor arról beszélnek, hogy nem tudom, elszegényedés van Magyarországon, és akkor jön az A4-es állampolgár, és azt mondja, hogy a Lidl parkoló az péntek délután tele van, vagyis van pénze az embereknek. Ugye? Tehát, hogy ugye már, és ez már tényleg ugye ez a rendszerigazolási elmélethez is kapcsolódik, hogy az az elképesztő feszültséget, amit egyébként a közvetlen környezete generálna benne, azt muszáj valahogy redukálni, vagy eltöntek.
0: És én még azt is hozzá szeretném tenni, hogy ezért adtam a munkatársadalom a címet is ebbennek, a körforgásos gazdaságnak, mert azt sem tudjuk pontosan, ugye se jegyzőkönyv, sem tudományos érvelés, vagy alátámasztás nem járt ennek a rendszernek az ilyenfajta kitalálásával és bevezetésével, de már ennek az évnek az elején gyakran mondtuk a munkatársainkkal, hogy olyan, minthogyha a szociális ellátó rendszer, vagy a szociális segélyezés valahogy kiszerveződik egy for profit cégben, mondjuk a Mohuba, aki nyilvánvaló, hogy befogja szopni ezt a helyzetet, mert akkorát fog bukni, mint a ház, főleg azzal, hogy túl hosszú a teljesítési, tehát hogy túl sokan osztoznak ebből a bevételből, és hogy tulajdonképpen aki gyűjt, aki visszavált, azt annak van jövedelme, tehát ez egy nagyon tehát, hogy én nem tudom, tehát, hogy én, de feltételezem, hogy ezen elgondolkoztak, hogy ki fogja ezeket a jövedelmeket megszerezni, és hogy fogják megszerezni, és nem azt mondom, hogy mert hogy általában akkor vannak ilyen óriási nagy gyűjtési hullámok nálunk, amikor meccs, koncert, esemény, dzsembori van. Tehát az átlagos napokon is meg lehet mondjuk a belvárost húzni, és ott is végig lehet menni, de azért vannak ennek kampányidőszakai.
1: Jó, de...
0: És hogy valahogy azon gondolkozok, hogy minthogyha ez a rendszer, és itt megint visz, tehát egy egyszerű recycling, gazdálkodás úgy veti fel a társadalmi problémákat, mint például az, hogy ha én visszaváltom ezeket a dobozokat, vagy hogyha én tömegközlekedésen utazom, uh-huh. ahelyett, hogy saját autómat használnám, akkor én már mutatok valami olyasmit magamról, ami azt jelenti ebben a társadalomban, hogy én szegény vagyok, valamilyen szinten kilógok a társadalomból, ami szintén a tömegközlekedés az nincs így definiálva, nincs így jelentés szűkítve, hogy a tömegközlekedésen a vesztesek utaznak.
1: Ez is lehetséges, illetve hát ugye a tömegközlekedéssel nekem, mint őshonos Budapestnek ugye alapvető problémám, hogy itt a járat, ritkítások, meg az újraszervezések, meg ugye mindenfajta óriási szuper ötleteknek a következtében tényleg ugye előáll olyan helyzet, hogy mondjuk például nekem egy 4 kilométerre, tehát még egy könnyű futásnál rövidebb, tehát még egy 5 kilométer sincs távolsághoz, tömegközlekedéssel háromszor kéne átszállnom, tehát ugye ez azért lássuk be, hogy ugye ezek olyan szervezési problémák, amik csökkentik az embereknek a hajlandóságát, hogy felszálljanak, de mondjuk nyilván átugorható, hogyha kellően képességessé teszik az embereket, meg motiváljuk őket, hogy ez miért éri meg neki, és de. És akkor visszatérünk oda, amit mondtam, ugye, hogy itt van ugye, amiről beszéltem, hogy a kinek hiszünk, ez egyébként ezek létező fogalmak, tehát még csak nem is kell kitalálnunk ezeket a fogalmakat, hanem a nemzetközi irodalomban és gyakorlatban létező fogalmak, ez ugye ez a tanútételi igazságtalanság, ugye amikor ugye valakiknek a tanútétel ugye ki van zárva a helyzet értelmezéséből. A másik, ami talán fontosabb is a mi szempontukból, ez a hermeneutikus igazságtalanság, vagyis az jelenti, hogy kinek a tapasztalata válhat érthetővé tulajdonképpen, hogy ez egyenlőtlen részvétel a közös fogalmak kialakításában azt az eredményt hozza számunkra, hogy egy tapasztalat nehezen mondható el, és ismerhető el vagy a társadalmi diskurzusban, mivel ez a kettő nyilvánvalóan össze is kapcsolódik egymással, mert ugye kihagyunk bizonyos értelmezéseket, tapasztalatokat a közös valóságunk kialakításából, és ugyan amikor ezért aztán ilyen különböző építikockák hiányoznak, akkor nem tudunk valamiről olyan komplexitásában beszélni, ami mondjuk a megoldáshoz szükséges lenne. Tehát nem egyszerű információ hiányról beszélünk, ez borzasztó fontos, hanem hatalmi hátrányról. Tehát a tudás társadalmi viszonyaiban van egy elképesztő ilyen hatalmi egyenlőtlenség.
0: Várjál, hogy az azt jelenti, hogy ahogy mondtam, hogy mondjuk a médiában megjelenik a lakos, igen. aki elmondja azt, hogy ő nem szeretné, hogy a társasházukba bemenjenek, és ott a szemetet széttúrják. Uh-huh. Vagy ott aludjanak, vagy bent narkózzanak.
1: Így van.
0: Azt gondolom, hogyha létezik ugye megint 16 év mély struktúra magántulajdon szentsége, ha létezik a magántulajdon, akkor én nem vagyok olyan pont-pont simogató, aki, én ugyanerre felszólítom, hogyha hozzánk a mi külvárosi lakóházunkba látok olyan embert, aki szedi szét a szemetet, hogy egyrészt fölkérem, hogy távozzon, tehát, hogy jó, de akkor van egy ilyen értelmezés, megkérdezik a gyűjtögetőt, van egy olyan értelmezés, uh-huh. megkérdezik azt a furcsa elemet, akit a riporter droghasználónak tekint, tehát itt már megint van egy érdekes dolog, mert itt ez nem bizonyítható, tehát hogy akkor ebben van valamiféle önkényesség, aki fölvállalja ezt a szerepet, akkor ki hiányzik ebből a hermeneutikai értelmezésből?
1: Igen.
0: Vagy akkor milyen hermeneutikai értelmezés származhat mondjuk a házon kívül csapatának ebből a filmjéből?
1: Hát szerintem számos dolog hiányzik belőle. De...
0: És hogy miért?
1: Hát, amit az előbb elmondtál, mert az elmúlt 16 évben, meg előtte az elmúlt, nem tudom, 70 évben, vagy 100 évben, vagy nem tudom, 1000-ben aha. kialakultak azok a beszéd struktúráink, amikben kialakítjuk, hogy hogy gondolkozunk azokról, akik a mi általunk kialakított és kényelmes csoportban kívül vannak.
0: Kényelmes, és... igen. Én is erre gondoltam, hogy, hogy itt ezekben a médiákban, vagy médiában van egy felkent fogyasztó, és annak van egy definíciója, és aki azon túl van, arról nem szól se a műsor, se nem azoknak szól, tehát, hogy...
1: Hát figyelj, az
0: és
1: igaz.
0: És akkor ez az, ami az értelmezési keretet teljesen szűkíti, és viszont késztermékként oda nyújtja.
1: Hát abszolút, és pont ennek az értelmezésnek az alátámasztására egyébként csináltam egy nagyon gyors gépi elemzést, 1548 Guardian cikket nézhettem meg. Azért fontos a Guardian, mert a Guardian az egy alapvetően liberális, tehát mind a jó a Labourhöz talán egy kicsit, ugye az angol munkáspárthoz talán egy kicsit közelebb álló, de azzal szemben is mindig kritikus, független, liberális sajtótermék. Úgyhogy azért ezt vizsgáltam meg, mert azért azt lehet mondani, hogy a vizsgált időszak, ami 2018 és 2019 november közötti időszak, ebben az időszakban egészen biztos, hogy mondjuk kritikusan álltak a politikai eseményekhez, és azt akartam aláhúzni, hogy a kritikus szándék nem a diskurzív kívülállás jelenti, tehát hogy attól még, hogy neked kritikus szándékod van, az nem azt jelenti, hogy meg tudod nevezni ténylegesen a problémát. És itt három dolog, ami így kiugrott ebből a gyors elemzésből, hogy elkülöníthetünk három részt, amit vizsgáltunk. Az egyik ugye a napi rendnek a meghatározása, tehát a napi diskurzusnak a meghatározása.
0: Uh-huh. A tematizálás,
1: a másik mondjuk a megnevezése ennek a tematikai. Tehát ugye nem csak a tematikus, tehát az első mondjuk a tematikus sorrend, a másik a tematikus téma, ugye, tehát hogy nem tudom, mondjuk nevezzük így, és a harmadik pedig, hogy milyen felerősítési következik mindebből a döntésből, ugye, hogy mi lesz az első, ugye ez a sorrend kialakításban az a kérdés, hogy mi lesz a kérdés, a figyelem egy bizonyos problémakör körül szerveződik meg, és utána a következő rész az, hogy mit fed el a címke, amit ennek a fontos dolognak odaraknak, mert ugye a címke az nem csak feltár, hanem el is fed, tehát ugye eufemizál, egy ilyen triviálissá tesz, a megnevezés tompíthatja a tartalmat valójában, vagy egy olyan értelmezési szintre löki át, amit ugye pont azért csinálta meg ezt az elemzést, hogy aláhúzom, hogy itt van egy egyedi példa a házon kívül, meg a te tapasztalatod, de tulajdonképpen ezt véletlenül választott mintán egyébként nálunk boldogabb történelmi fejlődésű demokráciákban is megfigyelhetően jelenlévő folyamat, hogy meghatároznak egy témát, és olyan módon címkézik fel.
0: Igen, a címke az a jelen esetben jelentheti mondjuk a címet is, ami igaz, vagy annak a cikknek a címét, ami lehet igazi.
1: Igen, meg az, hogy itt van, tehát ugye valóban, tehát van egy cikk arról, hogy itt ez egy rossz gyakorlat, de ebbe a cikkben ugye megjelenik a szerhasználó, vidéki hajléktalan, és ahogyan egyébként ugye ez előkerül, ugye ő már tulajdonképpen a problémaként jelenik meg, és nem akként, mint akit egy másik strukturális probléma láthatóvá tesz, ahogy ezt próbáltam a műsor előző részében kifejteni. Tehát a kritika, tehát ugye az a nagy kérdés, hogy ki kap figyelmet, a kritikai bemutatás is növelheti a szereplő láthatóságát, és ez a láthatóság, ez önmagában nem biztos, hogy mondjuk a probléma feltárását jelenti, adott esetben az elfedését. Ugye erre tudok mondani még ilyen szélsőjobboldali, hogy ez a biciklitolvajok, meg ez a kimennek, és akkor kirakják az embereket a bérleményükből, mert nem jól viselkedtek, vagy mert nem fizették. Tehát ugye az önbíráskodásnak ezek a klasszikus terei, amik nyilvánvalóan ott is ugye azt tehát nyilvánvalóan én most mielőtt valaki betelefonálna, tényleg ne tegye meg, tehát nem azt állítom, hogy nem történnek meg bűncselekmények ebben az országban, tehát én tisztában vagyok, hogy a Tilos Rádió hallgatóknak a 90%-ától már loptak el biciklit, meg abban is egészen biztos vagyok, hogy vannak emberek, akik visszaélnek mondjuk a bérlés körülményeivel, és mondjuk adott esetben mondjuk így aztán megkárosítják az ingatlannak a tulajdonosát, de az, hogy ezekről a problémákról hogy beszélünk, és mit teszünk láthatóvá a problémák tematizálásán és felcímkézésen keresztül, az igenis nagyon fontos, mert lehet, hogy nagyon kényelmes választ kapunk azzal kapcsolatban, hogy mi a probléma, de az nem biztos, hogy az az a válasz lesz, amit hogyha megoldunk, ugye, akkor az a tényleges problémát is fel fogja számolni. Tehát ellentmondani, és tényleg csak ezt még a múlt héten is, vagy a két héttel ezelőtt is, amikor beszéltünk erről, ez nagyon fontos, és a korábban ellenzéki, most pedig független, kritikus, értelmiségi megmondással kapcsolatban tényleg azt tudom elmondani, hogy ellentmondani egy állításnak nem feltétlenül jelenti a mögötte álló keret feladását. Tehát, hogy... És ezt én nagyon-nagyon látom a mostani működésekben. És ami még fontosabb, hogy ebből mi következik, ebből az következik, hogy a politikai változás nem törli a nyelvi örökséget sajnálatos módon, tehát történik egy intézményi változás, és akkor fel kell tennünk a kérdést, hogy az intézményi változás milyen megmaradó kategóriákat hagy helyben, és ebből következik a nagy kérdés, hogy továbbélő hitelességi rend is megmarad-e, mert hogyha megmarad a tovább élő hitelességi rend, akkor tényleg arról van szó, hogy a szereplőket cseréltük, és a működést pedig meghagytuk.
0: Nagyon szép gondolat volt. Nem is tudok, mert hogy igazából teljesen most egy kicsit elkezdtem máson gondolkozni, hogy mert az egészen biztos, hogy azért van egy olyan mechanizmus, hogy amikor a társadalom megszólít, mert nem csak a hatalom, hanem a társadalom megszólítja egy rétegét, és igenis mostanában elég sokszor meglettek szólítva a legszegényebbek, vagy akár a szerhasználók, azok elkezdenek egyre jobban látszani. Tehát, hogy amióta ugye április óta lehet bármiről beszélni, azóta egész nyáre arról szólt, hogy Budapestet elöntötte az utcákat az erőszak, illetve a szerhasználók, és hogy tulajdonképpen különböző ilyen rendőrségi, illetve ilyen rendbiztonsági egyéni akciókkal terelgetik őket. Tehát mit tudom én, a második János pápa tért ki kell tisztítani. És akkor az megint tulajdonképpen annyi, hogy kiszorulnak akkor a környező utcákba az emberek, és akik nem voltak a környező utcába, ezért abba lesznek ebbe az utcába, és mivel egyre többet foglalkoznak velük, egyre többször jelennek meg a nyomtatott, illetve az ilyen tabloid, vagy bármi, most már ugye egy videót, vagy egy interjút nagyon könnyű fölvenni. Tehát megjelennek ők a reprezentatív reprezentálásban, vagy kitakarva, vagy vállalva, vagy csak a hangukat hallva, és ezen gondolkozok, hogy ez a fajta reprezentativitás, ahogy ők megjelennek, vagy ahogy tálalva van, hogy ők meg vannak jelentve, ez mit jelenthet nekik, illetve mit jelenthet a társadalomnak, tudom, mit jelent azt, amire eddig beszéltél, hogy a probléma az keretezve van, és ezen a módon lehet beszélni erről, de hogy a megszólítottak, vagy a megkereseteknek, azoknak mit jelenthet az, amikor ők látják, hogy velük van tele például a sajtó.
1: Így van. Ez egy jó kitétel, abszolút. Hát megerősíti az ő...
0: Szóval, de miüket?
1: Hát az áldozatiságukat tulajdonképpen. Tehát, hogy én ezt
0: azt
1: úgy,
0: gondolod, hogy ők ezt érzékelik saját áldozatiságukat?
1: Hát az áldozatiságod akkor is lehet, hogyha nem érzékeled, de egyébként mondjuk a társadalmon kívülállóságodat mindenképpen megerősíti. Tehát hogyne. Tehát alapvetően azért így a kisebbség-többség reláció, és most a kisebbséget ugye egy ilyen, tehát érdemes plasztikusan kezelni, meg itt is ugye megragadni az alkalmat arra, hogy aláhúzzuk, hogy azért érdemes olyan társadalmi gyakorlatokat kialakítani, ahol nem számít, hogy mondjuk többségi vagy kisebbségi pozícióban találod magadat, mert villámgyorsan találhatod magad kisebbségi pozícióban a kategorizációk változása okán bármikor, tehát ugye, mint ahogyan ezek az emberek se biztos, hogy mindig azt gondolták, hogy ők valamilyen kisebbséghez tartoznak. De hozzá kell tenni, hogy ugye az mindig egy ilyen másiknak tulajdonított identitás az ezetesek többségében, illetve még akkor is, hogyha van belső kisebbségi identitás, még akkor is sokkal erősebb a többség által nekik tulajdonított identitás, abból sokkal nehezebb kilépni, és így a pozitív önidentifikáció elég problémás, és hogyha mondjuk te úgy vagy meghatározva, mint akivel a társadalmi probléma van, akkor nagyon nehéz magadat úgy elképzelni, mint a társadalom hasznos tagja, és hogyha nagyon nehezen tud elképzelni magad, mint a társadalomnak a hasznos tagja, akkor lássuk be, hogy mondjuk egyre csökken a te hajlandóságod, vagy a kezdeményező képességed, vagy egyáltalán ugye a te tehát beszűkül a te cselekvési horizontod azzal kapcsolatban, hogy mit tehetsz. Tehát ugye, hogyha deklaratívan kívül vagy a társadalmon, akkor miért éreznéd azt, hogy neked mondjuk cselekvően kéne bármit tenned azzal kapcsolatban, hogy visszakerüljél bele?
0: Azért a nagyon mély helyzetek és ennek a társadalomnak az értékrendszere, ami jelentősen a minden cseréjére, minden megvételére alapul, azért ennek van egy olyan ilyen tapasztalati dolga, hogy amikor például egy önmagát áruba bocsájtó személy, hogy finanszírozza tulajdonképpen a szerhasználatát, ki akar lépni ebből a rendszerből, vagy ebből az általa élt módszerből, akkor egészen meglepődik azon, hogy a szociális ellátó szakma azt tudja mondani neki, hogy hát tudjuk szociális alapon foglalkoztatni, és akkor megkérdezi, hogy jó, és mennyit lehet ezzel keresni, és akkor mondjuk, és akkor megkérdezi, ezt naponta? Mondjuk nem, ezt havonta. És akkor ő azt mondja, hogy
1: világos,
0: ezt a társadalmatoknak,
1: igen.
0: Mert akkor ebből hogy tudok kilépni állami gondozottként, hogy tudok kilépni zéró képesítésnél, tehát azt jelenti, hogy állami gondozásban is képes volt ugye a 8 osztályt befejezni, és utána már ki is telt a 16 év, és mindenki felélegzik.
1: Igen, megszabadult tőle az.
0: Hogy akkor ez már nem kötelező. Aki mondjuk jó tanuló volt, mert nagyon sok jó tanuló van egyébként közöttük, akik kitűnővel végzik a 8 általánost, és akkor 2 évre valami olyan iskolába iratják be őket, ami pont 2 évig tart, és ez pedig az új nomenklatúrában, már nem is tudom, milyen szakképzőiskolának hívják, ami a új nomenklatúrában mondjuk a szakközépiskola, ami érettségit ugye nem ad, hanem azért volt régen a szakmunkásképző, az alatti pozíció. Egy erősebb OK-i képzés.
1: Jó, hát figyelj, erről csak azt tudom mondani, hogy nyilvánvalóan több oknál fogva se vagyok alkalmas semmilyen kormányzati pozícióra, de az egyik ugye az az, hogy én csak azt tudnám mondani a társadalomnak, hogy a éljünk rosszabbul, mint 4 éve kampányt lehetne csak csinálni, ahol el kell beszélgetni a társadalom azzal kapcsolatban, hogyha mondjuk szeretnénk javítani az eseményeken, akkor bizonyos igazságtalanságokat, tehát az is mondja, amikor mindenkinek beengedjük a hangját a közbeszédbe, hogy helyreállító igazság szolgáltatás keretein belül, az nem azt jelenti, hogy mindenkinek az érdekei utána majd kiszolgálásra kerülnek. Tehát ugye tényleg az van, hogy azért lássuk be, hogy nem mindenkinek minden szituációban lesz jó, hanem ugye társadalmi alapokat kell megállapítani, és bizony lássuk be, hogy senki nem fog arra a programra szavazni, amivel én elő tudnék állni, hogy mondjuk egy ilyen hangkis eleméres 5 évig próbáljunk meg kedvesebbek lenni egymással, se szavazna senki, de amint mondjuk én javasolnék arra, meg pláne nem, hogy egész egyszerűen most arról van szó, hogy nagyon sok szektor nagyon rossz lesz, vagy nem fog javulni érdemben, mert átcsoportosítjuk olyan, olyan területekre az összegeknek a jelentős részét, ami mondjuk rövid távon megakadályozza a további emberek, tehát kihullását, az összes lehetséges embert, aki kihullott a társadalom, azt megpróbálja visszailleszteni valamilyen módon, és akkor ennek mondjuk lehet, hogy az lesz a következménye, hogy tényleg mindenkinek gyalog meg biciklivel kell járnia, mert annyira drága lesz az üzemanyag, meg tehát egy csomó nagyon rossz dolog következhet belőle, de mondjuk ha ezt így nem tudom, ki tudjuk ugolni.
0: Ez szerintem nem is nincs is okokozati összefüggésben, de hogy valami
1: de most
0: más,
1: csak
0: biztos,
1: mondtam valamit, tehát hogy igen, tehát hogy most tényleg nem, aha. De hogyha most ezt kigugoljuk valahogy.
0: Jó vagy mégiscsak.
1: Ja, mégiscsak hazudni, mert rögtön hazudok. Igen, nagyon jó. Igen, de hogy tehát hogyha ezt kigugoljuk valahogy, akkor viszont el tudjuk azt érni, hogy mondjuk lehet, hogy 10 év múlva egy olyan társadalomban élünk, ahol elengedhetjük a gyerekeket gyalog az iskolába, mert esetleg nem tudom milyen, nem fognak, nem tudom, szerhasználók 500-zal nem tudom átmenni a zebrán, meg mondjuk nem lesz olyan utcai bűnözés, nem lesz olyan magára hagyott mentális beteg, aki mondjuk valamilyen veszélyt jelenthetne.
0: Hát ez volt, igen, tehát ettől készültem ki, hogy reggel nem engedhetik el Újlipót városba a gyereküket az iskolába, ami 100% morális pánik.
1: Tehát. Abszolút, abszolút, de közben meg ugye ez sok mindennel összekapcsolódik, ugye, egyébként ez is ugye, hogy kinek az értelmezése, ez megint csak ugye visszamegy ebbe a, egyébként ebbe a már megénekelt értelmezési problémába, hogy nagyon helyesen egyre tudatosabbak vagyunk ugye a traumáknak a jelentőségével kapcsolatban. És most már nem úgy áll hozzá a társadalom, hogyha viccesen betintázott bácsi, nem tudom, helikopterezik az óvoda előtt, akkor azt mondjuk látja 10 gyerek, és akkor hát majd valahogy, majd végül is mi is felnőttünk valahogy, mert rám üvöltött a, nem tudom, fogatlan szegény ember olyan, és akkor megijesztett, mint az állat, és de hát így én is felnőttem, hanem ugye van egy ilyen magasabb igény azokban az embereknek, akiknek eleve már ugye a privilégiumaik lehetővé teszik, hogy ilyen szinten gondolkodjanak ugye a csemetéjük jólétével kapcsolatban. Mm-hmm. Tehát egyrészt ugye itt azért nehéz, mert itt van egy ilyen jogos, nem tudom, elvárás azzal kapcsolatban, hogy semmilyen ilyen váratlan esemény, amitől ugye részben az elmúlt 16 év gyakorlata okán el tudta szigetelni magát az ember, aki meg tudta tartani az anyagi és egyébként osztály privilégiumait, mondjuk másokkal szemben, ugye? És akkor hirtelen ugye megint csak ugye arról beszélünk, hogy itt kialakult egy rendszer szintű károkozás, ami akkor jelenik meg az embereknek a látómezeiben, amikor az ő életüket befolyásolja.
0: Hát persze, hát persze.
1: És mondjuk az az ideális gondolat, hogy akkor például ezt, hogyha megjelenik, akkor ne arra használjuk fel, hogy nevesítjük, hogy hát nem igaz, hogy itt ezek a szerhasználók és mentális betegek ezek itt gyűjtögetnek, hanem mondjuk hogy van az, hogy ezek a szerhasználók és mentális betegek olyan módon lettek magukra hagyva ebben a társadalomban, hogy az utcán találjuk meg őket. Uh-huh. És nincsen lehetőség arra, hogy ők minőségi ápolásban, gondoskodásban részesüljenek, ami igazi alternatíva lenne az utcához képest. Mert az igazság, hogy addig, amíg az utca az egy jobb alternatíva, mint az állam által kínált gondoskodás, addig én is az utcán lennék.
0: Hát meg ugye óriási nagy lukak vannak ezen a hálón,
1: hát
0: tehát nem nagyon vannak állam által nyújtott szolgáltatások, ezek ki lettek szervezve, illetve az önkormányzatoknak és az egyházaknak, ami ismét egy nagyon érdekes és...
1: Igen, és de hogy mennyire nagyok azok a lyukak, azt nagyon jól mutatja. Emlékszem, még babakocsit tologattam a vérmező környékén, és odajött hozzám egy úriember, olyan, hát a kora 50-es éveben járhatott, mezítláb volt, vérzett a lába, a szelektív kukáknál volt, és odajött, és mondta, hogy hívjam fel az édesanyját, mert hogy már megint jönnek, és lopják az antiszemiták a szemetet. És ugye szerencsére nem megijedtem, és akkor fogtam a bakot, és elment a másik irányba, mert gondoltam rá, hogy esetleg maga a telefonszám se lesz igazi telefonszám, hogyha megpróbáltam, tehát bennem volt az az opció, hogy ez is csak ugye tehát a delíriumnak a része a telefonszám, de mint kiderült, valódi volt a telefonszám, és meg is oldódott a probléma, és ez is jól mutatja azt, hogy egy olyan ember, aki egyébként rendelkezik olyan társadalmi kapcsolati rendszerrel, ahol létezik az a telefonszám, aki megmenti őt ebben a szituációban, amikor egy epizódja van, még ő is egy olyan helyzetben van, hogy egyedül volt, tehát nem volt körülötte senki, aki megakadályozta volna azt, hogy ebbe a szituációba eljusson, és nyilvánvalóan már hosszú idő óta ott keringett, mire talált egy valakit, aki képes volt meghallgatni annyi ideig őt, hogy eljusson arra a segítségkérésre, amit valószínűleg már egész biztos vagyok benne, hogy nem először tőlem próbált megkapni.
0: Hát ez lenne a társadalom szövete, amit nekünk kell összeszűrnünk. Ismét. Ez volt a társadalom drámák.
1: Sziasztok.
0: Sziasztok.

Sziasztok, Kis Jankó vagyok, ez itt a High Noon Spins, jó ebédhez szól a móka. A mai műsorban a The Coral nevű 2000-es évekbeli angol zenekar lemezeiről válogattam számokat, illetve a tagok szóló lemezeiről. Majdnem a zenekar összes tagjának van több szóló munkája is. Ajánlott beléjük nézni.

0: music was new black polished chrome and came over the summer like liquid night.
1: A Tilos Rádió ezen a hétvégén bizonyos értelemben a Nagymező utcába az Edit beköltözik. Pénteken DJ Titus és Infragandi Acid tematikájú klubestje tart évadnyitót, amelynek vendége a Bobby Shice duó lesz.
0: The music was new black polished chrome and came over the summer like liquid night.
1: Szombaton pedig a Smoking Dams rendez a Reggae-től a Jungle-ig csapongó sessiont, Dr. Analog és Sista, Naut 83 és Switch, Silver Blade és MC Fedora értő közreműködésével. Na, hogy várunk mindenkit! Down the drain.

0: A Tilos Rádió híreit halljátok.
1: A Palatinuson strandolók elsőre meglepődnek a közelükben megpillantott fehér gólyán. Noha egy-egy példány évek óta törzs vendég itt. 2016-tól Jakab peckeskedett a fürdőlepedők között, 2020 és 2024 között Karcsi szemezett a fürdőzőkkel és elemorzsiájukkal. Nem ide téved, hanem a Margit-szigeti kis állatkertben lakó mentett, sérült madarakról van szó. Bár Afrikába képtelenek eljutni, a vadasparkban teljes életet élhetnek, párba állnak, fészket és tojást raknak, fiókát gondoznak. No, megkirándulnak a környéken. Karcsi lejárt a Dunára, a pesti túlpartra is. Nehogy eltávolodva baleset érje, rehabilitációja tavaly előttől már a fővároson kívül zajlik. Mostani utódját sajnos nem nevezik meg az átnézett sajtó és Facebook közlemények.
2: Egyiptomi gazdálkodók napelem alatt termesztik növényeiket, számol be a Griszt. Az agrivoltaika alkalmazására a mind súlyosabb vízhiány és hőség késztette őket. A földeket fedő napelemek egyszerre termelnek tiszta áramot, és adnak árnyékot a növényeknek, csökkentve a párolgást és hőstresszt. A tárgyban két kísérlet sorozat is zajlik az afrikai országban. A szakemberek világszerte tapasztalták. A napelemek árnyéka nemhogy gátolná, inkább még gyorsítja is a növények növekedését, hiszen jó részüknek eredetileg is az erdőai szűrt fény volt a megszokott. A gazdák saktáblaszerű elrendezéssel igyekszenek a lehető legtöbb fényt juttatni a terményre. A termelt áram egyelőre öntöző berendezéseket táplál, idővel azonban sótalanító üzemeket hajthat, melyekkel újabb területek tehetők művelhetővé. Polipokkal próbálják visszaszorítani az Atlanti-óceán partjainál honos kék tarisznyalák burjánzását az Adriai-tengerben. Számol be a Euronews. Az invazív rák tetemes, az utóbbi 4 évben 20 millió eurót meghaladó kárt okozott az Emilia-Romagna tartománybeli olasz halászoknak és kagylótenyésztőknek. Terjedését a hőmérséklet emelkedése és a tengervíz növekvő sótartalma segíti. Megkísérelték kifogni és megsemmisíteni a kagylóállományokat pusztító állatokat, ám ez az írtási módszer rendre kudarcot vallott. A Bolognai Egyetem kutatói a biológiai védekezés mellett döntöttek. Nyáron a romanyai partoknál több tízezer polipivadékot bocsátottak a tengerbe, számukat később tovább növelnék. A közönséges polip nem csak természetes ellensége a kék tarisznyaráknak, hanem rendkívüli tanulékonysága és különleges idegrendszere révén eredményes vadászává is válhat.
0: Híreket hallhattatok a Tilos Rádióban.
3: And Soul School is on the air.

90.3 Tilos Rádió, szervusztok, a mikrofonnál Henry Gonzó, és ez itt a Haiku műsor negyedik adása, amelyet két hetente csütörtökönként hallhattok itt a Tiloson 2 és 3 óra között, valamint visszahallgathatjátok a korábbi adásokat a tilos.hu oldalon. Elsőnek a Beirut együttes egyik régi dalát hallhatjátok, a The Concubine-t. A multi-instrumentalista Zach Kanderis csapata jövő tavasszal ismét rövid turnéra indul, ezúttal Észak-Amerikában lesz néhány állomás. Az elmúlt években egyébként Európában, Berlinben és Londonban adtak több koncertet. Zach Kander néhány éve fokozatosan és óvatosan tért vissza hosszú kihagyás után. A szünet oka számos lemondott turné, mivel Zach gyakran kórházba került súlyos kimerültség és hangszál problémák miatt. Idén pontosan érkezett az ősz, erre hangolódva a mai adás megpróbál szezonális hangulatot teremteni. A Beirut után Stravinsky balettjével folytatjuk, de lesznek még nagy csavarok

A Petruska Igor Stravinsky 1911-ben bemutatott négy felvonásos burleszk balettje, amelyet a modern zene és a 20. századi balettművészet egyik legmeghatározóbb remek főveként tartanak számon. A történet az 1830-as évek Szentpétervárján egy vidám és nyüzsgő farsangi vásárban játszódik. Egy öreg sarlatán bábuművész életre kelt három bábut, Petruskát, a balerinát és Mórt. A Petruska zeneileg úttörő vállalkozás volt. Így jelenik meg először védjegyként a híres Petruska akkord, C-dur és fis-dur hármas hangzatok egyidejű megszólalása, amely a darab belső feszültségét és a bábuk mechanikus, mégis emberi jellegét hivatott ábrázolni. A mű kiválóan ötvözi az orosz népzenei motivumokat a modern, disszonáns ritmusokkal és a hangsúlyos zongora szólammal.

lévén, hogy ez egy eklektikus műsor, kanyarodunk egy nagyot. Az iskola kezdéssel kapcsolatban jutott eszembe az amerikai duó, mert ilyenkor kora ősszel hallgattam őket annó gimnazista koromban nagyon sokat. A The Dodos egy állótammal és egy szálgitárral kezdte karrierjét, a Fools című dal hozta meg nekik az áttörést annó 2009-ben.

egy férfi és egy női karakter történetét meséli el egy ősi kezdetleges világban. A dal hivatalos verziójában a népszerű olasz színész Luca Marinelli is közreműködik, akit például a Martin Eden című filmben láthattunk nagyszerűt alakítani, de szerepelt a Nyolc hegyben és Sorrentino Oscar-díjas filmjében is a Nagy szépségben. Hallgassuk meg, most Giorgio Poi, Senza colori című legújabb dal.

A feltörekvő amerikai dalszerzőnő Upshur második lemezéről hallhatunk egy dinamikus számot. Upshur második lemezének előfutára a Bender igazi diszkó zene.

Idén visszatért az Ice Age, a Down Post-Punk banda továbbra is energikus dalai, a korai Primal Scream együttesre emlékeztethetnek minket. Az Ice Age 6 év után adott ki új albumot, egyébként gyakori fellépők Budapesten. Sőt, az énekessel elég sokat bulisztunk együtt az elmúlt években. Következik az Ice Age-től az új lemez húzódala, ez a Star.

A 23 éves Finn Wolfhard, a Stranger Things egyik főszereplője, szintén új lemezt adott ki idén. Stílusa és hangja egyre kiforrottabb, minden esély és lehetőség megvan rá, hogy zenei munkássága lassan utolérje a színészi karrierjét. Finn Wolfhardtól hallgassuk meg a Follow című dalt.

Egy hónap múlva jelenik meg az amerikai shoegaze The Dive legújabb lemeze. A karizmatikus botrányhős énekesről sokáig csak rehabbal kapcsolatos híreket lehetett hallani, viszont Zachary Cole Smith feltámadt, és ez pedig egy remek albumnak ígérkezik. Következik a The Dive-tól a The Fountain.

Will Anybody Ever Love Me, az amerikai indie folk énekes dalszerző, Sufjan Stevens egyik legmeghatározóbb dala a 2023-as Javelin című 9. stúdióalbumáról. A számot 2023. szeptemberében adták ki az album második kislemezeként. A dal egy rendkívül sebezhető érzelmes kompozíció, amely a magányt, a feltétel nélküli szeretet iránti vágyat és az emberi psziché mélységeit kutatja.

A Gordion az argentin bandoneo művész Dino Saluzzi egyik legkiemelkedőbb és legismertebb kompozíciója. A zenemű hatalmas nemzetközi népszerűségre tett szert, amikor Pedro Almodóvar spanyol filmrendező beválogatta az 1999-es Oscar-díjas Mindent anyámról című filmjének filmzenéjébe. A filmzenei albumon a dalt hivatalosan a Dino Saluzzi trió előadásaként tüntették fel, és sokan ezen a filmzenén keresztül ismerték és szerették meg ezt a melankolikus hangulatú darabot.

0: Az imént az amerikai multi-instrumentalista Chris Cohen Sanebőr című dalát hallhattátok. Következzen egy nagyszerű és vadi új duett Flora Fishback és Le Scoop, két nagy kedvencem a francia indie piacon. A szám Le Scoop Polaroids című nagylemezének előfutára, amely október 30-án jelenik meg. Sötét tónusú, atmoszférikus francia pop, Cold Wave, amely jól ötvözi mindkét előadó jellegzetes, melankolikus zenei világát. Készült hozzá egy nagyon látványos klip is egy úszodában. Hallgassuk meg, a dal címe Bleu.
1: 30 bleu, vapeur d'eau, échoue en feu, j't'écris un mot.

A Push the Sky Away az ausztrál Nick Cave and the Bad Seeds rock együttes 15. stúdióalbuma. Ez a formáció egyik leginkább magával ragadó feszültséggel teli és kísérteties hangulatú lemeze, amely szakított az előző albumok nyersebb, bluesrockos világával, és helyette a minimalista, lo-fi és elektronikus textúrákra helyezte a hangsúlyt. A szerzemény a zenekar történetének egyik leginkább meditatív, minimalista és érzelmileg legsúlyosabb darabja, amely az évek során a koncertek katartikus csúcspontjává vált. A dal zenei alapját egy végtelenül egyszerű, finoman pulzáló orgona mellett és Warren Ellis minimalista hangszerelése adja, amelyre Nick Cave nem is annyira énekel, mint inkább szuggesztíven szaval. A szöveg központi gondolata a kitartásról és a belső hajtóerőről szól. A visszatérő refrén, you gotta just keep on pushing, push the sky away. Csak nyomnod kell tovább, told el magadtól az eget. Egyfajta egzisztenciális dacot fejez ki. Arra ösztönöz, hogy a külső elvárásokkal, a kételkedőkkel vagy a ránk nehezedő súlyokkal, legyen az sors, múlt, szomorúság vagy depresszió, menjünk előre, tartsunk ki és tágítsuk ki a saját határainkat.

FM 90.3 Tilos Rádió. A Limousine egy francia instrumentális indie jazz zenekar, amely a kortárs jazz, a blues, az elektronika és a lounge hangulatos atmoszférikus keverékét játsza. A formáció leginkább a filmszerű minimalista, mégis rendkívül dallamos és hipnotikus zenei világáról ismert. A következő számukat a Polo and Pan Remix verziójában hallhatjátok, én pedig ezzel búcsúzom már a tőletek, találkozunk két hét múlva ugyanígy csütörtökön délután 2 és 3 között. Én Henry Konszó voltam, ez volt a Haiku Rádió 4. adása a Tiloson. Szevasztok!

0: The music was new, black, polished chrome, and came over the summer like liquid night.
1: A Tilos Rádió ezen a hétvégén bizonyos értelemben a Nagymező utcába az Edit beköltözik. Pénteken DJ Titus és Infragandi Acid tematikájú klubestje tart évadnyitót, amelynek vendége a Bobby Shice duó lesz.
0: The music was new, black, polished chrome and came over the summer like liquid night.
1: Szombaton pedig a Smoking Drums rendez a Reggae-től a Jungle-ig csapongó sessiont, Dr. Analog és Sista, Naut 83 és Switch, Silver Blade és MC Fedora értő közreműködésével. Na, hogy várunk mindenkit!

0: Tilos Rádió hírei következnek.
1: Új-Zéland gyógyszerhatósága Ausztrália után másodikként poszttraumás stressz kezelésére engedélyezte az MDMA alkalmazását, írja a Euronews. A MedSafe két pszichiáter beadványa nyomán hagyta jóvá az ecstasy néven is ismert szer pszichoterápiai használatát. A kezelés kizárólag 18 éven felülieknek lesz elérhető, a páciensek sem haza nem vihetik, sem önmagukban be nem adhatják a szert. Csak is klinikai körülmények között pszichiáter ellenőrzése alatt kaphatják. David Seymour miniszterelnök helyettes kijelentette. A poszttraumás stressz nehezen kezelhető, életeket tesz tönkre, ezért kell hozzáférhetővé tenni az innovatív gyógymódokat. Az amerikai gyógyszerhatóság ellenben nem talált kellően alátámasztottnak, és elutasított egy hasonló kérelmet 2024-ben. Japánban mentőautó megy az elromlott humanoid robotokért, írja a HVG. A GMOR technológiai vállalat Tokió utcáin indított robotmentőt, amely első a maga nemében. Lényegében közúti segélyszolgálat humanoid robotok számára. A szerszámokkal, alkatrészekkel és egy csererobottal felszerelt különleges furgon mérnököket szállít ki a helyszínre. Ha ők nem tudják helyben megjavítani a gépet, másikat adnak helyette, amíg a hibás robotot rendbe hozzák a központi szervizben. A cég ötlete abból a tapasztalatból született, hogy az elromlott robotok sokáig hiányoznak a munkából, szervizbe küldésük rugalmatlan, és a szállítás is gyakran akadozik. A tokiói központ egyelőre egyetlen ilyen járművet üzemeltet, ám igény esetén továbbiakat is szolgálatba állít. Polipokkal próbálják visszaszorítani az Atlanti-óceán partjainál honos kék tarisznyarák burjánzását az Adriai tengerben. Számol be a Euronews. Az invazív rák tetemes, az utóbbi 4 évben 20 millió eurót meghaladó kárt okozott az Emilia-Romagna tartománybeli olasz halászoknak és kagylótenyésztőknek. Terjedését a hőmérséklet emelkedése és a tengervíz növekvő sótartalma segíti. Megkísérelték kifogni és megsemmisíteni a kagylóállományokat pusztító állatokat, ám ez az írtási módszer rendre kudarcot vallott. A Bolognai Egyetem kutatói a biológiai védekezés mellett döntöttek. Nyáron a romanyai partoknál több tízezer polipivadékot bocsátottak a tengerbe, számukat később tovább növelnék. A közönséges polip nem csak természetes ellensége a kék tarisznyaráknak, hanem rendkívüli tanulékonysága és különleges idegrendszere révén eredményes vadászává is válhat.
0: Ezek voltak a hírek.

Ma délután Beat Inspector bácsi mond nektek mesét a Mana Mana műsorában újból. Ez a Tilos Rádió 90.3 MHz-es hullámhossza, vagy a www.tilos.hu honlapon hallgathatsz. Jó szórakozást a brazil elektro és a big beat és a funky breaks világában. Szava!

Goonie Goo Goo. What the fuck does Goonie Goo Goo mean?

0: music was new black polished chrome and came over the summer like liquid night.
1: A Tilos Rádió ezen a hétvégén bizonyos értelemben a Nagymező utcába az Editbe költözik. Pénteken DJ Titus és Infragandi eszi tematikájú klubestje tart évadnyitót, amelynek vendége a Bobby Shies duó lesz.
0: The music was new black polished chrome and came over the summer like liquid night.
1: Trouble your brain. Szombaton pedig a Smoking Drums rendez a Reggae-től a Jungle-ig csapongó sessiont, Dr. Analog és Sista, Naut 83 és Switch, Silver Blade és MC Fedora értő közreműködésével. Na, hogy várunk mindenkit!

0: Egyiptomi gazdálkodók napelem alatt termesztik növényeiket. Számol be a Griszt. Az agrivoltaika alkalmazására a mind súlyosabb vízhiány és hőség készítette őket. A földeket fedő napelemek egyszerre termelnek tiszta áramot, és adnak árnyékot a növényeknek, csökkentve a párolgást és hőstresszt. A tárgyban két kísérlet sorozat is zajlik az afrikai országban. A szakemberek világszerte tapasztalták. A napelemek árnyéka nemhogy gátolná, inkább még gyorsítja is a növények növekedését, hiszen jó részüknek eredetileg is az erdőai szűrt fény volt a megszokott. A gazdák saktáblaszerű elrendezéssel igyekszenek a lehető legtöbb fényt juttatni a terményre. A termelt áram egyelőre öntöző berendezéseket táplál, idővel azonban sótalanító üzemeket hajthat, melyekkel újabb területek tehetők művelhetővé. Japánban mentőautó megy az elromlott humanoid robotokért, írja a HVG. A GMOR technológiai vállalat Tokió utcáin indított robotmentőt, amely első a maga nemében. Lényegében közúti segélyszolgálat humanoid robotok számára. A szerszámokkal, alkatrészekkel és egy csererobottal felszerelt különleges furgon mérnököket szállít ki a helyszínre. Ha ők nem tudják helyben megjavítani a gépet, másikat adnak helyette, amíg a hibás robotot rendbe hozzák a központi szervizben. A cég ötlete abból a tapasztalatból született, hogy az elromlott robotok sokáig hiányoznak a munkából, szervizbe küldésük rugalmatlan, és a szállítás is gyakran akadozik. A tokiói központ egyelőre egyetlen ilyen járművet üzemeltet, ám igény esetén továbbiakat is szolgálatba állít.
1: Bizonyos kétértű hüllő és halfajoknál ivarváltást okoz az extrém hőmérséklet vagy vegyi szennyezés, egyes nőstények hímekké válnak. A Humorend Növényvédelmi Intézet Bolkony Veronika vezette csoportja erdei békák több éves terepi megfigyelésével, kísérletekkel és számítógépes modellezéssel tanulmányozta a jelenséget. Az ivarváltók sikerrel versenyeztek a többi hímmel, termékenyítettek meg petéket és hoztak létre életképes utódokat, írja a Science Advances-ben közreadott tanulmány. Ám ezek a hímek kizárólag női kromoszómákat örökítenek, genetikailag minden utódjuk nőstény, akiknek tetejébe az immunrendszerük is gyengébb. És azért a békalányok is picit jobban kedvelik a már kapásból fiúkat, pletykálta el a hvg.hu.
2: A Tilos Rádió hírét hallotta.

Ahó, Tilos Rádió, FM 90.3. Ez itt a Páholy, a Tilos Rádió Punk Underground műsora. Minden páratlan héten, csütörtökön, fél 5-től 6-ig. Stop-ra, és vagyok fel!

0: really big dick.
1: Na várjál, na most, igen, igen, ez itt kérem szépen a Tilos, Tilos Rádió, az FM 90.3-on fogható.
0: Sziasztok!
2: Ez itt a professzor Schleck.
1: Igen, várjál, rakok rád hangot. Igen, most beestem gyorsan.
3: Itt Tomi Punk és a vendégünk.
1: Nem más. Miscreen. Alias, lehet mondani a rendes nevet?
0: Há, persze.
1: Zöldi Joli. Majd fogunk téged kérdezni egy csomó mindenről, meg ki fogod fejteni, készültél papírokkal.
0: Persze, jegyzetekkel
1: azt a, de jó, oké. Figyelj, 5 óráig viszont szabad foglalkozás van, ugyanis addig most mini rovatok vannak. Az első, ha Tomi nagyon néz, hogy...
3: Igen, lehet, hogy fordítanunk kéne rajta Schleck, lehet, hogy kezdjünk Jolival. Mert neki el kell mennie korábban.
1: Ja, tényleg? Azt nem
3: igen,
1: tudtam.
3: Ezt jobb, hogyha tudja a hallgató is, hogy
1: hát akkor
3: az utolsó...
1: Na akkor ez egy rendhagyó adás, kérem
3: fél
1: szépen.
3: Órában nem lesz itt.
1: Oké, oké.
0: Hogy zavarjak össze mindent, a máig vagyok.
1: Jó, akkor nyugodjon meg, aki punk hírekre és koncert ajánlóra számít. Lesznek azok is.
3: Szerintem már tűkön ülnek többen, és most anyáznak.
1: Ja, meg még punk történelmi rovattal is készültem, de akkor ez majd a műsor utolsó egyharmadában. Most viszont akkor belecsapunk. Zöldi Joli, mi volt a jeled az óvodában?
0: Hát nagyon izgalmas lesz, majd egy lombos fa.
1: Az tök jó.
0: Hát
1: megy a nevedhez.
3: Zöldi Joli jele.
0: Ja, Zöldi Joli, egy fa. Érted, egy fa, és egy lombkorona rajta. Ennyi
1: tök
0: volt
1: jó
0: a jele.
1: Én nagyon örültem.
0: Hát nem tudom.
1: Nekem
0: nem
1: létre
0: tőle
1: volt, azt hiszem.
3: Nekem
1: hát
3: meg
1: az
3: labda. Úgyhogy...
1: Meg répa is talán.
3: Nincs jó szerintem ezek közt.
0: De hogy nem, mondjuk a Katica az tök jó.
3: Tényleg?
0: Szerintem igen.
1: És hogy találkoztál punk zenével? Na, ez a következő.
0: Hát nagyjából ilyen 97-98 tájéken.
1: Neked csak van egy pátyád, ugye?
0: Igen, tényleg? Igen, de nem általa kerültem be.
1: Nem?
0: Hát nem, én vittem őt be.
1: Komolyan?
0: Igen, igen. Hát ő abszolút ez a rocker vonalon mozgott, úgyhát...
1: Hosszú haj, meg minden?
0: Hosszú haj, bőrdzseké, meg amit kell, veszkó csizma, meg minden, amit volt, hogy elhagyott részegen.
3: Mennyi van köztetek?
0: De volt ilyen.
3: Mennyi van köztetek? Hány év?
0: 7.
3: Komolyan?
0: 7 év. De hát ő már nem...
1: Pont egy óvodány.
0: Igen. Na, úgyhát szóval nem, én hoztam be őt, nem ő engem. 97-98-ban volt az első punk barátom, mármint faszim, hogyha így mondhatom, és vele kezdtünk el járni. Egyébként téged már abból az időből ismerlek, úgyhát ez jó régi ismerettség.
3: Mi volt a faszid?
0: Nem. Kis konspiráció rögtön az elején.
1: És merre fele laktatok? És
0: akkor a 12. kerületben.
1: Aha, budai punkvár.
0: Lejártál
1: Moszkva térre?
0: Persze.
1: És akkor átöltöztél, vagy?
0: Hát volt úgy, mentem úgy koncertre, igen, hogy a nagymamáméknak azt mondom, én a nagymamámékkal nőttem föl igazából, hogy színházba megyek, és akkor ott az ajtó előtt öltöztem át, mert épp Vizó Auróra volt, azt hiszem a Pecsában, hogyha jól emlékszem, úgyhogy volt ilyen, igen.
1: Azért volt szerintem E-klubban.
0: E-klubban,
1: ott
0: bocsánat.
1: Voltam azon,
0: igen.
1: Én is,
0: na,
1: az egy
0: tessék.
1: Nagyon jó buli.
3: Te csináltál egyet, Schleck, hogy átöltöztél?
1: Én nem nagyon. Én bevállaltam.
3: De akkor
1: magamat.
3: Nagyon kicsi voltam.
1: De... Más rosszaságokat csináltam, de azt most nem mondom.
0: Ez nem az az idősáv, amikor lehet.
1: Nem, de szóval... Moszkva térre lejártál, akkor belecsöppentél
0: hát
1: az ottani érába.
0: De nem, tehát
1: vagy
0: azért annak
1: hogy
0: nem, voltam, nem voltam szerves része. Nem, igazából ugye az akkori barátommal jártunk el koncertekre, és 99-ben
1: igen.
0: A Zsófival ugye kezdtünk el járni a Népstadionba.
1: Malvin.
0: Igen.
1: Népstadionba.
0: Igen, a Népstadionhoz, a táblásba.
1: Ja, na, én és nekem az kimaradt.
0: Az kimaradt a táblás.
1: Annyiszor elindultam, de valahogy... Tudom, hogy az egy pánkocsma volt, előtte voltam,
0: hát
1: meg kívülről láttam,
0: volt.
1: Meg az utó helyén voltam, de valahogy sohasem jutottam
0: el odáig. És én úgy tudom, hogy azokat a táblákat, ugye a utcatáblák voltak, busztáblák, mindenféle, azt a Yoko Ono-nak az özvegye vette meg végül.
1: Igen?
0: Igen.
1: Aki egy holland fickó, nem? Azt hiszem. Vagy magyar? Magyar származású,
0: az,
1: de azt hiszem Hollandiából.
0: Bocsánat, de John Lennon özvegye, a Yoko Ono vette meg.
3: Ezzel most gondolkodtam, hogy ki lehet
0: igen, most hirtelen. Igen, most összekevett.
1: Igen, mert na, a Yoko Ono még mai napig él. Igen. Tehát a...
0: Szóval én úgy tudom, hogy ő vette meg.
1: Komolyan?
0: Igen.
1: Ilyen gyűjtő Yoko Ono.
0: Én így tudom, és az a faszi, aki csinálta azt a kocsmát, egyébként ilyen filmekben volt statiszta. Egy ilyen nagy darab faszé.
1: Igen, igen, igen, igen, nagy dumás úgy volt.
0: Igen.
1: Tehát én
0: igen.
1: Azt őt ismertem meg utána.
0: És még Magnóról hallgattuk ott a zenét a pultba, meg ilyen nagyon
3: 99-ben.
0: Kemény. 99-ben. Aha.
3: Tényleg.
0: Igen.
3: De menő.
0: Nagyon kemény.
1: Pedig az már ott a Hungária körül Stefánia sarkemen volt.
0: Igen, igen. Hát ott, és akkor ott ismertem meg ugye a Sava Borsát a dolognak, és akkor onnantól már nem volt megállás.
1: De ott koncertek nem voltak?
0: Nem. Ott csak ittunk. Hát, igen.
1: Na jó. És akkor kicsit más vonalra ugorva.
0: Igen.
1: A mostani munkahelyed, az antikváriusság.
0: Hát ez...
1: Az hogy jött?
0: Hát ez meg a tesóm által, mert ő dolgozott itt, és ő hozott ide, és több mint 10 éve most már itt vagyok. Volt egy nagyon minimális kihagyásom, mikor úgy gondoltam, hogy megvalósítom önmagam, aztán ez mégsem sikerült. Hát elmentem egy nyomdába dolgozni, a Váci nyomdába, mert igazából nekem van ilyen jellegű végzettségem. Aztán hát
3: a pánkoknak
0: még...
3: általában.
0: Igen, ez valahogy, igen. Ez valahogy, ez nem tudom, kíséri ezt a szinteret. Aztán rájöttem, hogy ez nem az én világom. Tehát ez hát az irodista munka, csak nőkkel. És akkor ilyen intrikákkal, meg pletykákkal megmondtam,
3: hogy ez minden munkahelyen van.
0: Hát itt például nálunk nincsen.
3: Hát hányan vagytok? Ketten?
0: Nem ketten vagyunk, mert ketten vagyunk állandósok, és van 3 beuglósunk.
3: Na.
0: És mind nők, és nincs ilyen. Tehát én azért úgy szoktam megválogatni a csapatot, hogy ez az ne legyen.
1: Na, ezt majd kifejtjük még egy kicsit.
0: Jó,
1: a munkahelyedet.
0: Fejtsük.
1: Mindenképpen csak az érdekelne, hogy ilyen zenekar alapítás, vagy ilyen is, minek téged nem csapott
0: hát
1: meg a szellet?
0: Hát nem. Igazából dobolni voltam egy párszor, mert az a kedvenc hangszerem.
1: Na,
0: és mondták, dolog. Hogy egész jó vagyok benne, mert a két kezem és a két lábam az teljesen külön ritmus tudott, úgyhát az elég jó volt, de aztán ugye nekem a bal kezem az nem annyira egészséges, úgyhát aztán abban maradt. Úgyhát 3 alkalmat voltam.
1: Ó, pedig milyen jó kis...
0: De most ilyen énekesi babérok jutottak eszembe, hogy esetleg valahol üvöltözni egy krászbandába, de...
1: Fú, ez jó lenne. Az hiánypótló Magyarországon,
0: hát
1: szerintem.
0: Igen. Ja, én csípem a női énekesű együtteseket, úgyhát ez jó pofa.
3: Én is láttam egyet a Freakenden, ki is volt a gázveszély.
1: És abban női énekes?
3: Egy fiatal kislány, de úgy hörög, hogy férfiakat megszégyenítő.
0: Hát vannak ilyen tolkú van. Csajok, az biztos.
3: És amúgy egy ilyen szende kislány, egy ilyen tök ilyen
0: de
3: kis...
0: De egy kicsit ilyen ez a krászt vonal, nem? Hogy egy csomószor úgy nem gondolnád, hogy fölmegy, és így leszedi az arcodat a színpadon.
1: De hát
0: jó, vannak olyanok is, akik abszolút látszik, tehát ott vannak azok a bizonyos kellékek, amik kellenek, de valamikor még nem néznéd ki belőle.
3: Tök jó.
0: Ja,
3: én
0: szerintem
3: is. Hogyha fölmegyek színpadra, én is egy állattá válok, és ott ki odom.
1: Amúgy a Zetornak volt egy Crest.
0: Igen?
1: Bandája.
0: Még az őskorban?
1: Nem annyira, egy 5-10 éve. Még igen? A Dürer kert, Dürer Pince.
0: Hát én ugye olyan 2003-2004-ig voltam nagyon-nagyon aktív tagja a szintérnek, és utána én meló miatt én azért nagyon kevés bulira jártam. Tehát én hétvégéket végig dolgoztam a vendéglátásban, tehát csütörtöktől vasárnapig kitelepültünk, meg kenyér lángosoztam, és jártuk az egész országot, úgyhát én akkor nagyon-nagyon kiestem. Aztán lett egy epilepsziás kutyám, a Bambika, és őt meg nem nagyon lehetett egyedül hagyni. Tehát vagy napköziben volt, vagy ismerősökkel.
3: És nem lehetett befogni, dagasztani, vagy valami.
0: Hát nem
3: kenyér lángos.
0: Bár én mindig sajnálom, hogy basszus, legalább ennyi hasznom, hogy legyen belőlük, hogy valamit csinálnak otthon, de már semmi hasznosat nem csinálok, sőt.
1: Na figyelj, hoztál egy csomó zenét, nem tudom, ebből már ment le.
3: Nem még.
0: Nem.
1: Akkor szerintem kezdjünk egy jó Slayerre, majdnem azt mondtam.
0: Igen, hát lényegében vele kezdünk,
1: de akkor a Human Error Oligarchia című számával. Aztán megkérdezünk még mindenféléről.
3: Például, hogy hány kutyád van.
1: Ja, oké, okay. Let's go.

0: Hát ez annyira rövid volt, hogy föl se tudom tolni a mikrofonokat, de hát ilyen a
1: grind. Na, hát ez a szám, amire a civil ismerőseim most elkapcsolták a rádiót, akik hallgattak.
0: Aki itt maradt, az most megtis
1: az igazi barátom. Az a kettő. Ja, szia Szabika, szia Luca!
0: Na, figyelj, miről beszélgessünk most a...
1: Hát szerintem egy kicsit promózunk.
0: Promózunk, akkor térjünk a lényegre, aztán majd elkalandozunk a kutyák, meg a futás, meg mindenfelé.
1: Jó.
0: De most akkor igazából azért vagy itt, mert hogy nem először, most már harmadszor, vagy negyedszer?
1: Hát 1-2, hát ez a negyedik.
0: Negyedszer szervezel.
1: 1-2, nem, ez az ötödik. Ez
0: komolyan?
1: Az ötödik. Hát ti voltatok.
0: Fitfett.
1: A Fitfettel kétszer. Utána volt az Idő van, az egy székesfehérvári zenekar. Szerintem már lehet, hogy nem is léteznek. Ugye most volt a Noise 1, és most meg a 2-es.
0: Aha, na, szóval ez egy jó nagy antikvárium.
1: 1000 négyzetméter.
0: Azt a csupa könyvek mindenhol.
1: Mindenhol. A földön, a polcokon, az asztalon, mindenhol.
0: A padlótól a plafonig.
1: Így van.
0: És akkor oda a könyvek közé képzeljenek el a hallgatók, hogy bejön egy ilyen zenekar, nagyon nem ilyen, mint a Human Error, de
1: nem, hát azért igen.
0: De ilyeneket oda meg. Hogy jött ez egésznek az ötlete, hogy ide szervezel koncertet?
1: Hát legelőször ugye a Kiskönyves éj keretein belül.
0: Ez itt van Budán, úgy közel a Tilos stúdióhoz. Bocs.
1: Igen, hát egy gyalog szerintem egy 5 percre körülbelül, vagy ahogy te sem mondaná, 2 cigarettány járó föl, nem tudom, hogy erre emlékszel.
0: Tényleg.
1: Tehát úgy jött az ötlet, hogy volt egy Kiskönyves éj nevű szerveződés, ami ugyanolyan, mint a múzeumok éjszakája, meg a fürdők éjszakája, meg ilyesmi. Most már azt hiszem nincs ez a rendezvény sorozat. Szerintem a Covid elvitte. Most próbáltam utána nézni, és még valami soproni antikváriumban még láttam, hogy csináltak ilyen programokat, de azt hiszem, hogy már nincsen. Tehát mi már körlevelet nem kapunk róla. És akkor e köré kellett programot szervezni, és akkor adta magát, hogy hát akkor mi legyen a program, akkor nyilván koncert. És azt hiszem az elsőn még a Zsófi főzött, a másodikon a Luci, most meg már ugye a Karfiol főzött, most már itt a Noizon. Úgyhogy hát így jött az ötlet. Jók voltak egyébként, de azért azt el kell mondjam, hogy most voltak a legtöbben.
0: Jó, mert most már 2 zenekar volt.
1: Hát ez igaz, és most meg már 4 lesz.
2: Azt akkor most lesznek a legtöbben.
1: Félek is egy kicsit egyébként, hogy hát figyelj, már az előző buli is azért, azért már olyan volt, hogy elfértünk, de tényleg mindenki érkezzen időben, mert szerintem tényleg sokan leszünk.
0: Igen, mert nagy maga az antikvárium,
1: nagy
0: de
1: maga,
0: ilyen
1: csak
0: szűk
1: nem
0: folyó,
1: jó,
0: ilyen labirintus.
1: Nem jó a kialakítása igazából.
2: Átalakítja, sok ember hidd, hogy átalakítja.
1: Ja, de ezt nem szeretnék, mert akkor többet nem lesz szerintem.
2: Tényleg dolnak egy-két sort.
1: Hát egyébként volt ott filmforgatás is nem olyan régen, egy pár hónappal ezelőtt.
0: Melyik filmet?
1: Fú, még nem jött ki egy ilyen, egyébként egy antikváriumban játszódott, de valami akciófilm lesz.
2: Magyar?
1: Magyar. Egy valami magyar kóprodukció, nem tudom, és akkor elég jól átalakították, akkor úgy nagyobbak voltak a terek, de hát az baromi nagy munka, tehát ott lejöttek 15-en.
2: Miért nem hagytátok
1: érte?
2: Úgy? Miért nem hagytátok
1: hát
2: úgy?
1: Egyébként mondtam is a főnökömnek, Kobrának, hogy hagyjuk így az egészet, de hát ezt muszáj a polcokat visszarakni, mert annyi könyvünk van, hogy egyébként nem fér el.
2: Jó. Na, és akkor mi lesz ez az este? Mesélj csak erről. Mi a címe?
1: Hát, ugye ez
2: van antik... címe?
1: Van, hát ez a Noise 2, Antikvárium Noise 2. Lényegében ez már úgy szerveződött, hogy alig ért véget a buli az az este, és már mondták, hogy hát mondta Daszlaton, hogy ők szeretnének visszajönni, játszani még idén. Hát mondtam, jó, de így egyre terveztünk. Aztán így összedugtuk a fejünket a Kobrával, és akkor mondtam neki, na jó, legyen már még egy, na, és akkor mondta, hogy jó, legyen még egy. De egyébként ez az évi 1-2, ez bőven elég szerintem. Tehát ez nem koncerthelyszín, ezt tudni kell. Nagyon jó ilyen beugrók vannak, tehát nagyon jó ipari környezet, ott a Daszlatóról is egy csomó promofotó készült, tehát tényleg ajánlom, hogy ott lehet fotózni is, mert jó maga az egész színtér, de hát azért itt nincs színpad, itt nincs technikai háttér, tehát ezt nem így kell elképzelni, de jól szólt. Szerintem. Tehát azt mondták az zenészek, hogy jól szólt. Hát meg ti is játszottatok ott már, úgyhogy hát többször.
0: Persze, van is fenn róla a videó.
1: Van. Most a Daszlator is tett fel, úgyhogy hát most már én is meg vagyok örökítve a szintére, mert benne vagyok a videóban.
0: Na.
2: Kik lesznek a fellépők?
0: Csak Thor.
1: Hát a kultivátor fog kezdeni, aztán a deszlator, aztán a dehumanizátor, és a detonátor, és ezt mindenki feltette a kezét, hogy kik ők? Hát igazából a furunkulus, csak megtiszteltek minket azzal, hogy erre a bulira, mivel ez a Toror Die Fesztivál, hogy akkor egy kicsit átvariáltuk a nevüket, de már volt értetlenkedés belőle, úgyhát megkérdezték hát az együttest.
2: Én is értetlenkedtem, nekem is nehezen ment át.
0: Na, hogy volt valami detonátor magyar heavy metal?
1: Szerintem is volt. Igen, valami
0: rémű. Muszáj lesz egyet feldolgozni.
2: Azért nem értettem leginkább, hogy behoztál őket... egy ilyet,
0: hogy
1: hát mondjuk így is egy picit azért keményebb, mert ugye a dehumanizátor, meg a detonátor azért egy picikét már azért keményebb műfaj szerintem, mint eddig volt, de működni fog.
2: A dehumanizátor az egy...
1: Egy lájtos? Hát, jó, legyen így.
0: És a koncerteken kívül most is lesznek egyéb programok? Szoktál ilyen kvíz, meg...
1: Hát én meghirdettem a kvíz, de most nagyon mérges vagyok azokra, akik annyira ették a fülemet, hogy legyen kvíz, mert nem jelentkeztek. Egy csapat jelentkezett ideig, úgyhogy tehát, hogy ők lesznek a nyertesek. Úgyhogy csak ki kell hirdetni.
0: Ez ilyen könyvekkel kapcsolatos?
1: Vagy? Nem, ez zenei kvíz.
0: Zenei
1: lenne.
0: Kvíz, aha.
1: Tehát egy zenei kvíz, de úgy próbálom összerakni, majd, hogyha lesz rá igény, mert egyelőre nem ez mutatkozik, hogy mindenféle szintéről, tehát ne az legyen, hogy előnyt élvezzenek ott a punkok meg a krásztik, hanem mindenféle zenei stílusból.
2: És próbálok.
1: Aha, ott lehet, a helyszín.
2: De ott nem lehet szervezni csapatot már?
1: Hát, de az olyan macerás, meg azért jönnek az együttesek, én szeretném vezetni, most ezt nem akarom senkire, azért igen, ott egy csomó minden van, amiért kell rohangálni, tehát az lenne jó, hogyha beregisztrálnák, meg lennék, mert ott elkezdett szervezni, abból tudod, mi lesz. Jó,
2: csinálják
1: úgy, gyere,
2: egy csapatot.
0: Na, most meghirdetjük itt, kérdés
1: ja,
0: rádió hallgatós.
1: Tessék, aki akar, az jöjjön, és lesznek ilyen...
0: Október 3,
2: aki akar, kötelező. Október.
1: Ja, hogy kötelező.
2: Kötelező jön.
1: Jó, legyen. Október 3, igen. És most majd kiírtam a kezdéseket, úgyhogy az abszolút update, és akkor 7:30-kor kezdünk a kultivátorral. Hát reméljük, nagyon nem fogunk csúszni, meglátjuk. És akkor előtte azért jó lenne olyan 6 körül a kvízt elindítani. Mert én azt szeretném, hogy ilyen jó genyózós legyen, tehát el lehessen rabolni egymás pontjait, meg ilyenek. Úgyhát, hát meglátjuk, ha nincs rá igény, akkor nem kell. És jön a Detti kolléganőm, ő nagyon szép dolgokat horgol.
0: Azt múltkor is hoztam.
1: Igen, és sikere is volt, mert adott is el. Úgyhát ő megint ott lesz a kis igényes dolgaival.
0: Meg ott lesz Béla.
1: Hát meg a Béla. Szia Béla! Ott lesz a Béla, hát, és úgy lesz ott, mint lemezkiadó, és mint kidobó ember, és jegyszedő, szóval.
2: Aztán.
1: Ja.
0: Trinkin.
1: És tök aranyos volt, mert saját magától írta, hogy ő bevállalja. Úgyis ott ül, azt mondta akkor. Hát
2: szívesen
1: mondom, szuper.
2: Kidobó.
1: Igen, számogatja ott a nagy lóvékat, aztán.
0: Drinking Beer in Band Records és Distro.
1: De hát neki már megvan a saját helye, tehát ő mondta, hogy van a kis bére, az a nagy fotel. Így van, és akkor az már mondta, hogy az ő bérelt helye
0: trón.
1: Van. Igen. Hogy hát ennyi, most mással nem készülök, igazából az így is elég meló
0: van,
1: lesz.
0: Van ott limit időbe? Meddig mehet a buli?
1: Hát figyelj, azért 10 körül jó lenne, hogyha befejezzük, nem fogjuk. Tehát ez már most, hogy kiírtam a kezdéseket, tehát ma most csúszásban vagyunk. Az a szerencse, hogy fölöttünk egy üzlethelység van, mellette egy raktár, tehát igazából azt hiszem most is kicsúsztunk, nem? Mert azért elég sokat játszottatok. Tehát visszalettetek
0: hívni. Nem szóltatok, hogy hagyjuk abba.
1: Hát figyelj, amíg nem jön le senki a házból, semmiféle negatív visszajelzés nem érkezett, azért itt nagyon vastagok a falak, ez egy téglaépület.
0: Már könyvek benyelik a hangot.
1: Hát az is, igen, gondolom, meg hát ebben még talán volt anyag, tudod?
0: Igen.
1: És nem volt semmiféle gond ebből, tehát reméljük így is marad. Azt szeretném elmondani, hogy nagyon-nagyon rendes volt a közönség, és tényleg semmi baj kint az utcán sem, meg minden, hogy ezt próbáljuk tartani, mert ez tényleg egy működő antikvárium, és az nagyon nem lenne jó, hogyha ebből baj lenne. Tehát annyira kulturáltak voltak előző...
2: De úgy érted, hogy Bélának meg kéne verni a
1: hát valakit ne kelljen a Bélának okot. Kidobnia, jó? Meg ez az nagyon ne üvöltözzünk az utcán, meg minden, de tényleg nagyon kulturált volt mindenki, úgyhát le a kalappal.
0: Hát igen, olyan, mintha mindenki érezze otthon magát.
1: Igen,
0: úgymond,
1: tehát igazából ilyen batyusba jellegű, tehát be lehet hozni, amit szeret. Most lesz sör, mielőtt mindenki kétségbe esik, mert ezen mindenki ki volt, úgyhogy most készülök sörrel, hogy azért ne kelljen 10 percenként kisétálni, mert egyébként van egy nagyon jó kis éjjel-nappali nem messze. Tehát ki lehet venni, de mindenki tud bármit behozni, amit szeretne, csak csináljunk úgy, mint egy ilyen tényleg ilyen kis otthonosan érezd magad, de vigyázzunk úgy mindenre. De mondom, nem volt ezzel a probléma, úgyhogy szerintem...
2: Igen, amikor nő szervez.
1: Hát igen, igen.
2: Ezek a faszik, gyertek, az mi lesz?
0: IHB. Nem.
1: Hát azért azt elmondom, hogy volt egy olyan buli, amikor az én saját unokatesom csinálta meg a balhét, de ez nem volt olyan vészes, csak mondom, hogy na, ilyen mit is csinált? Előfordul. Hát nem tudom, mondhatom ez.
0: Hát az gyerekét. Az unokatesodom múlik.
1: Hát jó, és akkor az hogy tátogja már, miért bemondom?
0: Írt körbe megfelelők.
1: Hát mondjuk úgy, hogy nem volt jó a gyomra. Na, és jó, akkor ott a pultba sikerült neki ott könnyíteni magán, és hát az, annak nem örült a főnökön, mondjuk, hogy...
0: Hát fél legjobbak közt megesik.
1: Jó, hát na, nem direkt volt.
0: Ennyi.
1: Buli hevében.
0: Szerintem hallgassunk most meg a fellépők közül valamit.
1: Hát szerintem, hogyha lehet javasolnom, akkor a kultivátorral kezdünk. Mert akkor úgy megyünk, ahol a fellépési sorrendben.
0: Szati Jégszegedről. És akkor ez a Torzító hegekkel gyógyul című lemezről.
1: Igen, és a mélység
0: című szám. Oké. Okay. Let's go.

0: Tilos Rádió FM 90.3, ez itt a Páholy. Egyébként van egy adás telefonszámunk, aki szeretne kérdezni, vagy hozzászól.
1: De ne tőlem.
0: Aki, jó, aki, a, aki tőlünk szeretne kérdezni, vagy a vendégünktől.
2: Vízre jelentkezni. Október 3-án.
1: De igazából azt szeretném kérni, hogy az Antikvárium e-mail címére írjatok, hogyha jelentkeztek, jó, egy csapatnével, meg a csapattagokkal. Ez az ahely.info@gmail.com.
0: Oké, okay, az adás...
1: De fel van a neten is, úgyhogy hát azt meg lehet nézni az esemény. Azért Kultivátorról még el szeretném mondani, hogy most már a Gida is a tagja.
0: Tényleg?
1: És úgy néz ki, hogy...
0: Eddig hárman voltok, nem? Vagy
1: négyen? Hárman vannak.
0: Most már négyen akkor. Gidával. Nem?
1: Hárman vannak.
2: Hát ha valaki helyett érkezett, akkor úgy lehet.
0: Vaj, a dobgép a negyedik tag. Jó van.
1: Mégis csak négyen van.
0: Jó.
1: Na és lesz majd, úgy néz ki, egy kis lemez. Egy ilyen 2-3 számos kis lemez majdnem sokára, úgyhát ők azzal készülnek.
0: Na, szóval 061-215-3773, ha valaki telefonálna.
2: Véletlen.
0: Véletlen. Egyébként még az jutott eszembe, hogy meghívhatnátok, mert lehet, hogy nem mostanra, legközelebbre.
1: Na már, könyvek,
0: akkor valami magyar pánkönyv írót.
1: Én meg akartam őt hívni az előző bulira, és csak azért nem jött el, mert pont volt neki valami. Most meg nem jutott eszembe. Most
0: mármint a magyar Rupaszovra gondolsz?
1: Igen.
2: A magyar Rupaszov.
0: A magyar Rupaszov.
1: Még a Béla kérdezte meg nekem a lemezbőrzén, és eljött volna, csak volt neki már akkor a lebeszélt időpontja valahol, azt hiszem Szegeden pont, azt hiszem, de... Úgyhogy most őt elfelejtettem, tényleg őt megkérdezhettem volna.
0: Ja, vagy az Ácstari Béla, aki ilyen nagy punk lexikon kutató, hát ő is a Trottel Recordsnál, Trottel Books, hogy milyen neve most már ott jelent meg könyve. Meg hát vannak egyéb írók is amúgy még.
1: Ja, hát ez abszolút jó ötlet egyébként, amikor ugye volt, hát ezt most már nem tudom, hogy az első vagy második ilyen kis könyvesélyes buli, amikor játszottatok, akkor volt nálunk a Vekerle Szabolcs, ő fordította minden, ezt most annyira, ezért a Minden Dolgok könyvét, ez ilyen gyermeki abúzusról szól, én megmondom őszintén, én ezeket nem bírom elolvasni, és ő volt ott, mint fordító, és egy nagyon jó beszélgetés volt. Tehát ez mondjuk adja magát, hogy nyilván antikvárium, akkor valami könyves.
0: És mik vannak a papírodra összeírva?
1: De figyelj, gyakorlatilag telefonszámok, ahova mennem kell majd könyvekért.
0: Ja, jó.
1: Nem, a számokat írtam föl egyébként, leginkább, hogy mit rakjunk be, igen.
0: Na, most beszéltünk a kutyákról például.
2: Jó, hány kutyád van?
0: Nagy kutyás vagy.
1: Hát igen, 3 van.
2: De akkor miért szerepelnek a fotókon többek?
1: Jaj, hát ez nagyon érdekes, azért szerepelnek. Ezt mindenki ezt kérdezi, most nem értik, hogy nekem most hány kutyám van, hogy van. Mert nekem ugye a 2-3-ból 2 jár napközibe, kutyanapközibe.
0: Aztán.
1: És akinél mennek kutyanapközibe, én meg kiviszem az ő kutyáit sétálni. Úgyhogy hát ilyen félig meddig ilyen bartelben vagyunk.
2: Aha, ez kemény, kutyanapközi.
1: Kutyanapközi, bizony, az én kutyáim kutyanapközibe járnak, elviszik őket, és utána hazahozzák.
2: És mit csinálnak a kutyanapköziben?
1: Játszanak, kérlek. Tehát nem egyéb óráik vannak, tehát nem kell ilyen komoly dolgok.
2: Önvédelem, vagy ez
1: ilyen nem, hát hogy
2: technika.
1: Játszanak, el vannak. Ez egyébként nem ilyen úri huncutság, hanem ugye mivel a bambusz epilepsziás, ezért őt nem mertem soha otthon hagyni. Most már elmúlt 10 éves, és hála Istennek a gyógyszerek nála nagyon hatásosak, úgyhát lekopogom tünetmentes. Most már otthon tudom hagyni, tehát most már minden nap nem megy a napköziben, de ezt tényleg úgy képzeljétek el, hogy hétfőtől péntekig én elküldtem, és a napköziből vitték valakihez, amíg én haza nem értem. Tehát én ennyire gyakorlatilag féltem attól, hogy rájön egy roham, és egyedül van. Úgyhát ez nem olyan vicces ez az epilepszia egyébként, tehát neki úgy kezdődött, hogy derült égből a villámcsapás, semmi baja, nem volt semmi ráutaló jel, és egyszer csak hívtak, hogy összeesett a kutya, és volt egy, úgy képzeljétek, egy 10 órás rohama. Tehát benyugtatózták, és amikor próbálták kihozni, akkor egyből visszaroham. Tehát ezt azért látni és átélni, azt nem kívánom senkinek. És hát erre rá is mentem. Tehát ez olyan szinten rámentem, hogy tényleg teljesen bezártam magam, és nem jártam sehova. Aztán ugye barátaim mondták, hogy ez így nem jó, tehát azért ne tegyem tönkre magam, mert van ez a helyzet. És akkor így tudtam megoldani, hogy állandóan volt valahol nyilván, ami nem kevés pénzembe került. Hát ez van.
0: Mióta tartasz kutyákat? Vagy kutyát?
1: Hát ugye én tanyán nőttem fel, félig meddig, tehát jó régóta.
0: A 12. kerületben.
1: Nem, a 12. kerületben még előtte éltünk, de egyébként Budapesten születtem, a 2. kerületben, vagy bocsánat, a 12. kerületben, és akkor anyukám még kitalálták, hogy ők majd gazdálkodnak jászfényszarú, mert ott nem kell majd csekkeket fizetni.
2: Jászfényszarú,
1: jászságban. Yes. Bizony. Sőt, én nekem az az álmom, hogy én oda visszamegyek egyszer. Egy ilyen tanyasi megoldás, de hát nem most nyilván. És kitalálták, hogy akkor most ők ott gazdálkodni fognak, ami nagyon jó volt, csak nem értettek hozzá. Úgyhogy aztán vissza kellett jönnöm.
2: Ezt tud akadály lenni.
1: Hát igen, igen. Az
0: és ott már voltak kutyák.
2: És miért pont jászfényszorú?
1: Minden volt. Tehát disznóink is voltak, csirkéink, libáink, kacsáink, minden volt.
2: Miért pont jászfényszorú?
1: Na ez jó azért kérdés, mert azt hiszem, a nevelő apámnak valamiért valami kötődése volt, de ezt már nem tudom megmondani.
2: Hát más nem tudok elképzelni,
1: hogy
2: viszont az embert ismerem jászfényszarút, de...
1: Tehát nem úgy csak, hogy valamire a térképen, hanem valami kötődés.
0: A jászberényhettől messze van?
1: Nem, közel van. Nem, abszolút nem. Én nagyon szerettem ott lenni gyerekként, nyilván már fiatal felnőttként nem szerettem volna, de általános... első osztálytól voltam ott általános 5., tehát 4 év, de az nagyon meghatározó volt, tehát az állatszeretet az onnan jött. Uh-huh. De saját kutyáim, ami már csak az enyém, az nagyjából 10 év, kicsivel több, mint 10 év. Uh-huh. Úgyhát az viszont egy nagyon nagy vállalás, úgyhát én mindenkit leszoktam róla beszélni. Tehát tényleg kutyát olyan vállaljon, akinek van rá ideje.
2: Na, nekem azért nincs. Amúgy imádnék kutyát tartani. Én is így nőttem fel, ahogy te. Nálunk is volt mindenféle állat. Kutyám is volt mindig, de az én életmódommal csak szenvedne. Úgyhogy én úgy döntöttem, hogy ilyen szenvedés senkinek nem akarok. Hát igen. Ha én is szenvedek saját magamtól, nem ugye.
0: Ja, hát...
2: Nem, rengeteg idő kell egy kutyára. Reggeli séta, esti séta, játszani vele.
1: Meg foglalkozni kell vele. Tehát nem olyan, mint egy macska, akit leteszel a lakásba, és akkor építesz neki mondjuk kis házat, meg játékok, meg minden, hanem tényleg foglalkozni kell vele, és igényli.
2: Van egy szomszédom szembe, akinek pont belátok a kertjébe, és a kert az szerintem fele akkora, mint ez a szoba. De, vagy maximum ekkora, uh-huh. Mert autók is állnak benne, még azok is szűkítik. És most született kisgyerek, és van valami, nem tudom milyen kutya, ilyen tompa orrú kutya, nem tudom, valami boxer, vagy ilyesmi lehet, ilyen közepesen nagy, és kicsukják reggel, hogy gondolom a gyerek tudjon aludni még, vagy valami, kicsukják, és az a szerencsétlen ott jár föl azon a pár négyzetméteren, és minden megugat, ha jön egy másik kutya, hát, ha jön valaki, ha egy gyerek.
1: Persze, szerencsétlen.
2: És nem viszik sétálni,
1: értem,
2: meg sehova.
1: Hogy azt hiszik, hogy egy kertben van egy kutya, hát akkor úgy kertben van, nem kell, de kell
2: hát,
1: vele foglalkozni.
2: Hát, ha kell
1: bele, hát most gondolj bele, te milyen lenne, hogyha az egész életedet egy kertben élnél
2: persze.
1: Le. Tehát kell érje inger, szagok, élmények. Nem egyszerű a kutyatartás.
2: Hát igen, bizony.
1: Tehát nekem az egész élet. Tehát én 10 éve nem tudok elmenni sehova. Tehát úgy tudok most is elmenni, akár az ország csücskébe, hogy éjjel jövök haza. Tehát lemegyek egy fél napra. Úgy tudok bárhova elmenni. Hát ez van. Most egy napra Karakóba elmegyek. Úgyhogy éjjel megyünk, és másnap este jövünk vissza.
0: Hát de ez komoly szervezés, akkor...
1: Hát busszal, Lucával megyünk, busszal megyünk éjjel, és akkor a másnap meg egy esti repülővel jövünk vissza.
0: Mi lesz ott?
1: Semmi. Ott tanult, és imádja Krakkót, és meg akarja nekem mutatni.
0: Mi játszottunk ott, Elospotca.
1: Nem voltam soha.
0: Menjetek-e majd buliba, mert ott nagyon...
1: De nem tudunk, mert este meg jön vissza 10-kor.
0: Ja. Ja, csak ilyen
1: a 10-kor érkező. Na valami ilyesmi, hogy valahogy így megy. Na tehát
0: akkor
1: ilyeneket tudok meg.
0: Borslevest, vagy hogy hívják azt.
1: Hát én nem fogok, mert én vegán vagyok.
0: De szerintem abban létezik vegán, az eleve, eleve az ilyen,
1: aha, ilyen nem
0: zöldséges főleg.
1: Aha.
2: Van abból szerintem.
0: Szerintem lehet, hogy az alapból az. De persze nem akarok hülyeséget. Na, beszélj még arról viszont, hogy nem jársz bulizni, mert előtte viszont jártál bulizni.
1: Hát, de mennyi?
2: De mennyit?
1: Sokat.
0: És egy kicsit ilyen életmódváltáson estél át.
1: Hát bizony.
0: Mert hát azért az volt, de inkább te beszél, vagy
1: nem. Kíváncsi vagy, most már kíváncsi, hát nem jössz ki jól, úgyhogy nem.
0: Jó, mindig néztem a Facebookon a posztaidat, és akkor, na most akkor elindulok, és akkor egy ilyen sörözős kép, meg na jól kezdődik a nap.
1: Hát, aztán ez most megváltozott. Mit mondjak erre? Tehát én nem akarom, tehát nem akarom ezt nyomni, de megmondom őszintén, hogy pont ezen gondolkodtam valamelyik nap, hogy az életemben kettő olyan döntés van, amire nagyon büszke vagyok, vagy amit nagyon jó döntésnek tartok, és soha szerintem nem fogom megbánni. Az egyik az, hogy kiköltöztem Surányba, tehát ez a világ legjobb helye.
0: Az állandó, hogy ott laksz?
1: Persze, én ott lakom, onnan járok be, onnan ingázok be. Tehát minden nehézsége ellenére, hogy ugye a közlekedés az nem egyszerű, tehát kocsi nélkül nem tudsz meglenni, és akkor a 11-esről nem beszélek, ami folyamatosan be van állva. Úgyhát én most már nem úgy közlekedem, hanem kishajóval átmegyek Alsógödre, és onnan vonattal. Hát minden nap a Dunán vagyok kishajón, tehát ez tényleg...
0: Most jár a kompam úgy?
1: Jár, most van a Dunába víz, de ez volt az első év, ugye 5 éve lakom ott, amikor olyan alacsony volt a vízállás, hogy nem tudott közlekedni. Tehát mondták, hogy ilyen még nem volt, és azóta is folyamatosan kotorják, és mondják, hogy megint apad a Duna. Úgyhogy hát elég szörnyű egyébként, tehát vannak gondok, de hát ez oltári feeling, tehát oda totyogsz a kis, hogy tényleg egy ilyen kis lepencének hívják, most egy felújítás alatt van, most egy csere kis hajóval járunk, és ugye tök jóba vagyok most már ott a mindenkivel, ugye ott akik viszik ezt az egészet, és nagyon nagy feeling, és ez jár egész évben.
2: Én azt egyszer valahogy véletlen szúrtam ki a térképen, hogy Surány az ott van, és teljesen megőrültem, hogy azon a szigeten, én mindig a Szentendrei oldalról láttam, csak én azt hittem, hogy az csak egy olyan, mint az Óbudai sziget, hogy egy sziget, és nincs rajta élet. És amikor megláttam, hogy ott vannak falvak, városok, nem tudom, és
1: hát nem, hát ugye úgy van, hogy ez a Szentendrei sziget része, és akkor Surány, mellette Horány, Kisoroszi van, és Tahitót falu, illetve bocsánat,
0: Pócsmegyer.
1: Ez egy is ugyanaz, tehát a Pócsmegyer és Surány ugyanaz,

0: Tó nélkül nem vagy meg, azt kalkulálja.
1: Hát én azt találtam ki, hogy vennék egy motorcsónakot, valami vízi jártasság, és mekkora menőség lenne
0: nem,
1: úgy járni
0: tudod, hányszor mondták úgy nekem, járni csak a hova, belvárosba. Tehát nem tudom, hogy például, hogy hova tudsz kikötni ilyenek.
1: Az
0: nem.
1: Nagyon menő lehet hát, csónakkal bejárni.
0: Biztos, de nagyon-nagyon csinálják, ezért gondolom, hogy nehézségekben igen. Szerintem, de nem tudom, mert nem jártam utána.
1: Na mindegy, ezt kitaláltam annó, de aztán most már egy kicsit illetettem róla, ami messze van az, majd később,
0: hát
1: amikor
0: azért,
1: már...
0: Én azért, tehát mondom, a nehézsége például az a közlekedés, a másik az, hogy azért nagyon el vagyok zárva. Tehát nekem ott az életem hát az fenekestől felfordult. Én amikor kiköltöztem, az első 2-3 év azért ott nagyon egyedül telt, ott el is hagytam magam. Ott például jó pár kilót felszedtem, amikor kiköltöztem, és aztán vissza kellett egy kicsit a ritmusba, ugye ugranom, hogy most meg nem csináltam, hogy elköltözök, és az összes barátom mindenben van Budapesten, és akkor hát ugyan nem voltam messze, de mégis nagyon távolinak éreztem, és akkor most újra rendesen bejárogatok, meg újra belevetettem. Na, de az alkohol. A másik ilyen jó döntés az, hogy lassan 2 éve nem iszom. Hát ez egy felszabadító érzés mindenféle szempontból.
1: Nagy gratula hozzá. Ez kemény. Nekem
0: és
1: egyszer.
0: Azt kell, hogy mondjam, hogy nem volt nehéz róla lemondani. És ez a baj, hogy verem a fejemet a falba, hogy ez miért nem történt meg 5 vagy 10 évvel ezelőtt.
1: De nagyon könnyű visszacsúszni. Egyszer nekem
0: voltak
1: is volt.
0: Voltak most rosszabb időszakaim, és hála Istennek nem. Volt egyszer, hogy kiraktam így a vodkát a konyhapultra, de ott maradt. Nem, és utána visszaraktam.
1: De nem is arra gondoltam amúgy, hanem, hogy egyszer jó ötletnek tartott, hogy csak egy pohár, vagy valami,
0: nem,
1: és az a baj,
0: hogy
1: visszahozza.
0: Nem, én azt tudom,
1: visszahozza
0: hogy nem. Tehát, tehát, hogy vagy iszom, ez ugyan, mint a, nem teljesen olyan, mint a vegánság, azt majd mindjárt mondom, de hogyha valamit én elhatározok, akkor az nem, tehát nem lesz kiskapu ebben. Nem is akarom, nincs is értelme, tök jól meg vagyok nélküle. Tehát csak pozitív hozománya van ennek a dolognak.
1: Eltűnik a köd, ez a
0: meg figyelj, lementem egy bulira, és gyakorlatilag mai napig mesélgetni kell nekem, hogy de Joli, ott voltál, de Joli, nem emlékszed? De... És igazából nem láttad rajtam, hogy én tántorgom, mert azt mondják, hogy tök jól tartottam magam, tehát ezt nem láttad meg, nem ordibáltam, meg nem volt borzasztó viselkedésem, de belül full káosz volt, tehát semmi. Tehát beszélgetésekre nem emlékszem, koncertekre nem emlékszem, pedig én az a koncertlátogató vagyok, hogy tényleg megnézem a koncertet. Tehát engem nem nagyon lehetett látni, úgyhogy én beszélgetek, és nem a koncerten vagyok. És mégsem emlékeztem rá, és már nagyon elegem volt. És aztán volt egy ominózus, hát pankarácsony talán, és akkor az volt az utolsó ilyen megmozdulásom, hogy leestem valakinek a nyakából így erre a csempés részre, és jó nagyot koppantam, és akkor mondtam, hogy jó, akkor ezt így befejezzük. Úgyhogy hát december 31-én a Hőgárdán a kedvenc söröm, egy ilyen 6-os pakkal leültem, azt megiszogattam, és mondtam, hogy nagyon szépen köszönöm az elmúlt éveket, és így elbúcsúztam ettől a dologtól. Uh-huh. És mondom, és csak jókat tudok mondani. Tehát azóta teljesen tiszta aggyal vagyok ott, barátságokat kötöttem, tényleg. Tehát azt hittem, hogy ez egy mankó, hogy a frusztrációmat, meg a paráimat ugye gyakorlatilag ezzel majd oldom. Hát kontraproduktív volt. Már nem oldottam, hanem mindig átestem a ló túloldalára, és már nem lehetett igazából utána már úgy ott lenni fejben, ahogy szerettem volna.
1: Nincs ezzel kísérletezek most újra. Nekem is volt én majdnem 2 évem. Majdnem megvolt a 2 év, és mindenféle bulikat kibírtam, anélkül szülinapot, karácsonyt, mindent, és jó, amúgy tényleg jó, szesz nélkül.
2: Tudom, én már csináltam 3-szor is.
1: Érdemes, ha csak időszakokra is abba hagyni, akár egy évre, vagy hosszú, akkor is jó, megéri. Hallgassunk már egy dasztlatort közben.
0: Igen, jaj, még azt hagyd felvezetésképpen, hogy most kijött az új album, az Önkívület, és akkor erről szól most egy nagyon kis kellemes dal.
1: A dasztlatorra ugye azt kell tudni, hogy őket behívtuk még valamikor az elején, és ketten voltak. Ketten voltak
0: a Gida.
1: És nekem iszonyatosan megtetszett, amikor meghallottam először, nem is tudom, valaki kirakta, talán Béla pont, vagy nem tudom, megosztotta, és iszonyatosan megtetszett, akkor így behívtuk őket, és azóta most kiegészültek, most már 5-en vannak, 4-en?
0: Hát most már a 2
2: plusz a gép.
1: Van Szinti, meg...
0: Nem, vannak ugye a Melindával, meg a Lizával kiegészült.
1: Énekes van, meg Szinti.
0: Igen. Szinti, meg egy basszusgitáros, de a Gida énekel, csak néha a Melinda is.
1: Ja, aha.

Na, és a Sárga Ház című szám is erről eszembe jut, hogy a hosszú lépés most a budapesti Sárga Házról csinált egy tök jó dokumentumfilmet, aki érdekel, nézze meg.

0: Nekem nagyon adja ez a hangulat, zseniális.
1: Ez most ilyen dallamosabb lett, azt érzem.
0: Még, de ettől függetlenül ugyanúgy 80-as.
1: 80-as post-punk, 80-as évek, nagyon jó. Beszéljünk egy kicsit a vegánságról, mert jó, azt tudom, hogy régóta vegetáriánus.
2: 2000 óta vagyok vegetáriánus, igen.
1: Egyébként az hogy jött akkor?
2: Ez úgy jött, hogy ugye már mondtam, hogy ugye nagyon szeretem az állatokat, meg ugye az a 4 év a tanyán azért az nagyon meghatározó élmény volt, tehát én minden disznóvágásnál sírtam, de nem is akartam hallani, és szerintem borzasztó kegyetlen dolog, bár most már ugye azért, hogy elkábítják őket ott hát, fejbe, de...
1: Attól még az.
2: Attól még az. És egyébként sosem szerettem annyira a húst, tehát nem volt ilyen nagy lemondás. Tehát régen nem is ettünk ennyi húst, mint manapság. Ez hát igaz. Emlékszem, hogy azért még a vasárnap volt ez a fix rántott hús, meg húsleves, igen. De egyébként nem ettünk ennyi húst, tehát régen nem volt ez ennyire előtérbe tolva. Na mindegy, és állandóan mondtam, hogy ez a nagyüzemi állattartás, és borzasztó ezek a zárt autók, hogy ott utaztatják az állatokat, azok a körülmények, a csirkék, egymás.
0: Hát az amúgy az hát, állati holokauszt.
2: Így
0: konkrétan.
2: Van.
0: Az így egy van. Az egyben.
2: Nézzem meg mindenki róla egy filmet, garantáltan többet nem fog szerintem húst. Én nem is bírom megnézni az ilyeneket, de tudom, hogy mi zajlik ott.
0: Én rendszeresen emlékeztetem magam, hogyha jön szembe ilyen videó esetleg, akkor ezeket megnézem, mert emlékeznem kell rá rendszeresen, tehát... hogy ezért. Na ezért nem szabad nekem.
1: Igen, de erről sokan nem... Tehát erre nem figyelnek, mert ez a sönyeg
2: hát, vagy nem akar, inkább igen. Nem akarnak, mert igen. Nyilván hát ez könnyebb. Mindenkit megérintene, vagy akinek van lelke, hát tehát nem gondolnám, hogy
0: könnyebb,
2: nem csak...
0: Könnyebb átlépni ezen.
2: Igen, igen. Meg én nem szoktam osztani az észt, tehát mindenki úgy él, ahogy akar, tehát ez az én döntésem, uh-huh. Más, hogyha húst akar enni egyen, tehát ez engem egyáltalán nem érdekel. És akkor addig mondtam, de hát ezt nem, hát, és akkor egyik nap így keltem föl, tényleg konkrétan, na jó, de hát akkor én tök ezen nem fog húst enni. Nyilván nem fog számítani az az egy ember, bár most már azt látom, hogy egyre többen uh-huh. Vegánok, vegetáriánusok, és most már nagyon sok helyettesítő termék volt azért, amikor én elkezdtem 2000-ben, ennek a nyoma nem volt, tehát az tényleg kőkemény, fapados.
0: Nagyon DIY-nak kellett lenni igen, ahhoz, hogy te nem a kajákat csinálj magadnak.
2: És, de hát most már annyi minden uh-huh. van. Egyetlen egy dolgot nem szeretek a vegánságba, hogy nagyon sok szemetet termelek. Mert ugye nem tudok mit tudom én, egy egész tömb valamit venni, meg egy egész rúd valami vegán felvágott, kivéve ezeket a kolbászokat, de én ezeket nem bírom meg.
0: Úgy azt értem, hogy egy vegán termék, tegyük fel a tofu például, az mitől vegán, hogyha van egy papírcsomagolás rajta, és még egy nejlomba is benne van, az hogy
2: fú, annyi ilyen ellentmondás van, mondom, ezt az egyet nagyon nem szeretem, mert hogy borzasztó sok szemetet csinálok.
1: Hát ki kell járni a piacra, és te magad legyártani ezeket
2: szép gondolat, ez. Ez sajnos.
0: Mindenki addig, hogy tofu tegyen meg.
1: Igen.
2: Vagy kevesebb húst. Vagy például ugye az a baj a mai világgal, hogy egyszerűen nem esszük már meg az állatnak minden részét. Mert az van, ami már nem. Régen meg az volt, hogy mindent megettek.
1: Szalontüdőt már sehol nem.
0: Hát meg felhasználtok. Igen. Tehát mindenből lett valami.
2: Igen. Pontosan. Bár mondjuk szerintem ugye a kutyák tápjából valószínűleg ilyenek vannak benne, ami már emberi fogyasztásra nem alkalmas. Hát most ez is, hogy én vegán vagyok, de közben veszem a kutyáknak.
0: Tudom, mit néztem idefelé, amelyik tartunk ezeket a nem mondom zókávékat, amik ilyen dobozos kávék mindenféle ízesítésbe, és az amúgy az permeátum általában, tehát az valamilyen mellékterméket ízesítenek be, meg kicsit így fölturbozzák.
1: Ez kapszulás.
0: Nem, ezek a ilyen gyors, vagy ilyen hűtött kávék, ugye a hűtőbe szokott lenni ilyen dobozos, olyan, mint a tej, vagy
2: én
0: nem
2: tudom. Én már kávét se iszom egyébként.
0: Hidegrázt tőle.
1: Én iszom kávét, de ezek igen, ez nagyon szeméttermelő. És hogy lettél vegán? Tehát mikor mondtad azt, hogy
2: hát ez megint ez a gyötrődés, hogy de hát ha már a hús el tudom hagyni, akkor ott van a teipar, ami mm-hmm. még borzasztóbb. Egyébként a Hararinak a könyve volt ott nálam, egy kicsit a vízválasztó. Érdemes őt olvasni, mert nagyon jó könyvei vannak, és pont erről a teiparról volt benne egy fejezet, és mondtam, hogy ne.
0: Én nagyon
2: tehát leválasztják ott a tehéntől. Így elolvastam, hogy na jó, akkor ezt is letesszük.
0: Az viszont már kínzás, és ott az a legszörnyűbb az egészben, hogy élve tartják őket. Tehát, hogy amíg a Vágóhídon legalább meghalnak ezek a szerencsétlenek a szenvedéseik után, a szenvedéseik után nem halnak meg, hanem élve maradnak, és élve tartják őket. És a nyitott bendő például, amikor egy ilyen kinyitják az állatnak az oldalát, azért, hogy ilyen inszeminátorok, vagy nem tudom, mikor tudjanak turkálni a gyomrába az állatnak oldalról, minden csak azért, hogy az már extrém. És ezek az állatok élnek, és így vannak életbe tartva. Én nagyon szégyeltem magam sokáig, hogy nem bírom abba hagyni a tejtermékeket, így a sajt, meg az ilyen kefír, meg ilyesmi. De most ez is megtörtént, és már nem,
2: nálam
0: nem,
2: is így
0: nem, nem vágyok vissza rá.
1: Tök jó, meg egy csomó mindenbe tesznek feleslegesen
0: tej. Mindenbe van tej. Cukor, meg tej,
2: cukor,
0: szinte mindenbe.
2: Cukor, az mindenbe. Az
0: még a sózban is van cukor, igen. Általában, meg tej, szinte mindenbe. Nagyon
2: hát
0: kemény.
2: Valószínűleg ennek vannak okai, ugye?
1: Na, de a étkezés mellett a sport is, vagy hát
2: a szerves részét. A sport nélkül én nem lennék, szerintem. Tehát az olyan szintű...
0: Azzal találtad meg magadott a magányodba? Vagy annyi,
2: már is, mi a nagy magányomban?
0: Hát te mondtad, hogy pár
2: hát, hát nem, hát mi már előtte elkezdtem, és mielőtt elköltöztem Surányba, azelőtt úgy volt beosztva a hetem, hogy abban volt úszás, volt thaibox 2-3-szor, volt futás, akkor terepfutottam, meg a minden is, meg akkor még jártam nem hobbi versenyekre, tehát félreértés ne essék, ez sose profi volt. És ugye, amikor kiköltöztem Surányba, ez ugye elmaradt, mert hát ezek benn voltak Pesten, ezek ugye ezek az edzések, meg ezek a lehetőségek, és akkor így hirtelen vége szakadt. Nem, ez már azért régebb óta, hát ez meg csak annyi volt, hogy azt mondták, hogy nem tudod megcsinálni, és mondtam, hogy na, akkor fogd meg a söröm. és akkor megcsináltam, és hát, tehát én nekem ez olyan stresszoldó, hogy nem tudom elmondani. Tehát van, amikor péntekre már mondjuk 6 edzésen vagyok túl, és meg mindig van bennem energia. Hála Isten, tehát a nálam 10 meg 20 évvel fiatalabb kolléganőim, azok így fogják a fejüket, meg főleg edzés után nem menjek dolgozni, akkor olyan szinten föl vagyok pörögve, hogy tehát múltkor is bementem késve a Lucához, és akkor mondta, hogy nagy sokkal jobb volt, még nem voltál, mert olyan nyugi volt itt. Tehát nem, én anélkül nem bírnám ki. Tehát amikor már ha 2 napig valamiért, tehát nyilván adódik olyan élethelyzet, hogy nem tudok menni, akkor én már rosszul vagyok. Tehát ez kell.
0: Hát egy bizonyos kor fölöttnek kötelező.
2: Hát ez, ez meg a mi korunkban meg nagyon jó. Így van, mert már épülnek le az izmok.
0: Bizonyám.
2: Tehát azért nem, én mindig azt szoktam mondani, hogy persze ez marha jó dolog sokáig élni, csak nem mindegy, hogy milyen minőségben vagy. Tehát hogyha már az lesz a challenge, hogy a tévé távirányítóig el kell kúsznod, az nagyon nem jó. És ez nem jelenti azt, hogy nem lesz semmi bajom. Tehát nyilván nekem is benne van a rizikó, ez semmit nem jelent, hogy sportolok. Csak annyi, hogy legalább próbálom, hogy mozgásszervileg rendben.
0: Hát ha
2: segít, igen. Tehát ez
1: lehet, hogy... sokat segít, amúgy
0: sokat segít. Mentálisan is.
2: Hát én inkább a mentális részen állam, ami 60 és 40, 60 százalék és 40, ugye inkább a...
0: Épp lélek.
2: Igen.
0: És
2: igen.
0: A többi.
2: Úgyhogy ezt nagyon tudom mindenkinek ajánlani, és nem kell futni, mert mindenki, de hát én nem tudok futni. De ki mondta, hogy fussál, sétáljál, túrázzál, vagy találj meg olyan terem sportot, ami tetszik, de tényleg a mozgás az nagyon fontos. És ezt azért próbálom, ez az egy, amit úgy próbálok így hinteni így a baráti körbe is, de mindig az van, hogy egyszer eljönnek velem túrázni, és soha tehát ilyenre tudnék számtalan példát mondani, de hát mehetünk, hogyha gondolom.
1: Merre szoktatok túrázni?
2: Hát leginkább ugye ott a közelét, tehát Börzsönybe, a Pilisbe, de azért szoktam jönni még a Budai. Most egyébként elhanyagolom a túrákat, most nagyon. Ugye most a kutyák miatt, mert most van ilyen kavarodás a legidősebb kutyám, a Bocikai 13 évesen egy kicsit meggajdult, nem lehet tudni, hogy most mi történik vele, de most az van, hogy ha otthon hagyom, akkor szétszedi a házat. Tehát építeni kellett neki egy kennelt, és sajnos, hogyha nem vagyok ott, akkor be kell zárnom. De hát olyan dolgai voltak, hogy a bejárati ajtót szétszedte meg ilyenek, tehát ne úgy képzeljétek el. A metál hangmérőimet összetépte. Azért nagyon mérges vagyok, Bocika. Azért nagyon mérges. Bár azóta kaptam egy csomót, de azért az fájt.
0: A kis nyelvével.
2: Mondtam, így raktam össze, mondtam, a metál hangmérőimet miért tépted össze? És akkor nézett így rám, az egy szeme van, az egy szemével. Ezt nem hiszem el. Na mindegy, szóval...
1: Tudja, hogy mit közti.
2: Úgyhogy most a nagy túrák elmaradnak, mert azért ugye hétvégén igyekszek most már azért kimozdulni, meg koncertre járni, és akkor legalább egy napot azért úgy szoktam alakítani, hogy legyünk együtt a kutyákkal. Tehát, hogy nem akarom azért ott hagyni így őket.
1: Na.
2: És akkor a dehumanizátor is föllép életében. Még először nálunk. Vissza.
1: Nem tudom, meddig érsz rá itt most.
2: Hát még azért egy kicsit, jó, kicsit, jó, kicsit ráérek.
1: Megjött Maja, lesz Bandit a rádió.
3: Ez élőbe?
1: Ez élő, persze. Szeretnél valamit mondani?
4: Szevasztok! Hallgassátok a Pálőt, utána meg a Banditát. Aztán pedig hétfőn, ja, különös műsorsáv, Indikő, szia B-Water helyett 10-től 12-ig civil ellenállás radikálisan.
1: Így van.
4: Ez itt a reklám helye.
0: Na, jól nézel ki, Maja.
1: Na, térjünk vissza akkor a október harmadikai programajánló következik. Akkor most hivatalosan is bemondjuk még egyszer.
2: Igen.
1: Hogy október 3-án a Hely Antikváriumban lesz egy
2: Tor Ordáj Fesztivál,
1: vagy a Noise
0: Tor nevű zenekar.
2: Ezért metálosan kell mondani, hogy Tor Ordáj Fesztivál.
1: És aztán mi tudnék még Tor zenekarokat, Tormentor.
2: Hát jó, ezt írtuk, de hát jó.
0: Hát azt hiszem kimaxoltuk a Tormentor.
2: Igen, azt egy kicsit túltoltuk, és ugye ott látszott a generációs különbség, hogy ezt a 30-asok annyira nem érti. Ja, mert ja, most nem vagy benne a közös zenekari csetben.
1: Most nem, most nem.
0: Megmozdultuk.
2: Hát ezt a Torra, erre rárepültünk, ugye egy pár órán keresztül, és akkor ez a 40 pluszos korosztály, és utána megérkeztek a 30-asok, hogy úristen, ezek ilyen boomer poénok, meg minden, és akkor így leállítottuk magunkat, hogy jó, hát akkor ez csak nekünk volt vicces. Na, én azóta is nyomom, tehát bármit kiposztolok, ott valami tornak kell lenni. Ostor.
1: Szóval...
2: Szerintem rakjunk be tőlük egy számot.
1: De megjelent már? Van itt valami kész, hagyom?
0: Nem, ez egy koncertfelvétel a YouTube-in, de kész van egyébként a felvételünk.
1: Miért nem azt tesszük?
0: Csak nem tudok vele foglalkozni, hogy kerüljön feldolgozható állapotba.
1: Hát kell indítani.
0: El kéne.
2: De milyen jó lett volna itt egy album bemutató.
0: Hát igen, még addig még lehet abból valami, de úgy zseniális lett szerintem. És én nagyon kevésszer vagyok elégedett magammal, meg azzal, amit csinálok, de most viszonylag.
2: Most azért
1: és ez hol készült akkor az a koncertfelvétel?
0: Ez Debrecenben, a helynek a nevét azt most nem tudnám megmondani, a kultikus debreceni hely.
1: Stage Underground,
0: igen. Na. Jó kis hely amúgy.
1: Na hallgassuk.
0: A
1: boomereknek.

0: Na hát ez itt. Hát legalább ennyien lesznek, sőt, biztos sokkal többen.
1: Hát igen, érkezni időben, én szóltam.
2: Igen. Igen, beszéltünk itt arról, hogy elvileg ezek a zenekarok, ezek sok embert fognak vonzani, mármint, hogy egyik, másik valószínűleg sok embert fog vonzani, úgyhogy időbe kell érkezni mindenképpen. Ha valaki október 3-án a Hely nevű helyre...
1: Tehát másodikán már érdemes sátrazni gyakorlatilag az Erőd utcában, be akar jutni, igen, meg a karszalagot kiválthatjuk.
2: És mikor, akkor mikor kezdődik? 6-kor? Vagy 5-re?
1: A koncert az 7:30-tól indul. Igen, én szerint, hát ott a Luca barátnőm jön nekem segíteni, mert azért csináltunk múltkor is, vagy ők apukájával, a Nándival csináltak tök jó díszítést, mert én a koncert egyéb dolgaival voltam elfoglalva. Én szerintem 5-től 6-tól lehet jönni, beszélgetni.
0: Sőt, Antika nyitva van már délelőttől.
1: Hát nem lesz nyitva egy szombati nap.
0: Ja, nem lesz nyitva?
1: Nem, hát én ott leszek már korán, de hát azért egy csomó mindent kell.
0: Jó, 5-től 6-tól akkor lehet érkezni.
1: Én szerintem van igen.
2: Van ott korán?
1: Hát van.
0: És mi a terv amúgy a jövőre nézve? Tehát, hogyha lemennész a buli. Egyből szervezitek a következőt.
1: Hát már képzeld, de már jöttek, hogy akkor a következő mikor lesz, mert már lenne vagy 2-3 együtt, és aki szeretne ott játszani. Nem tudok ezen a téren semmit ígérni, meglátjuk majd, hogy alakul.
0: Tehát nincs semmi konkrét.
1: Nem, konkrétum az nincsen.
0: Jó, hát meg kell nézni, hogy sikerül.
1: Jó lesz, jó. Figyelj, én azt mondtam múltkor is, ha nem jön el senki, csak mi vagyunk, meg egy szűk kör, akkor is nagyon jól fog, nagyon jól fogjuk magunkat érezni.
2: Vagy könyv, azt akartam mondani, hogy sok könyv.
1: Mert sört mondtál, csak úgy mondom. Ja, megcsináltuk a bizonyító erejű fotót, hogy itt voltam, tehát nem a ChatGPT-vel beszélgettek a srácok, hanem tényleg itt voltam. Bár mondjuk lehet csinálni ki AI-jal képet is, tehát hát, most találják ki, hogy ez én valós vagyok, vagy nem?
0: Hát én már bedöltem egyszer.
1: Hát, te bedöltél bizony.
0: Igen, azért. Surányban az milyen jó volt.
1: Igen, amikor ott volt, azt mondja, érdekesen, nem?
0: Igen. Ja. Mit akartam még kérdezni? Ja, igen, a furunkuluszról. Furunkuluszról.
1: Furunkulus, igen.
0: Furunkulusról egy kicsit, mert sokat
1: hát
0: beszéltünk
1: már róluk. Hát ezt tőlük kellene egyébként.
0: Győriek.
1: Ezt elmondhatjuk, igen.
0: Győri Gyula, a Beton alapítója is.
1: Kis gazdája.
0: Számos zenekar, basszusgitárosa. És ez nagyon beindult nekik, ez a zenekar most.
1: Hát,
0: ők játszottak valami nagy zenekarral is valahol, valamikor. Na most tudósokkal? Nem is tudom, na mindegy.
1: Hát szerintem ő, igen, velük is játszottak, meg a Pozvakovszkival is szoktak.
0: Igen, mert ilyen
1: Anima
0: jó kis befogadhatatlan zenekar, ezért
1: hát
0: mindenki akar
1: velük játszani. Hát ilyen játékos, bohókás, összetett mindenféle.
0: Oda, nem én,
1: abszolút az. De szerintem nem is kell hozzá ének. Én azt gondolom, hogy én nem tudom, de lehet, hogy most már nem tudom elképzelni, és hogyha úgy indult volna, akkor meg jó lett volna, nem tudom.
0: Hát meg elég erős a látvány.
1: Hát én a Csabit imádom, hogy gitározik. Tehát ez egy külön produkció egyébként, ahogy ott mozog a színpadon. Itt nem tudom, hogy fog mozogni, mert elég szűkös a hely, tehát nem tudom, szegényként majd hol fogja azt a mozgást, vagy mert nem tudom. Úgyhogy ja, ilyen érdekes zene abszolút. Úgyhogy
0: Figyelj, el is indítom itt a háttérben, jó, ez nagyon hosszú számot
1: hát ez az igen, azt én választottam, hogy jó hosszú legyen.
2: És akkor lehet, hogy ez lesz a kilépőd is?
1: Már hogy jött vagy kilépőd? Ja, igen.
0: Mára, igen. Mert még igen. Aztán...
1: Na, még csomószor visszajövök, nem? Mert állandóan
0: persze. Egyébként így szokott lenni, tehát a... Tomi is.
1: De tényleg a Juli már nem...
0: Itt. De csak őnek most van edzése.
1: Ja, értem, hogy akkor ez így ütközik.
0: Igen. Aha. Úgyhogy van-e még, ami beléd szorult mostanra?
1: Hű, hát ez szerintem mindenről beszéltünk egyébként.
2: Mármint olyasmi, ami a szádon keresztül tud kijönni. Legyenek azok szavak.
1: Ez nem a gyereksávban vagyunk, azt mondtátok, hogy itt azért figyeljünk. Szerintem mindent elmondtunk. 3000 forint lesz a belépő, de ez abszolút aztán zenekari.
0: Aztán kellett volna mindegy.
1: Ja, mindegy, bocsánat, akkor ezt mindegy. Szerintem mindent elmondtunk, hogy vigyázzunk ott a mindenre is, érezzük jól magunkat, be lehet
2: az
1: hozni bármit.
2: Ne bántsák.
1: Igen, igen, igen, igen. Etetni ér, de semmi más.
0: Na jó, akkor október 3.
1: Ja, hát azt elmondhatjuk, azt nem is mondtuk, hogy ugye a második kerület, Erőd
0: pontos
1: utca.
0: Pontos címet nem szabad bemondani.
1: Ja, akkor csak ennyit mondtam, hogy második kerület, második azt kerület. Mondhatom.
0: Igen, közel a tilos stúdió.
1: Igen,
2: hely,
1: jó.
2: Hely.
0: Itt már meg kell kérdezni. Na jó, oké, okay, köszi Joli, hogy itt volt.
1: Hát nagyon szívesen. Nagyon szívesen.
0: Találkozunk ott, meg majd Surányba is.
1: Júj.
0: Na, és aztán mi még visszajövünk egy kicsit, programot ajánlani legalább. Más programot.

0: Na, Tilos Rádió FM 90.3, ez még mindig a Páholy, háttérben még mindig a Furunculus, avagy detonátor, és akkor belecsapunk egy kicsit azokba a rovatokba, amik a műsor elején szoktak lenni, tehát mondjuk akkor legyenek szerintem a hírek programajánlók, de akkor a tabépánképpen kiment, de mindjárt visszatér. Azt mondja, hogy hát itt mondok egy punk történetet. Punk történelmet, 50 éve mi történt? 1976. szeptember 20-21-én. Pontosabban 50 évvel ezelőtt. Azt nézem, hogy ezt elmondtam el, de talán lehet, hogy nem mondtam, de hogyha mondtam volna, akkor is. Most akkor mindenki meghallgathatja még egyszer. Szóval pontosan 50 évvel ezelőtt, 76. szeptember 20-án kezdődött Londonban az a kétnapos koncertsorozat, amelyet ma az angol punk egyik legfontosabb és legmeghatározóbb pillanataként tartanak számon. Ez volt a 100 Club Punk Special. A fesztivált Ron Watts, a klub szervezője, és Malcolm McLaren, a Sex Pistols menedzsere hozta tető alá. Az első este lépett színpadra a Subway Sect, a Suzy and the Banshees, a Clash, majd főzenekarként a Sex Pistols, másnap pedig a francia Stinky Toys, Chris Padding a Vibrators közreműködésével, a Damned és a Buzzcocks. A fellépők közül többen ekkor játszottak először közönség előtt, a Suzy and the Banshees, amely a korabeli plakátokon még Suzy and the Banshees, kicsit máshogy írva, szerepelt, például még saját dalokkal nem rendelkezett. Műsoruk nagyrészt improvizációból állt, Suzy pedig többek között a Mi atyánkot mondta el a színpadon, Chris Paddingnek a Vibrators tagjait közvetlenül koncert előtt kellett megtanítani néhány dalra, mivel korábban nem is próbáltak együtt. A 100 Clubban azonban nem csak zenekarok gyűltek össze, hanem a későbbi punk és new wave szintér számos fontos alakja is. Ott volt többek között Paul Weller, Shane McGowan, Chris Hind, Viv Albertine, Vivian Westwood, Gay Edward és T.V. Smith. A két este hangulatát végül egy súlyos incidens árnyékolta be. A beszámolók szerint Sid Vicious, aki ekkor még a Suzy and the Banshees dobosa volt, később pedig
1: ezt nem is tudtam.
0: Igen, később pedig a Sex Pistols basszusgitárosa lett, egy sörös poharat dobott el a Damned fellépése közben. A pohár egy oszlopon tört szét, és az üvegszilánkok eltaláltak egy fiatal lányt, aki az egyik szemére megvakult. Sidet később letartóztatták, és több napot börtönben is töltött. A tragikus közjáték ellenére a 100-as klub vagy 100 Club Punk Special történelmi jelentőségű eseményé vált. Ez volt az első alkalom, hogy ezek a különálló új zenekarok közösen a punk zászlaja alatt léptek színpadra. A rendezvény összekovácsolta a brit punk addig szétszórt közegét, és megmutatta, hogy valami új, nyers és megállíthatatlan született. A punk fesztiválról szerencsére rengeteg dokumentáció maradt fent. Számos fénykép, szinte valamennyi fellépő zenekart koncertfelvétele, sőt néhány rövid videó részlet is. Ezeket igyekeztünk összegyűjteni, majd legújabb technológiák segítségével a lehető leghitelesebb korhúj hatásra törekedve újra színezni a fesztivál 50. évfordulója alkalmából. A hozzászólásokban megtaláljátok, nézd Facebookon a Punk Films oldal hozzászólásaiba megtalálhatjátok ezeket a videófelvételeket, az archív fényképek és videófelvételek összevágását. Szóval ez történt 50 évvel ezelőtt. Ez volt az első hivatalos punknak mondott fesztivál.
1: Ez zseniális lehetett.
0: Na figyelj, nagyon kevés az időnk, és nekem egy számot minden... Lehet, hogy koncert híreket...
2: 5 percet átcsúszhatsz.
0: 5 percet át... Jaj, de rendes vagy, Maja.
2: Legyen kerek a műsor.
0: Jaj, de király vagy. Minden esetre most lehet, hogy koncertinfókat nem nagyon mondok be, hanem ez is egy hír, hogy a koncertlista.punk.hu újraindult.
1: Na.
0: Karfiol.
1: Pont ma jutott eszembe, hogyha nem jössz akkor.
0: Újraindította.
2: Köszi.
0: Nem is hagyott ki olyan sokat, azt mondta, mert szembe jött vele egy-két ember, aki nagyon hiányolt, és úgy gondolta, hogy na, mégis. Úgyhogy ezt tessék követni.
1: Pont ma jutott eszembe, hogy honnan kéne koncertinfókat, de mondom, az már nincsen.
0: Hát most már van megint, szerencsére. Igen, és volt olyan, aki nem néz Facebookot, meg ilyenek is, tök jól tud tájékozódni. Inkább mondok híreket. Már nem olyan túl jó mindegyik, de mondjuk még egy viszonylag pozitív. Hova fajult a világ, amikor kitüntették hétköznapi csalódások pólóban, Pécsváros díszpolgárává, nem más, mint Gróf Balást, a karikatúristát, aki számos külföldi nagyzenekarnak is csinált videoklippeket. És igen, Pécsváros művészeti értékeinek gyarapításában játszott grafikus és animációs munkája elismeréseként kitüntették a napokban Pécset, és hát adott a felöltözött szépen egy hétköznapi csalódások pólóban. Na de sajnos rossz híreim is vannak, méghozzá az egyik az, hogy Dead Kennedys gitárosa, alapító tagja East Bay Ray.
1: Mi, elhunyt?
0: Nem, Parkinson-kort diagnosztizáltak nála 67 éves korában. Egyelőre játszik, és nem hagyja abba a zenélést, azt nyilatkozta, hogy amíg tud, addig fog fellépni.
1: Hát ez az egyetlen jó hozzáállás szerintem.
0: Aki viszont elhunyt sajnos, az nem más, mint az Anti-Overleg zenekarnak az egykori basszusgitárosa, Stevie Barnes, egy motorbalesetbe.
1: Hány évesen?
0: Hát, fél, nem volt fiatal, 60-as éveibe járhatott szerintem, és egy hirtelen balesetben.
1: Hát
0: hetekig volt élet-halál között, aztán sajnos elhunyt, nyugodjék békében.
1: Pedig ők most is, vagy nem tudom, meddig volt ő, már nem volt az...
0: Már nem, 2023-ig volt a zenekarban.
1: Ja, mert a zenekar az még talán létezik,
0: vagy most megint aktív, voltak most,
1: valahol itt.
0: Most ilyen egész is. Sok fiatal, a Animal az énekes az benne van, de új tagok vannak benne. Ja, nemrég pár éve felléptek itt Budapesten is a British Punk Invasion Fesztiválon a Barba Negrába.
1: Ez nem olyan rég volt szerintem.
0: Nem, egy 2 éve, 3 éve. Na, viszont még egy hír, hogy a Pete Coller, a New York Hardcore-i Szikofitol zenekar gitárosa azt nyilatkozta, hogy ugye meghalt a tesója Luke Coller nem olyan rég, 59 éves korában. Szóval azt nyilatkozta, hogy nem hagyják abban. Folytatni fogják a Szikofitolt. Méghozzá azért, mert hogy a testvére Lou-nak ez volt a kívánsága, ha minden igaz.
1: Aha. Hát ez mindig ilyen dilemma, tudod, hogyha valaki így elmegy, akkor etikus-e folytatni, vagy nem, ugyanaz lesz-e, vagy nem.
0: De ezt ő kérte.
1: Akkor meg pláne.
0: És egy ilyet hallottam, hogy ilyen váltakozó énekesek lennének, tehát nem egy állandó új tag, hanem akkor innen-onnan más klasszikus New York hardcore zenekarból.
1: Ez amúgy szerintem folytatni kell, amúgy, mert attól még a tisztelet, meg amit leraktak az asztalra, az ott marad, az már senki nem veheti el.
0: Na és még egy rossz hír, viszont itt van ezt, és megmondom, a Music Press oldaláról olvassuk, hogy 71 évesen elhunyt Cheetah Chrome, azaz a Clevelandi Rocket from the Tombs és a Dead Boys. Ilyen őspunk zenekaroknak a
1: gitáros. A Dead Boys-ról valamit olvastál fel, valami...
0: Igen, a CBGB-s
1: 50 évvel ezelőtt.
0: Igen.
1: Be voltak benne.
0: Őrt az. Tehát ilyen klasszikus punk dalok fűződnek a nevéhez. Hát ő egy nagyon ikonikus forma volt ott New Yorkban.
1: Hát ezt valakivel pont beszéltem amúgy múltkor, hogy hát mi fogjuk látni elmenni ezeket a nagyokat, akik előttünk voltak. Tehát akikért mi rajongtunk, így a színészek, így a zenészek, ezeket mi jó eséllyel fogjuk látni így szépen elhullani. Úgyhogy egy ilyen nagyon durva korosztály meg generáció így el fog tűnni majd. Hát aztán nyilván mindig a fiatalságé a jövő. Persze, jönnek, meg vannak újak, itt van például a Dust Lator, aki
0: igen.
1: Meg még a Fan Club például,
0: ja.
1: Akik nagyon jól csinálják fiatalkoruk ellenére.
0: Zárásképpen akkor szóljon egy Anti-Overleg, szám.
1: Ja.
0: Utána pedig Csáp barátunk Balassa gyarmatról küldi mindenkinek a saját szerzeményét. Flexelj, szexelj.
1: Ó.
0: Szexelj. Ja. Szexelj, flexelj.
1: Szevasztok.
0: Szevasztok, pár, hogy két év múlva

0: Orosz Rádió híreit halljátok.
1: Egyiptomi gazdálkodók napelem alatt termesztik növényeiket. Számol be a griszt. Az agrivoltaika alkalmazására a mind súlyosabb vízhiány és hőség késztette őket. A földeket fedő napelemek egyszerre termelnek tiszta áramot, és adnak árnyékot a növényeknek, csökkentve a párolgást és hőstresszt. A tárgyban két kísérlet sorozatú zajlik az afrikai országban. Szakemberek világszerte tapasztalták. A napelemek árnyéka nemhogy gátolná, inkább még gyorsítja is a növények növekedését, hiszen jó részüknek eredetileg is az erdőai szűrt fény volt a megszokott. A gazdák saktáblaszerű elrendezésre igyekszenek a lehető legtöbb fényt juttatni a termére. A termelt áram egyelőre öntöző berendezéseket táplál, idővel azonban sótalanító üzemeket hajthat, melyeket újabb területek tehetők művelhetővé.
2: A sün, hazánkban a keleti honos, a vadon élő állat, nem tüskéi védelmében magabiztosan mozog a kertünkben is. Külön oda csalogatni, etetni nem kell. Tehén tejet a laktóz miatt ne kapjon. Egy tálka víz viszont sosem árt. Mostanában még hallhatjuk a sün motoszkálását, ahogy a sötétedést követően rovarok, lárvák, férgek után kutat. Ügyeljünk rá, éjszaka ne támadjon rá sem kutya, sem robot fűnyíró. Valaki csak úgy, hogy amibe a kertben beleeshet, abból ki is tudjon mászni. Lombhullás idején a sün már nem csak nappali rejteket keres, hanem áttelelő helyet is. Komposzt vagy farakás átforgatása, avarkupac felszámolása, növényi hulladék égetése előtt mindig győződjünk meg róla, hogy nincs jelen. Figyelmeztet a sokszínű vidék.
1: Polipokkal próbálják visszaszorítani az Atlanti-óceán partjainál vonos kék tarisznyalák burjánzását az Adriai tengerben. Számol be a Euronews. Az invazív rák tetemes, az utóbbi 4 évben 20 millió eurót meghaladó kárt okozott az Emilia-Romagna tartománybeli olasz halászoknak és kajlótenyésztőknek. Terjedését a hőmérséklet emelkedése és a tengervíz növekvő sótartalma segíti. Megkísérelték kifogni és megsemmisíteni a kajlóállományokat pusztító állatokat, ám ez az írtási módszer rendre kudarcot vallott. A Bolognai Egyetem kutatói a biológiai védekezés mellett döntöttek. Nyáron a romanyai partoknál több tízezer polipi vadékot bocsátottak a tengerbe, számukat később tovább növelnék. A közönséges polip nem csak természetes ellensége a két tarisznyaláknak, hanem rendkívüli tanulékonysága és különleges idegrendszere révén eredményes vadászává is válhat.
0: Híreket hallhattak.

Magyarok, törvénybe hoztuk, hogy minden egyes háztartásban kötelező legyen a Bandita Rádió hallgatása. Bandita Rádió, a nemzet rádiója.

0: vonzit a rádió. Ice-t is minket hallgat.
1: Erősek vagyunk, mint mindig. Szevasztok, kedves hallgatók!
2: Sziasztok!
1: Eltelt két hét, Bandita Rádió, DJ bajtársa házban újbról, és nem kazettáról. Úgyhogy forog a bakelit, ki tudja, ki halit kit, vagy kit nem. Szóval egy kis zene, aztán jövünk. Figyeld oda, Tilos FM 90.3.

0: you don't stop.
1: Check it out, baby. Make it hot, baby.

Yeah, yeah.

0: Ice-T figyel bennünket, és Ice-T is minket hallgat. Közbajtárs. Hát az időt tekintve meg ilyenek. Én biztos, hogy egy szemét vagyok, de az is lehet, hogy egy hulladék. Na, ez csak itt kis intermedzónak. Na. Akkor én ott kezdeném a mai adást, hogy esik az eső, meg stb. Ilyenkor többen ülnek autóban, mert esik két csepp eső, és akkor hú, hát nagy bajunk lesz. Illetve ez a társadalom által prezentált elkényelmesedés, szerintem ez eléggé figyelemre méltó. Úgyhogy én ma gyalog, mint a bogarak, és akkor mi meg nem jön a olászból a külső köpeny, mert csak finoman húzom be a hátsó féket, és legalább 400 métert szkidelek egyből.
1: Ingyen van a szkid.
0: Hát jó lenne, hogyha lenne egy kontrám, de így, hogyha tudod, visszafelé teker az országot, de elég vicces. Na mindegy. A lényeg az, hogy megyek át a Marx téren a zebrán, és ez a tipik, de tényleg nem is automárka, mert már megvan ez a típus, tudod, hogy nagyobb autóba ül, mert nem férfi, azt nem tudja vezetni. Bocsánat azoktól, akik ezt tudják. És akkor nyilván a tamagocsi éhes, nehogy kirakd a kezedből, és úgy áll meg a zebra kellős közepén, hogy így telibe, és így igazából nem érdekli. Tehát minden egyes gyalogos, az konkrétan úgy, ahogy tud, vagy nem próbál átmenni a zebrán. Igen, a gyalogosok, és mi van, akiknek a zebrát kell használni, például a kerekesszékesek, vagy ott vannak a kisgyerekesek, és akkor csak így, hát nem tudom, én nem bírom ezt szó nélkül hagyni, és akkor így mutattam neki finoman, hogy így tapsoltam neki, erre az volt a válasz, hogy így mutatja a kezével, hogy rizsázzál csak nyugodtan. Szerencse, hogy sihiettem. Szóval te kedves kis hölgy, nem mondom be a rendszámodat, mert súlyosan sértené a személyiségi jogokat, de fölírtam. Szóval légy szíves, te már azt jó előre látod ott, mikor vált a lámpa, hogy lassabban légy szíves, ráadásul a csúcsdugóba, amikor mondjuk esik is az eső. És ezzel igazából nem a, tehát hogy a hölgy magatartása kuka, ülj le egyes, hanem az, hogy ez maga a szemlélet, hogy nem csak nála van ez, hanem nagyon sok mindennél. Tehát van előtted egy vaskaszni, nem tudom hány kiló, sok mindentől megvéd, és akkor vannak azok, akiknek ez nincs. És
1: puha testűek.
0: Hát mondhatod azt is, de hogy akkor is, szóval miért alantasabb közlekedés résztvevők, mint te? Ugyanolyanok. És addig egyébként nem is lesz változás, hiába itt kreszt változtatgatunk, meg stb. Addig borzasztóan nem lesz változás, míg szemléletet nem váltanak, úgymond az emberek. És akkor ezért van az, hogy különböző országokban másféle szankciók vannak, mert akkor ezt így abba hagyják. Itt mikor hagyjátok már abba?
1: Hát meg kell változzon mindenkinek a hozzáállása. Mindenki, nem csak az autósok, mindenki úgy áll hozzá, hogy csak én.
0: Hát igen, erről kell leszokni. Erről kell leszokni.
1: A többiek meg oldják meg.
0: Meg hogy társas játék.
1: Akkor mennyi körbe?
0: Társas játék.
1: Én megnyomkodom a tamagocsit, a járdán se áll félre.
0: Á, dehogy is, nem. De és akkor a másik, amivel remélem így a kressz változtatás, vagy a módosítás, inkább módosításnak nevezük. Szóval remélem, hogy azok a szabályok, amiket a rolleresekre alkottak, hogy legyen már úgy hatásos is, ne csak hatályos. Mert például így most ugye kevesebb a járókelő is meg ilyenek, és akkor ilyen még nagyobb ellennel, hogy lehet száguldozni. Akkor menjél ki az útra. Én eleve megtiltanám, hogy a járdát használják. Tök mindegy.
1: Hát figyelj, szerintem ezt a járdán rollerezést nullára le kell
0: redukálni,
1: igen, de akkor már nézhetjük azt is, hogy a járdán biciklizést is, mert...
0: Te azzal egyetemben, hát nem leszünk álszentek.
1: Ha már 15-20-szal akarsz menni, akkor nem. Már ne a járdán menjél.
0: Nem, akkor használd tízesen a járdát, hogy mondjuk mész az úton, és azért akarsz te megállni a járdán, mert bemész egy boltba, bemész egy lépcsőházba, beszaladsz mit tudom én hova, ami ott van, és akkor szia, ennyi.
1: Oda csuroksz, megállsz.
0: Így van. És ugyanez ez megy a foodi szakmába dolgozókra is. Ja, és igen, láttam egy videót, tök jó, hogy a Geriek csinálják ezt, abszolút, hogy így mindenféle prospektusokat osztogatnak. Nem emlékszem konkrétan a prospektusnak a totál 100%-os tartalmára. Nem tudom, hogy benne van-e, de ha igen, akkor sorry, de azért elmondom, hogy azért ilyeneket is írjatok már le például, hogy hogyha kikerülnek egy gyalogost, akik nem beszélik mondjuk esetleg úgy a nyelvet, mint mi, vagy bármi, akkor azt, hogy rajzolják már neki, hogy hogy. Szóval, hogy nem kuglibábuk a gyalogosok, meg ez nem ilyen, azért tudod, ilyen szlalompálya, hanem oké, hogy elektronyossal mentek, menjetek, de akkor figyeld már oda.
1: Hát de nem meccset nézi meg a...
0: Hát meg egyfolytában a tamagocsit. Hát az van, hogy tudod, na ez is például, hogy miért nem tudnak beilleszkedni, és nem bántás. Azért, mert máshogy szocializálódtak. Hogy ott nem mondom ki a földrésznek a nevét, ugye én is egy jó évet ott voltam mindenfelé, és egyszerűen ő nekik az, hogy a tamagocsit egyfolytában bámulják, ez alap.
1: A meló meg nem megy. Hát megy.
0: Figyelj, tudnak dolgozni, nem az, hanem csak az, hogy amikor tudod, nem vagy tisztában azzal, hogy mi a munkavégzés, a metódusa, hogyan megy az a folyamat, és úgy átfogóan, akkor igen.
1: Na, de mindegy is. A város be van dugulva, be van állva mindenki, aki a kocsiba ül.
0: Beállva, kiállva.
1: Menjetek biciklivel. Kicsit cseperek, de jó az.
0: Igen.
1: És vigyázzatok a másikra. Legyetek egy kicsit körültekintőbbek.
0: Aztán hol folytassam? Azt mondja, hogy ez megvan, igen, közben most azt keresem, hogy igen, ezt mindenképp mondjuk be. Az 5 napos hír, de ugye 2 hetente van Bandita Rádió. Fetter Erik nyerte a szlovák körverseny szombati szakaszát.
1: Ali.
0: És akkor nem tudom, ha valaki látta a Van der Poelnak azt a 175 kilométeres szólószökését, a luxemburgi körverseny záró szakasza volt, ugye? Elképesztő. Én csak a short videót láttam, de figyelj már.
1: Ugyanaz volt 175 kilométeren keresztül.
0: Hallod?
1: Végig. Előnyélen. Hagyjatok.
0: Ne szórakozz. Elképesztő. Matthew Van der Poel. Zseniális, ami nekem nagyon tetszik az ő versenystílusa, meg hát igazából nagyon régóta kedvenc is, vagy a kedvencek közé tartozik. Még emlékszem, amikor a Verdében készítettünk egy adást, és akkor ők még csak ilyen kis kezdők voltak. És akkor talán így az első komoly klasszikus vagy monumentumból, amikor így elindultak, és akkor nem is tudom, melyik verseny volt az konkrétan, de akkor ott volt egy olyan, hogy na, akkor ez nem lesz semmi, és amúgy a Pogácsár is ide tartozik, és akkor így teltek az évek, így még emlékszem is mondtam is, hogy na, nagyon kíváncsi leszek, hogy mondjuk 10 év múlva mit produkálnak, és akkor tessék, itt láthatjuk is. Szóval zseniálisak.
1: Komoly.
0: Nagyon jóságosak. Akkor egy kis, legyen egy kis bike mag hír.
1: Milyen kicsit. Figyeld
0: oda.
1: Mit láttál?
0: Hát van egy gyönyörű kép az oldalukon, mégpedig a következő, hogy nem itthon történt, hanem Csehországban amúgy szombaton, Stod városában, egy férfi a fiatjával, de ez nem egy személyautó, hanem ez egy teherautó. Nem, hogy egyszerűen eltévedt, hanem egyenesen felhajtott a pump track pályára, ahol az egyik elem után az autó a tetejére borult, tehát ott valamelyik elem megdobta, az autó fejre állt, és akkor a sofőr a rendőröknek azt mondta, figyeld oda, nem látta sem a pályát, sem a parkot, sem a betonpályát.
1: Mit néztél, Lajoska?
0: Hol jártál? Hogy jártál?
1: Nem adta ki az oldalbet, nem kocsival.
0: De az mennyi már? És hát ugye ez egy ilyen, tényleg egy ilyen kis teherautóféle, vagy valami ilyesmi.
1: Valami egyszerű.
0: Hát nagyobb, igen. És akkor most gondoltad, hogy bemegy, ott melyik hullám dobta meg?
1: Mikor vette észre?
0: Mikor fejre állt.
1: Nagyon rossz az út. Itt nagyon rossz. Hoppá, betelefonálok. Szia, hello.
0: Na, várj egy kicsit. Azt mondja, hogy szia, adásban vagy, Tilos.
1: Hello, szia.
2: Ákos vagyok.
1: Szia, Lilla!
2: Na, hallgatom itt az adást, hogy itt milyen közlekedési helyzetek vannak, hát itt is időnként megindul. Tehát jó, hogy Nyugat-Európában vagyok, és akkor hőn állított Hollandia, meg ilyenek, azért természetesen van itt bike highway, ami kurva jól néz ki, meg jó rajta menni, tényleg 12 kilométerrel lakom a munkahelyemtől.
0: Bike highway. Igen, to hell.
2: Figyelj, a lila konnával berakom magam, először ilyen 45 percek voltak. Hát a lila bicajom, tudod. Na, és most már ott tartok, hogy 30 perc a menetidő.
1: Az a nagy.
0: Milyen távolságra kérlek szépen?
1: 12 kilo.
0: Nem hallottam, bocsánat.
2: Ja, bocsánat, tehát 12 kilo a távolság. Útkereszteződésből van azt hiszem 2-3. Nagyon összeszámolom, 3 a highway-en. Jó, a highway-ig ki kell jutnom, az egy ilyen belvárosi lezárt szakasz, tehát ilyen sétáló utca, ilyen Váci utcát képzelje el körülbelül. Ilyen helyen lakom. És akkor utána mondom, ilyen 12 kilométer rakos végig. Tehát így befordultam, valamelyik nap meg jövök hazafelé. Hát az, hogy engem megelőzön itt valaki, az úgy nem jellemző. Tehát a villanybicajosokat általában előzni szoktam, van azt hiszem talán egy vagy két emelkedő, ilyen felhajtó a nem tudom mire, ott szeretem őket rendszerint.
0: Mennyire laposan mész, vagy mennyire pöttyös trikós?
2: És semennyire se pöttyös trikós, lapos, mint a...
0: Mi akkor kb. Ilyen 24-5-nél nem mennek gyorsabban?
2: Tehát gyakorlatilag én vagyok, én ilyen 30-as tempót szoktam szerintem tartani.
0: Hát a 30 kilométer, vagy a 12 kilométerre 30 perc az átlagsebességben 23 egész valamire 24-re jön ki.
1: Jó van már.
2: Na igen.
0: Valid legyen a sztori, mert itt figyelj, megóvnak bennünket.
1: Meg leszel óva. Na de mi volt? Azt mondjad.
2: Na az volt, jövök hazafelé, és hallom, hogy recseg a kampa. Mi a fasz? Hátranézek, sötétített napszövűek, bukós isak, iszonyat lábak érte, de ennyit látok belőle, és így, mint a gyors
0: fasú. Sanyika utolért.
2: Hát nem Sanyika volt, mondom, egy első pillantásra csak így hátranéztem, mondom, jön, akkor beletaposok, hogy hát ha esetleg szélárnyékba fölkéreckedhetek. Kiderült, hogy nálam egy 10-essel öregebb a néni. De mondom, azt így szemben egy 10 másodperc alatt kiszúrtam, hogy olyan tombja van, mint a Sanyikának.
0: Amúgy ez nincs korhoz kötve, hanem hogy aki szerintem annyira fanatikus, hogy ez tényleg a életmódja, azt tartozik, akkor persze.
2: Felszám, felkészültség és akarat kérdése, tehát a motor az nagyon föl volt készülve, nagyon elszánt volt, és hát nagyon volt alatt egy fel olyan súlyú karbon csoda, mint ami az én seggem alatt a célból.
1: Mindig van kifogás, de felnyomtam én a kupot.
0: A hátsó feled alatt még nincs 7:30, hogy gyerekek is hallgatják.
2: Ja jó, bocsánat.
0: Kösz már.
2: Köszönöm
0: én is.
2: Szóval a dolog lényege az, hogy nem szégyeltem beállni mögé télányéba.
0: Hát még szép.
1: Annyi.
0: Ne viccelj már.
1: És ott nem járnak a pump trackre kocsival?
0: Ott nem hajtanak fel a...
1: Nem.
0: Igen.
1: Nem, itt nyomják.
0: A cseheknél.
1: A cseheknél, bocs.
2: Nem, itt nem láttam még pumptracket, tehát ilyen ügyességi mutatvány az nincs. Sőt, itt nagyon-nagyon divat a leeresztett hátsó kerékkel visszaölni, hogy nehogy megvisett magad a macskakövön, iszonyat sok macskakő van egyébként. Tehát a belvárosi szakaszok még végig macskakő.
0: Milyen jó kritériumokat lehetne ott csinálni?
2: Nagyon kemény, mert ráadásul ez a Klinker tégla.
0: Kritko alá Parirubé.
2: Tudod, milyen olyan, mint a halszálkás parketta.
0: Aha.
2: Yeah. Tehát gyakorlatilag ez a halszálkás parketta, aha, van köztel rendes rés, ahogy kell, tehát nem királyból van, uh-huh, meg nem üzé, hanem rés van köztel, néha nő egy-egy izé is köztel, a gazda ez az.
1: És van ott királydínje, vagy csak Magyarországon nő? Mit mondasz?
2: Na, ez egy nagyon
0: jó kérdés. Tényleg, de jó kérdés. Nagyon nagy vagy.
2: Igen, nagyon jó kérdés. Valamelyik nap beleszaladtam egy defektbe. Nem mondom. jövök hazafelé, hú de lapos ez a gumi. Ja, mondom, ezért volt ilyen nehéz befelé is tekerni, mert szerintem már elkezdett leereszteni, mindegy, szétszedtem, egy hatalmas nagy dróddarab, drózsdás dróddarabot sikerült kiszedni belőle. Rosszul raktam össze, mellé csuktam, fölrobbant, betettem a másik külsőt, meggyógyult. Vagy a másik belsőt meggyógyult. Királyvinnye nem nagyon van. Vannak egyéb túrós növények, de az nem az a fajta, szóval nincs olyan nagyon defekt okozó cucc. Egy nagyon leharcolt külsőm van, már jó régi, és most gondolkozom el a cseréjén, hogy hát ha sikerül egy ugyanolyat szerezni, mert a németek már nem gyártják ezt a fajtát, ami nekem van, a gyár megvan, csak ezt a típust nem gyártják.
1: Kifutott.
2: Igen, és most ennek az utódját próbálom meg megnézni, de mondom, hogy nem félek annyira a defektől, most már attól félek, hogy a nyomás fogja szétvinni a külsőmet, mert már annyira el van kopva. Tehát itt kopásig lehet használni a külsőket.
1: Az a király. Itt gatya a sztori. Királydínje az mindenhol.
2: Szép, hosszú nyár, kiszáradt rendesen.
1: Persze.
0: Én most lekapogom hármat, megúsztam, mert beakadt csak nem rendesen, vagy olyan szögbe, hogy valahogy nem ért el odáig.
2: Ki tudtad húzni még időbe?
0: Hát
2: igen, jó tanács, simogasd néha végig a külsődet.
0: Kifejtettük időbe, inkább ezt így szeretném fogalmazni.
2: Igen, akkor ez egy időbe ki lehet.
0: Víruskoma, nagyon nagy vagy. Még vannak programajánlónk, ink,
2: igen.
0: És még bajtárs is bepörgetné a lemezt. Úgyhogy ha nincs hozzáfűzni valód, akkor ragd meg neki nyélen a konáddal, férjél oda a kampáddal.
2: Ja.
0: Aztán majd gyere erre mi felénk.
2: Majd, hogyha arra járok, akkor úgyis azt...
0: Fütyülj nagyot a sarokról, kinézünk az erkélyen.
2: Nem halljátok.
0: Na hajrá, hurrá!
2: Köszönöm szépen, annyi még a műsor ajánlóhoz szolgált, pedig itt Bellóban hétvégén egész jó piacok szoktak lenni, szóval aki látja, hallja...
0: Program ajánló, kedves hallgatók!
2: Bellói piacra!
0: De azt nem tudjuk, hogy ide vagy oda, de valahova az biztos.
1: Dia, Hollandia!
0: Na, csámán!
1: Szia, Vírniák, ragd meg!
0: Na, ragd meg! Víruskoma! Szevasz! Na, akkor szerintem legyen is úgy, hogy programajánló.
1: Ajánljunk programot.
0: Illetve én azzal kezdeném, ami egy kicsit így fontos a tilos miatt is, meg a rádió miatt is. Egy jubileumról van szó. Ez az. Meg is van. No, tehát arról van kérem szépen szó, hogy 40 éves a macskafogó.
1: Wow.
0: Mégpedig október 2-án országszerte, és online közös filmezés, és mindenféle ilyesmi lesz, ami a macskafogó témájában van. Nekem beletartozik az epik kedvencek közé mindenféleképpen. Ha jók az információm, akkor 2026. október 2-án 19 órakor országos és online közös filmezéssel igen ünneplik ezt a jubilálást a Nemzeti Filmintézet jóvoltából. A film online ingyenesen elérhető lesz, miközben országszerte mozik, művelődési házak, kulturális központok, klubok és más helyszínek csatlakoznak vetítésekkel. Hát hajrá, macskafogó!
3: Én vezettem.
0: Megyünk ugrálni a balettba.
1: Mikor van ez?
0: Október 2-án, kérlek szépen.
1: Yeah.
0: Szóval ezt így mindenféleképpen, úgyhogy... És hát azért így... Na, a Cinónak is volt eszköze. Mert dolgozott abban még anno Domini. Ez nagyon jó. Aztán utána, ha megtalálom... mert tényleg elég jó programok lett. Mondjad már a retketet, kérlek szépen.
1: Lesz, retket lesz, de nem egyszerűen csak retket 3, hanem a Tunával szervezünk közösen a Cycle Monkey, Tuna és a retket bandája egy egész napos programot. 2-8-ig ott leszünk, vagy egész délutános programot. 2-8-ig ott leszünk a Jane Henning rakparton a Tuna előtt.
0: És ez még le van zárva, illetve, hát ne legyünk mennyire kutyaütők, ugye mobilitási hét volt. Igen, hát igen, mert most pont úgy esett az adás, hogy ugye két hetente vagyunk, és a két adás közé, nem is akarok direkt nagyon belemenni, mert két hét múlva megint Girl Power adás. Igen, jön az Orsi a Magyar Kerékpáros Klubtól, és akkor, mivel ő most hivatalból kidelegálták Hollandiába, hoz nekünk mindenféle jó kis eseményeket, híreket, meg ilyeneket, úgyhogy majd akkor demobilitási hét. Pum.
1: Volt bringás reggeli is, tök hamar elfogytak a dolgok, mindenhol azt hallottam.
0: Igen, így van.
1: Már sorbálás volt hétkor, amikor kezdődött, 8 után mi már nem találtunk nagyon semmit. Amit el lehetett volna hozni reggelire?
0: Ó, mik vannak?
1: De királyság volt. Pedig nem volt olyan jó idő. Meg volt a hétvégén a rakparton is mindenféle
0: program. Az amúgy nem szokott számítani az idő a bringás reggeliknél. Ez már régóta megy. Jó, magam is részt vettem jó páran. Idén mondjuk még nem, de aki teheti, menjen el. Illetve én szoktam preferálni, hogy akik úgy tudnak suliba vagy oviba menni, családok. Léci, vigyétek el a gyerekeket egyszer. Nagyon jó. Nem azért, mert kaptok egy kakaós csigát, de amúgy azért is, de hogy nem ez a lényege, hanem az a kis közösség, akik ott összejönnek. Az nagyon jó. Menjetek.
1: Jaja. És köszi, Orsi, még kaptunk tőled üdítőt.
0: Igen, na akkor azt mondja, hogy további programajánló még a hétvégére. Azt
1: nagyon
0: mondja, hogy...
1: folytattad a retketet.
0: Ó, bocsáss meg, van még, ne haragudj, elnézést!
1: 2-től van Gyüli, 3-tól rajtolunk a retketen. A retketen lesznek tök jó szallagtépkedős feladatok, pontgyűjtögetés, egyéni lesz a buli, tehát nem kell csapatokat szervezgetni. Közben lesz bringás limbo, ugye? A Petya ott lesz 2-től 6-ig fixen szerelget a Psycho Monkey pop-up szervizbe, aztán 6-7 körül valamikor eseményt vagy eredményt hirdetünk, lesznek még ott bringás játékok, Fixi Games, egy helybe álló verseny, gyorsan menő, lassan menő, minden menő.
0: Van nevezési díj, kérlek?
1: 2 rondja beugró majd a retketre, az egész nap minden más eseménye teljesen ingyenes.
0: A csajokat búzdítanám, gyertek, megyek én is. Az egyik versenyen én is elindulok.
1: Jó.
0: Nem mondom meg melyiken, de az egyiken. Úgyhogy gyertek, csináljunk már egy ilyen jó kis izét. Mert hogy sajnos az van, hogy az ilyen versenyeken a lányok mindig kevesebben vannak, úgyhogy gyertek, legyen nagy hangunk. Még lent a rakparton, mert még le van zárva, aztán utána ilyen idő lesz, meg minden is lesz.
1: Gyertek, csajok.
0: Meg férfiak is.
1: Rágd meg. Szombaton 26, retket 3.
0: Így van. Akkor retket pipa?
1: Retket pipa.
0: Jó, hát akkor fokozzuk magam. A szombati programokat. Rengeteg program van szombaton.
1: Tényleg.
0: Programdömping. No, én a Pavilon bárba szeretném ajánlani Abu és Mota. Várjál. Abu és Mota. A Pavilonba. És akkor lesz Psi Break, Acid Break,
1: nagyon break.
0: Brain dance, garázs, experimentál, mindenféle, hát két kiváló DJ. Meg kell hagyni. Az ott a Pavilonban. Aztán Modul Akamangó.
1: Manges is játszik a Pavilonban.
0: Igen, várj, biztos?
1: Előtte, utána?
0: Várjál. Nem, az másnap, másik nap van, vagy előtte nap. Mindjárt nézzük. Azt mondja, hogy... mindjárt rácsekkolok. Szóval az Abu-Abuéknak 26-án van. Igen. És akkor az szombat, ha jól számolok, szerintem az meg 25-én van. Igen, így.
1: Mangó pénteken?
0: Igen. Abu-Abuék meg szombaton a Mottával, igen.
1: Jó, Pavilon.
0: Az is. Akkor fokozzuk. Tilos Rádió, Naut 83, Switch, Back to Back, gyertek az Editbe. Zseniális lesz, apácska, anyácska, jó kis szettje. Illetve azt mondja, egy felhívást is eszközölnék ebbe a programajánlóba, az arckönyvben fönt van, indult egy DJ verseny, a Jungle List, a Switchnek fönt van a mixe, hallgassátok meg, mert egy nagyon kiváló mix lett, illetve toljuk már meg ma estig, szóval akiben van egy kis fikarcnyi segítség zenésztársunk iránt, nyomjatok oda egy lájkot, tényleg semmibe nem kerül. Pörgessük már meg, mert az első forduló úgy van, hogy nagyon kell a közönség szavazat. Így rostálják meg, de azért gyertek már, rakjátok
1: már. Hol van az a Tiloson, kint van?
0: Kint van a Tiloson, igen, a Partizán platformra is nagyon sok helyre kiraktam gépidő, ott is megtaláljátok, illetve a Mixcloudon. Switch.
1: És egyébként szombaton nyitják a kőbányai skateparkot is.
0: Na, ezt akartam, kösz már.
1: 400 négyzetméter.
0: Nagyon komoly.
1: Betonpálya.
0: Hogy hirdették, azt mondja, bring on the ground, vagy valahogy valami, komolyan bring valami ilyesmi volt. Igen, igen, valami ilyesmi. Hogy, na, és akkor még az is, amúgy az egy kiváló helyszín, és szerintem mindenképp...
1: Ott is lesz valami buli is a szombati megnyitóval, de igazából az a lényeg, hogy a pálya használható lesz szombattól. Át lesz adva.
0: Oda kimehetnénk egyszer így közületileg, akár ja. Mondjuk egy Willy Wednesday, jó fiú.
1: Egyébként járjatok szerdán a Puskásba.
0: És
1: Budapest
0: igen.
1: Bike Polo és Willy Wednesday közös események mindig.
0: Szóval, illetve hát még van egy voucherünk a Nyomon című játékban, mi mindig nem játszottuk azt le, úgyhogy azt váltsuk már be, és Bicóval. All kollektív. Vasárnap is van program, ott pedig átadnak egy, tényleg a Krisznek szólni kell, hogy nehogy beengedjék az autót, ugyanis átadnak egy igen jól megépített, azt mondja, hogy ilyen sportpályát, egy görparkot, ez a 10. kerület Sportliget görpark átadó, ez a nyilvános eseménynek a megnevezése, a Krisz a Farsis kollektív egyik tagja.
1: Ez ugyanaz a kőbányai skatepark.
0: Really?
1: Ja. Csak nem vágtam a bulit.
0: Nem
1: tudtam,
0: mondod.
1: Hogy milyen vagy tudtam, hogy van valami buli, csak...
0: És a Seseta is játszik.
1: Ez az.
0: Azt a mindenit. Hát én lehet, hogy hulladék leszek vasárnap, de én ki fogok menni. Seseta, Tat, Fengs, F9, Éber, Sörös, MC-k, Domino Uno, Éber, Azul, 13-01, Sörös, Tat, Berkes, Énok. Nagyon jó! Menjünk oda! Zseniális lesz. Na hát figyelj, ezt így bepörgettük, amúgy meg szeptember 27-e, és 2 órakor kezdődik a egész mindenség. Igen, Sportliget Kőbánya 11.08. 11.08, Kringó. Van-e még nékünk valamink, amit így beszeretnénk mondani a mikrofonba?
1: Más jól a fejemben nem van.
0: Szerintem visszaadjuk Bajtásnak a stafétát, ha nagyon elfelejtettünk valamit, akkor még mielőtt letol a mese, úgyis jövünk elköszönni, akkor még így bemondjuk, jól? Bemondjuk.
1: Jó, Bajtás! Figyeld oda a többiekre!
0: Nagyon, nagyon, nagyon!

0: Figyelem!
1: Figaro!
0: A nyugalom megzavarására alkalmas hanghatások fordulhatnak elő, ezért a 18 éven aluliak kapcsolják ki a készüléket.
2: Na akkor, hey, how, ho!
0: Bandita Rádió!

0: tovább megy.
1: Figyeld oda. Szemafor.
0: Delfino.
1: Figyeld oda.
0: Megjavítok, tovább megy.
1: Figyeld oda. Fény visszaverő ruházat.
0: Delfino.

0: 18,
1: 2, 15, 37, 73.
2: Figyeld oda! Figyeld oda! Figyeld oda! Figyeld oda.

0: Jó estét, kedves gyerekek és felnőttek! Az esti mese következik. Minden hétköznap este 7:30-tól.
1: Csuda Tarisznia. Benedek Elek gyűjtése Kormos István átiratában. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy nagyon szegény cigány. Annyi gyereke volt, mint szitán a lyuk. Bizony, sokszor előfordult, hogy nem tudott nekik enni adni. Egyszer bánatában a fejszét a vállára tette, és elindult, hogy agyonüsse az Istent, amiért annyi gyereket adott neki, ennivalót pedig nem ad az ártatlanoknak. Ahogy megy mendegél, találkozik egy nagyon öreg koldussal. Ráköszön illendőképpen.
2: Szerencsés jó napot, kedves öreg anyám!
3: Áldjon Isten neked is! Hová mész, te szegény ember?
2: Hová megyek, ha? Megyek az Istent agyonütni. Mert annyi gyereket adott, hogy nem tudok velük mit kezdeni. Nem csak, hogy pőrén vannak, de még enni se tudok nekik adni.
3: Ne menj sehová, te szegény ember! Itt van ez a tarisznya, neked adom. Eredj szépen haza, és mondjad neki. Puccu édes tarisznyám, add ki a magadét!
1: Fogta a szegény ember a tarisznyát, megköszönte az öreg kódus jóságát, és elindult hazafelé. Útközben egy kúthoz ért. Letelepedett megpihenni. Gondolta magában,
2: megpróbálom, milyen tarisznyát adott az öreg. Utcu édes tarisznyám, add ki a magadét.
1: Hát csodák csodája, annyi enni és innivalót termett a kútnál, hogy az se tudta, mihez fogjon előbb. Mikor jól lakott, a maradékot szépen berakta a tarisznyába, és elindult hazafelé. Hazaért, azt mondja a feleségének.
2: Hallod, asszony, annyi a gyerekünk, hogy nem férnek a szobába. Ülj levélük az udvaron karéba, a többit bízd rám.
1: Mikor már ott ült az egész család, így szólt a tarisznyához.
2: Utcu édes tarisznyán, add ki a magadét.
1: A tarisznya jól kitálalt nekik, ettek ittak torkig. A szegény emberek nagyon boldogok voltak. Egy napon az ember azt mondja a feleségének.
2: Menj a királyhoz, hívd el ebédre. Ha már elértük, hogy mindenünk van, hisz ő is komám az egyik gyerek után.
1: Ment is az asszony, de a kapunál nem akarták beengedni. Hiába mondta szegény feje, hogy fölséges király komájával akar beszélni. Jelentették a kapuőrök a királynak, hogy egy rongyos cigányasszony áll a kapuban, és mindenáron vele akar beszélni. Elmegy a király a kapuba, az asszony mindjárt mondja neki, hogy felséges királyom, így meg úgy, azért jött, hogy meghívja ebédre. Szörnyűséges haragra gerjedt a király, elzavarta az asszony, még a kutyáját is ráuszította. Hazamegy búson a szegény asszony. Elpanaszolja az urának, hogy bántak vele, a király jóformán meg se hallgatta, s még a kutyáját is ráuszította.
2: Hely a mindenségedet, te ügyetlen asszony! Menj vissza a királyhoz! Csak annyit mondj neki, hogy én hivatom. Ha nem jön el, a házamnál többé nincs helye.
1: Visszament a szegény asszony a királyhoz, rimánkodott neki.
4: Kedves komám, királyatyám, felséges uram, gyere el hozzánk ebédre, ne szégyeld magad, hogy szegények vagyunk. Ha nem jössz el, megbánod, az uram elcsap a háztól.
5: No, hát nem vágom vissza a komámnak a szavát. Üssek ő! Holnap elmegyek ebédre.
1: A szegény asszony hazament, jelentette az urának, hogy holnap délben jön a király. A gyerekeket idejében felrakták a padlásra, hogy ne lábatlankodjanak. Jött is másnap a király.
5: Jó napot, komám! Kérdésedre megjöttem.
2: Köszönöm, komám! Ülj le! Foglalj helyet! Hozd be, asszony, a tarisznyát!
1: Az asszony behozta, letette az asztalra.
2: Utcu édes tarisznyám, add ki a magadét, de olyat és úgy, hogy a királynak terítesz.
1: Hát lett is olyan teríték, hogy a király sem látott hasonlót. Mindenféle finom pecsenye meg gyémánttal töltött malac, kurka is nyomtatású. Álmélkodott a király, csóválta a fejét, majd leesett a fejéről a korona.
5: Édes komám, hogyan tudtál nekem ilyen asztalt teríteni? Nem félsz, hogy jön valaki és ellopja tőled a csuda tarisznyát? Tudod mit? Add nekem ezt a tarisznyát, én cserébe küldök neked 10 szekér füstölt disznóust, minden nap egy ökröt, sót, lisztet, szóval mindent, ami a konyhára kell. De be is hordatom neked, csak győzzön a feleséget sütni, főzni. Sőt, ezen kívül felruházom a sok sóré gyereket. Igaz-e, hogy nem ér semmit, ha ennivalód van, a gyerekeid pedig mesztelenek.
1: A szegény ember nem sokat kérette magát. Odaadta a királynak a tarisznyát. A király megtartotta a szavát, a szegény ember boldog volt, mert gyerekei többé nem csórén szaladgáltak. A király pedig nagyon büszke volt a tarisznyára. Egy napon kihirdette az országban, hogy mindenki menjen hozzá ebédre. Üzent a szegény cigánynak is, jöjjön hozzá kályhát fütögetni, legalább így neki is le lesz ottyan egymás. Elfelejtette mondani, hogy a király hamarost megtagadta ígéretét, s nem küldött se élelmet, se ruhát a szegény embernek. Mikor az panaszkodni akart, be se engedték a kapun. Fogta magát, fejszéjét vállára tette, s elindult vissza az Istenhez. Meg is találta. Elpanaszolta baját, majd meghalnak a gyerekei éhen, mert nem küld neki most már se ruhát, se élelmet a király.
3: Sose búsulj! Itt van egy másik tarisznya, ez ugyanúgy megteszi, mint az első.
1: Megköszönte a szegény ember, s elindult hazafelé. Mikor a kúthoz ért, gondolta, kipróbálja a tarisznyát, és így szólt.
2: Utcú édes tarisznyám, add ki a magadét!
1: Ahogy ezt kimondta, annyi pálca ugrott ki a tarisznyából, mint égen a csillag, és mind a szegény cigányt ütötte verte egész addig, amíg kínjában eszébe nem jutott.
2: Usd ki, vissza a tarisznyába!
1: Erre visszamentek a tarisznyába, így menekült meg szegény feje, de alig tudott hazamenni.
2: Most kipróbálom a családom. Vajon igaz-e ennek a tarisznyának a tudománya?
1: Hát, igaz volt. A rajkókat is alaposan elverték a pálcák, hiába szaladtak fel a padrásra. A szegény ember akkor fogta a tarisznyát, és elindult vele a királyhoz. Éppen nagy mulatság, eszemiszon volt. A szegény ember beóvakodott, és titokban kicserélte a két tarisznyát, a régi tarisznyát odaadta a feleségének, vigye haza. Javában szólt a muzsika, királyok, hercegek, grófok, bárok asztalhoz ültek, és várták a terítést. Akkor a király nagy büszkén kiállt a trónra, megbíztatta tarisznyáját.
5: Utcú édes tarisznyám, add ki a magadét!
1: Lett aztán ott hadd elhadd, a pálcák kékre-zöldre püfölték a vendégeket. Ki ajtón, ki ablakon át menekült előlük. Már-már a királyra is sor került, amikor a szegény ember, vagyis a király komája visszaparancsolta a botokat. De azért csak szégyenben maradt a király. A szegény cigányék még most is élnek, ha meg nem haltak.

0: Duzma-dözmő, a földterhe burbók felvillanyozódott a távirattól.
1: Új élet, fény, munka, nem nyomom többé a földet. Mit szóltok ehhez, nyári Mikulások?
0: Fordult diadallal más jelenlévő híján feledésbe merült kis játékfiguráihoz, akik a könyves polcán gubbasztottak néhány dülöngélő könyv között. Válaszra persze nem várt, régóta nem volt beszélő viszonyban a játékbabáival. Így aztán nem hallotta, hogy Jean-Pierre, a vitéz cserépkapitány boldogan fölsóhajt.
2: Mindig mondtam, hogy egyszer kivágja a rezet.
0: Kicsus Grabula és Pamoszlán, az elválaszthatatlan ikrek, tapsikoltak.
3: Legalább egy hétig tartson ki.
0: Emike, mággubó fejű angyala, összetette a kezét.
4: Istenem, segíts!
0: Liflaflafantyú, azaz közönségesen csak Fincike, a finn felfújható gumibaba, aki löttyetten, félig leereszte, szomorkodott a legalsó polcon, fölkapta a fejét.
5: Tehát, hogy minden megváltozik, hogy lehet, hogy fogja magát, és fölfúj engem.
0: Megpróbálta kihúzni magát, de nem ment, mert ahhoz levegő kellett volna. Durcimókus, akit évekkel ezelőtt egy Áron nevű kisfiú felejtett Duzma-dözmőnél, morgott.
1: Még hogy új élet! Nem mész te semmire! Te földterhe burbok! Tovább nyomod a földet!
3: Már megint ez a sok helye húja, ez az idegsértő mocorgás.
0: Méltatlankodott Kucika hercegnő, aki a legfőső polcon állt, és az orrát mindig az ég felé tartotta.
2: Nem érted? Jobbra fordulhat a sorsa!
0: Kiabált rá vitéz Jean-Pierre.
3: Hú, érdekeltek is engem, kicsinyes fajankó. Épp ide kellett kerülnem ebbe az alantas társaságba, amikor királyok közt lenne a helyen.
0: Duzma-dözmő, a földterhe burbók persze egy kukkot sem hallott a babák beszédéből, s ha hallotta volna is, most csak a fényes jövő érdekelte. Még nagy lomhán táncra is perdült, hopp, egy suta fordulat. Lobogott a távirat.
1: Reggel 6-kor ki az állomásra, vonatra pattanok, megy majd minden, mint a karikacsapás. Lesz munkám, barátom, fényes életem. Hol is az az ébresztő óra? Felhúzom a csörgőjét, nehogy elaludjak.
0: Ezt mondta, de mintha abban a pillanatban elfelejtette volna, mit akart, ügyet se vetett a vekkerre. Vacsorázott, fütyörészett, patonázott, kotorászott, hutinázott, és mint ki jól végezte dolgát, lefeküdt. Húzta a lóbőrt. Most aztán mi lesz? Az óra mutatója kíméletlenül megy előre. Duzma-dözmő kíméletlenül aluszik. Már szinte hallani, hogy odakint a vaspályán zakatolva közeleg a vonat. Hely, Duzma-dözmő, munka, barát, fényes élet, fel kellene hozzá kelni.
4: Légy szíves, csörögjél neki, és ébreszt föl.
6: Hogy képzeled?
0: Méltatlankodott a vekker.
6: Nem húz fel és csörögek? Ki hallott olyat?
3: Most az egyszer megtehetné.
0: Próbálta rábeszélni Kicsus Grabula.
3: Mi az neked? Csörögsz egyet.
0: Tódított a Pamoszlán, az ikertestvére, de az ébresztő óra hajthatatlan maradt, ragaszkodott a rendhez. Ha egyszerűt nem húzták fel, majd bolond lesz csörögni.
1: Úgy is van! Ne csörög! Már előre élvezem, milyen képet vág, ha rájön, hogy lekéste a vonatot.
0: Megszólalt persze Kucika hercegnő is, hogy...
3: Itt nem lehet aludni, nem lehet magasztos gondolatokkal foglalkozni, nem lehet hódolni a szépségnek, és jaj, új, de úcska banda, ki a fene törődik ezzel a Duzma-dözmővel, ezzel a szélelbélet tomonya, földterhe burbókkal, üssön csak bele a mennydörgetős ménkű, az lesz a legjobb mindenkinek.
0: Közben elérkezett az utolsó perc. Most vagy mindennek vége, vagy valami csoda történik.
2: Döntöttem!
0: Szólt elszántan Jean-Pierre, a vitéz cserépkapitány. És zsupsz, leugrott a könyvespolc 7. emeletéről. Durranás, dörrenés, szegény Jean-Pierre, recs, 1000 darabokra. Duzma-dözmő meg förjed!
1: Mi van? Majdnem elkéstem.
0: Kiugrott az ágyból, kapkodta magára a ruháit, uzsgyi, befűzetlen cipővel az állomás felé, ember rálépsz a madzagra, és akkorát taknyolsz, mint egy ólajtó, de nem lépett rá, nem ólajtó, hanem elérte a vonatot. Úgy bizony, Jean-Pierre meg ott feküdt, összetörve.
1: Akkor most neked annyi,
0: mondta neki Durcimókus, de érezni lehetett a hangjában egy kis tiszteletfélét, ami vagyuk be Durcimókustól merőben szokatlanul hatott.
2: Nekem annyi, de Duzma-dözmő elérte a vonatot.
0: Kucika hercegnő felfortyant.
3: Azt hittem, hogy aki ripityomra törik, az nem tud többé beszélni. Úgy látszik, hiába örültem, hogy egyel kevesebb folyankóval kell együtt lennem.
5: Egyenlet magad.
0: Mordult rá Liflaflaffantyú, akit, mint tudjuk, közönségesen Fincikének neveznek.
5: Nem látod, hogy Jean-Pierre igazi hős fölélette azt észre, hogy mit jelent hősnek lenni?
3: Lári-fári,
0: mondta Kucika hercegnő, és biggyeztett.
4: Vagy ha észre nem éred is föl legalább a szívedben, megbizseregne valami, legalább éreznéd, hogy mi történt.
0: Mondta neki szeliden Emike mággubó fejű angyala.
3: Szív. Azt mondod, szív. De hiszen nincs neki szíve.
5: Hogy nincs?
3: Nem emlékeztek? Egyszer elesett, és látszott, hogy belülről teljesen üres.
4: Akkor talán nem is az ő hibája, hanem azért, aki Kucika hercegnőt színes nemezlapokból összevarta.
0: Mélyen elgondolkoztak. Aha! Szóval összecsapták, elnagyolták, összeeszkábálták, összefércelték. Így aztán a szíve kimaradt. Akkor semmi kétség. Kucika hercegnő szíve kifelejtődött a nagy sietségben. Nem tett róla szegényke.
6: Akkor pedig jogosan volt nagyképű.
3: Irigy.
2: Gőgös.
7: Fellegzős.
3: Hiú.
6: Kiállhatatlan.
2: Szeszélyes.
3: Arcátlan.
5: Pimasz.
4: Az ugyanaz.
5: Na jó, akkor arcátlan Pimasz.
3: Most már nyugodtan abba hagyhatjuk. Megállapíthatjuk, hogy Kucika hercegnő jogosan volt ilyen szóval, amit mondtatok. Gonosz szegény, de mégsem gonosz, hanem csak gondatlanságból szívhiányos. Önhibáján kívül nincs szíve.
7: Az csak előny! Akkor legalább nem kell az embernek semmit megbánnia.
0: Pamoszlán épp ékes vagy égtelen replikába kezdett volna, de odabentről az 1000 darabra törött vitéz Jean-Pierre cserépkapitány félbeszakította.
2: Ne vitatkozzunk. Inkább adjunk neki ajándékba egy igazi érző szívet.
7: Ilyen ostobaságot! Ilyet is csak egy volt vitéz, volt Jean-Pierre, volt cserép, volt kapitány, szétdurran, volt fejéből pattanhat ki.
5: Azt csak nem akarod kétségbe vonni, hogy Jean-Pierre most is cserép?
7: Na jó, cserépnek cserép. Azt elismerem.
3: Szégyeld magad. Vedd tudomásul, hogy Jean-Pierre majdnem ugyanaz, aki volt. Csak vitézebb. És már nem is kapitány, hanem ezredes. Jean-Pierre, előléptetünk ezredessé.
2: Nagyon köszönöm, de most nem erről van szó, hanem Kucika hercegnő szívéről.
0: Kucika hercegnő már majdnem felkiáltott.
3: Egyétek meg a szíveteket.
0: De aztán mégsem.
3: Egész érdekes a dolog. Milyen lehet, ha van szíve az embernek?
5: De hogyan adjunk neki szívet?
4: Megmondom én.
0: Mosolygott Emike mággubó fejű angyala.
4: Mindenki ad magából egy darabot.
7: Még csak az hiányzik! Még hogy ollóval belém nyeszetelni, mi?
3: Ajaj, az biztos fáj.
5: És én valami lesz, akkor végleg leeresztek.
0: Siránkozott Liflaflaffantyú, akit közönségesen csak Fincikének neveztek.
2: Nekem aztán könnyű dolgom van.
0: Nevetett odalent az 1000 darabra fröccsent vitéz Jean-Pierre cserépkapitány, akarom mondani, cserép ezredes.
2: Darabokból remekül állok.
0: Elvitatkozgattak még egy ideig, de aztán csak megegyeztek. Jó, add mindenki egy darabkát magából, abból lesz Kucika hercegnő szíve. Végül még Durci Mókus is beleegyezett.
7: Na jó. Én is adok legalább, akkor nem lesz nagyon málészájú.
0: Nyeszegett az olló, jujok, jajok. Fincike meg egyenesen így, hogy... Igen, kisuttyant belőle az összes levegő, kis rongycsomócska lett odalent a legalsó polcon, kis gumicafat. A szív készen állt, gumiból, pamutból, mággubóból, cserépből, meg nyilván valami másból is, mert hiszitek, ha nem, igazi szív volt. Csak éppen össze kellett volna fogni valamivel, hogy örökre egybe maradjon. Valamilyen kis abroncskával.
3: Nincs egy gyűrűtök?
0: Kérdezte izgatottan Kucika hercegnő, és amikor kiderült, hogy nincs, fitymálva hozzátette.
3: Micsoda életetlen népség.
0: De akkor magától kinyílt a könyves polcon egy könyv. Az volt beleírva, hogy...
8: Aromó, figyeljetek,
0: mondta a könyv.
8: Az egyik O betűmet odaadom. Azzal összefoghatjátok.
0: Így is történt. Az O betű lett az abroncs, a könyvben meg mindenütt az maradt Aromó helyett, hogy...
8: Armó.
0: De meg lett a szív. Betették Kucika hercegnő melle közepébe, aki akkorát sóhajtott, mint egy kovácsfújtató, még a függöny is meglebben tőle, és lássunk csodát, azt mondta, hogy...
3: Köszönöm.
0: legtökéletesebben sikerült Kucika hercegnőnek, visszavonhatatlanul szíve van. Ekkor nyílt az ajtó, döndült, recsent, durrant, becsapódott, húj, de rossz kedve volt annak, aki belépett. Szortyogott, sistergett, buzgott és nyözgött a rossz kedve. Majd szétrobbant, duzma, dözmő, a földterhe burbók.
1: Ocska, bunkók, még hogy munka, még hogy barátok, még hogy fényes élet. Fúj, köpök rátok.
0: Aha, ezek szerint mégiscsak elérte a vonatot. Duzma, dözmő meglátta a cserépkupacot a földön.
1: Ez meg micsoda? Ez mi ez a gumirongy itten? Na, hozom a seprűt és a szemétbe velük.
0: Mindenkinek összeszorult a szíve. Kucika hercegnőnek a legjobban, mivel hogy a legeslegelőször történt vele ilyesmi.
3: Jaj, mi lesz veletek, Vitéz Jean-Pierre cserépezredes és Liflafla fantyú, akit közönségesen csak fincikének hívtunk.
0: Na de Duzma Dözmő, a földterhe burbók, ahelyett, hogy a söprűért ment volna, letottyant az ágyra, hanyat dobta magát.
1: Előbb kiolszom magamból ezt a sok hülyét. Úgyis nagyon korán keltem. Aztán majd söprök.
0: És már is sziszeget szuszogott. Elaludt. A szívek meg fájtak. Fájdogáltak. Az új is, meg a régiek.
2: Jaj, ez fölébred és jön a seprűvel.
3: Talán nincs szegénynek szíve. Adjunk össze egyet neki is. Nem félek az ollótól, csak vágjatok belém.
2: Ugyan. Van neki szíve.
9: Csak elkövesedett, kiszáradt.
5: Érzéketlen lett.
7: Megkeseredett?
4: Az nem létezik, hogy ne volna benne egy icurka-picurka szeretet.
3: Ugye? Na majd én.
0: Neki fogott Kucika hercegnő, hogy lemásszon a polcról, a legmagasabbról. Így aztán elég nehéz dolga volt. Csúszott, mászott, kapaszkodott, ügyeskedett. Egyszer aztán lent volt. Fölmászott Duzma Dözmő ágyára, föl a földterhe burbók melle közepére. Rátette a fülét, hallgatózott, döm-döm. Dobogott Duzma Dözmő szíve. Akkor hát van neki. Kucika hercegnő szeliden, kedvesen megcsókolta a földterhe burbók szívét. Duzma Dözmő felnyögött, hányta vetette magát az ágyon. Kucika hercegnő alig tudott eliszkolni, de sikerült neki, és hip-hop már fönt is volt a helyén. Az meg ott lent, mintha a darás csípte volna meg, fölült az ágya szélére. A kezét a szívére szorította.
1: De hiszen ez Vitéz Jean-Pierre cserépkapitány.
0: Na persze, a balgájának fogalma sem volt róla, hogy már rég nem kapitány, hanem ezredes. De se baj, legalább tudta, ki az a cseréphalmaz. Mint ahogy felismerte a gumikupacot is.
1: Hiszen ez fincike, az én kedves Liflaflaffantyú. Mi történt veletek?
0: De nem sokat tépelődött. Kihúzta a sublót, fiókot, és mindenféle kacatot-facatot rángatott ki maga mellé. Fiolákat, tasakokat, tégelyeket, tubusokat, és nekilátott. Darabonként összerakta Jean-Pierre-t, a vitéz cserépkapitányt, akiről persze mi már tudjuk, hogy ezredes. Minden darabkáját megrakasztózta, összeillesztette. Azaz, hogy minden darabkáját? Na, azt nem egészen.
1: Egy darabkádat sehol sem találom. Te egy szebb is vagy, mint újkorodban.
0: Bizony, nagyon ragyogott Vitéz Jean-Pierre cserépezredes. Fény lett. Aztán meg fincikét vette kézbe Duzma Dözmő. Csiszált, nyiszált, tömedékelt, ragasztózott, leszorította, aztán meg teli tüdőből fújt. Kikerekedett fincike! Duzzat, akár egy úritök! Duzma Dözmőn a földterhe burbókon még átsuhant valami. Minek is nevezzem? Úgy látszik, senki se tudta megnevezni, mert valami olyasmi hallatszott a levegőben, hogy...
10: Itt valami történt! Látjátok?
11: Történt valami!
0: Duzma Dözmő, a földterhe burbók, gyanakodva nézett a könyvespolcra.
1: Most ezt én mondtam, vagy valaki más?
0: Ki mondhatta, én sem tudom. De ha egyszer a kezetekbe kerül egy könyv, amelyben Arumú helyett mindig
2: Armó
0: van írva, tudhatjátok, hogy mitől.

0: music was new black polished chrome and came over the summer like liquid night.
1: A Tilos Rádió ezen a hétvégén bizonyos értelemben a Nagymező utcába az Editbe költözik. Pénteken DJ Titus és Infragandi eszi tematikájú klubestje tart évadnyitót, amelynek vendége a Bobby Shies duó lesz.
0: The music was new black polished chrome and came over the summer like liquid night.
1: Trouble your brain. Szombaton pedig a Smoking Drums rendez a Reggae-től a Jungle-ig csapongó sessiont, Dr. Analog és Sista, Naut 83 és Switch, Silver Blade és MC Fedora értő közreműködésével. Na, hogy várunk mindenkit!
2: Program ajánlót hallottatok!
3: Tilos Rádió hírei következnek.
4: A csillagászok szokatlanul nagy tömegű és sűrűségű exobolygót fedeztek fel, amely megingatja a körzetbolygó kialakulására vonatkozó bevett elméleteket. A GJJ523b tömege nagyjából 23-szorosa a Földének, ennyiben úgynevezett megaföld. A mérete viszont csak 2,5-szer akkora. Márpedig naprendszerünk óriás bolygói, például a Jupiter és a Szaturnusz, a Föld tömegének 20-szorosát elérve gázóriásokká duzzadtak, míg ez a bolygó jó részt kőzetekből áll, és alig van légköre. Írja a space.com. Elképzelhető, hogy eredeti gázburkát forróság hatására vesztette el, vagy hogy két külön égitest ütközéséből jött létre. A bolygót a NASA TESS űrteleszkópja észlelte, tömegét földi távcsövek adatai alapján határozták meg. A csillagát alig 18 nap alatt kerüli meg, bolygórendszere is viszonylag fiatal, nagyjából 170 millió éves. Új-Zéland gyógyszerhatósága Ausztrália után másodikként poszttraumás stressz kezelésére engedélyezte az MDMA alkalmazását, írja a Euronews. A MedSafe két pszichiáter beadványa nyomán hagyta jóvá az Ecstasy néven is ismert szer pszichoterápiai használatát. A kezelés kizárólag 18 éven felülieknek lesz elérhető, a páciensek sem haza nem vihetik, sem önmagunknak be nem adhatják a szert, csak is klinikai körülmények között pszichiáter ellenőrzése alatt kaphatják. David Seymour miniszterelnök helyettes kijelentette. A poszttraumás stressz nehezen kezelhető, életeket tesz tönkre. Ezért kell hozzáférhetővé tenni az innovatív gyógymódokat. Az amerikai gyógyszerhatóság ellenben nem talált kellően alátámasztottnak, és elutasított egy hasonló kérelmet 2024-ben. Egyiptomi gazdálkodók napelem alatt termesztik növényeiket, számol be a GRIST. Az agrivoltaika alkalmazására a mind súlyosabb vízhiány és hőség késztette őket. A földeket fedő napelemek egyszerre termelnek tiszta áramot, és adnak árnyékot a növényeknek, csökkentve a párolgást és hőstresszt. A tárgyban két kísérlet sorozat is zajlik az afrikai országban. A szakemberek világszerte tapasztalták. A napelemek árnyéka nemhogy gátolná, inkább még gyorsítja is a növények növekedését, hiszen jó részüknek eredetileg is az erdőai szűrt fény volt a megszokott. A gazdák saktáblaszerű elrendezéssel igyekszenek a lehető legtöbb fényt juttatni a terményre. A termelt áram egyelőre öntöző berendezéseket táplál, idővel azonban sótalanító üzemeket hajthat, melyekkel újabb területek tehetők művelhetővé.
3: A Tilos Rádió híreit hallottatok.
5: Tilos Rádió Budapest, 90.30 MHz frekvenciájú. Más szóval az elektromágneses spektrumon belül a 3 méter 10 centi közötti hullámhosszú rádió hullámokat kell keresni az éterben, és akkor megtalálja mindenki a Tilos Rádiót. Ez az alkotás útja, amivel csütörtök este 8 óra van, más szóval lassított elmúlású élőbeszéd demonstráció. És szokás szerint programajánlóval kezdjük a mai műsort. Ezekben a percekben talán még tart a Frindiáj Galériában Csurgói 15, hetes busz oda visz, G. Horváth Boglárkának Ember embernek embere című kiállításának a finisszázsa. Ez a hasonló című kiállítása már volt itt, ez annak a folytatása, és ennek a finisszázsa van éppen most. Aki holnapra péntekre 25-ére keres programot, ajánlhatjuk, hogy fáradjon el a textilgyárba, harmadik kerület, Fényes Adolf utca 23, ott Kúródi Luca kiállítását tekintheti meg a Porszférákban című festménysorozatot, ami az utóbbi három évben keletkezett. Továbbá holnap nyílik meg a Városháza Parkban a Mindennapi Művészet Lakhatás című kiállítás. Ez egy fiatal alkotók meghívásával egy pályamunkákat kell benyújtani, és ezeket a rajzokat és munkákat lehet ott látni. Szintén holnap, 25-én, délután 5 órakor a transit.hu közelítés című köztéri művészeti programjának lesz egy új része. Az a címe, Mi itt maradtunk, Farkas Alíz koncepciója alapján. Ez egy részvételi művészeti projekt, amely a lakhatási szegénység témáját igyekszik láthatóvá tenni. Itt egy műhelymunkáról is szó van, de egy séta is, ami a műhelymunka során keletkezett figuráknak a mozgatása is egyben, és az első ilyen séta pénteken délután 5 órakor a lehetőségek tere előtt indul, ez a találkozási pont. Október folyamán hetente lesznek hasonló séták. A szombatra ajánlanám mindenkinek, hogy próbálja meg, hogy megnézi az 1969-es Szemüvegesek című magyar filmet a Tabán moziban. Simó Sándor filmje, és értelmiségi fiatalokról szól. A főszereplő egy fiatal építész, aki egy tervezőintézetben dolgozik, és a sok gépies munka után úgy tűnik 1969-ben, hogy végre egyszer egy nagyobb feladatot kap, megtervezheti élete első házát. Jó lehet, csak egy lakótelepi panelházról van szó, de ez a fiatal építész hisz saját ötletességében és tehetségében. Ambiciózus megoldásait azonban rendre visszautasítják, elutasítják. De ugyanakkor úgy tűnik, mintha a magánélete kárpótolná. Úgy tűnik, hogy sikerül megszerezni egy lakást, ahol eddig eltartási szerződéssel éltek. Ugye ez az eltartási szerződés kell találni egy idős embert, és a eltartásáért utána megörökli az illető a lakását. Úgyhogy ez mint egy gyönyörű szép perspektíva a munkahelyi kudarcok ellen, de függetlenül ez egy bizonyos értelem a korszaknak egy sokat tárgyalt filmje volt, és nem véletlenül vetítik újra, úgyhogy izgalmas lenne újra nézni, sőt, mindent újra kell nézni, és ezt ajánlanám. A hétvégén folytatódik a Trafónak az összművészeti fókusza, Vidékváros viszonyok címmel. És hát ne felejtsük el, hogy két érdekes kiállítás is van még, amiről nem esett szó, de ezek már mind megnyíltak. Az egyik, hogy a mai Manóházban Emil Zola fotográfiai láthatóak. Gondolom ennyi elég mindenkinek, hogy fölkapja a fejét és érdeklődve oda rohanjon. Illetve a Várbeli Apród utca egy szám alatt, első kerület Apród utca 1, azaz a Semmelweis Orvostörténeti Múzeumban Törékenyek, művészet és terápia tegnap és ma címmel nyílt egy kiállítás a múlt héten, és ez a Tudományos Akadémia Pszichiátriai Művészeti Gyűjtemény és az Orvostörténeti Múzeum együttműködésében jött létre, és a Magyar Pszichiátriai Művészeti Gyűjtemények történetéről szól, illetve bemutat a gyűjteményekből alkotásokat. Tehát hát igazából érdekes. Említeném még a 2B galériát, Éva négyzeten, egyik évszázadtól a másikig Budapest és Párizs között. Egy animációs filmrendező és bábművész nagymama, valamint az ő festőművész unokájának a történet egy kiállítás formájában. Soha nem találkoztak, mégis van bennük valami hasonló. A Budapest Galériában, Lajos utcában Gyászmunkák című kiállítás, csoportos kiállítás, Szívem is sír belül, és továbbra is ajánlanám, hogy a Kasinetet elég ennyit beírni a keresőbe, és kijön a Magyar Avangárd hálózatos történetét bemutató szabadon hozzáférhető érdeletes adatbázis, hogy ezt mindenki egyszer lásson neki böngészni, hihetetlen érdekes, ajánlom mindenkinek. És hát volt a kiállítások, korábban is ajánlottuk, de ilyenkor azt szoktam mondani, hogy mindenki álljon a saját lábára, keresse föl az xindex.hu című weboldalt, vagy a papíralapú Index galéria térképet. Mind a kettő rengeteg más ok miatt is megéri, hogy fölkeressék. Tehát rajta. A következő pont, hogy miről is lesz szó ebben a mai adásban, és ez is a programajánlóhoz kapcsolódik, ha bár csak lazán, mert ajánlottuk, hogy mindenki látogasson el az Inda galériában, a galériába, amely a fennállásának 20. évfordulóját ünnepli, és ez alkalommal egy csoportos kiállítás látható az alkotók műveiből. És ezek közül az egyik a művek többségétől eltérően nem kép, se nem mozgókép, hanem hang. Ennek megfelelően nagyon szerényen jelenik meg a kiállítás terében, és ez a munka a Ravasz Andrásnak Földön kívüli zene című munkája, ami egy 2006-os hangjáték. Ravasz András a képzőművészeti médiumok széles skáláját alkalmazza művei létrehozásában, különös tekintettel az elektronikus audio munkákra, a hanginstallációkat, zenei videókat és animációkat, audio montázsokat készített. Ez a rádió műsor, vagy ez a hangjáték, amit most le fogunk játszani, egy kiállítás számára készült. A Millenárison 2005-ben volt egy Space Art kiállítás, és a következő évben a Petőfi Rádió Transit negyed óra című műsorában szintén lejátszásra került. Úgyhogy ezt mi most lejátsszuk. Ennek tulajdonképpen az is az értelme, és pontosan beleillik a műsorunknak a jelszavába, pszichedelikus szervezés, mert úgy gondolom, hogy a rádió játékműfaj egy nagyon gazdag és kihasználatlan és hiányzó műfaj a palettán, és hogyha belegondolunk abban, amit a IV. Századbeli milánói Szent Ambrus mondott, a látás gyakorta megtéveszt, a hallás viszont bizonyosságot nyújt. Tehát, hogy előre a hangjátékokért, és a többi kevésbé az egész műsor valami ilyesmiről fog szólni, majd azokról most talán még nem beszélnék. Annyit említenék, hogy a műsor második felében a leghosszabb bejátszás az az Artpool Rádió első 1983-as kazetta rádióként működő első egyórás adása lesz. Amit hallani fogtok, az egy rádiójáték, földön kívüli zene, 2006-ból, hangjátékek egészen pontosak legyünk. Ravasz András műve, közreműködnek Albert Gábor, Stepanov Szofia és Uglár Csaba. A zenét és szövegét John D. Barrow, Paul Davies és Kurt Vonnegut írásainak a felhasználásával, tehát Ravasz András írta, ez következik most.
6: A földön kívüli értelem kutatása nem az idegenekkel történő kapcsolatfelvétel céljából történik, hanem a saját magunkkal való kommunikáció érdekében, lévén a saját gondolkodásunkról szeretnénk a gondolkodásunkon kívüleső dolgokat megtudni. Végig tekintve a nyugati kultúra évszázadain azt látjuk, hogy a filozófia és teozófia folyton vitatta, léteznek-e világok a miénken kívül, és van-e bennük élet? Úgy tűnik, senkinek sem sikerült megnyugtatóan megválaszolnia ezt a kérdést. Ezért a földön kívüli élet teológiai, metafizikai és tudományos következményeiről csak találgatások és futurisztikus teóriák láttak napvilágot. Szent Ágoston egyedüli és kivételes eseménynek tekintette Krisztus megtestesülését, és ezért tagadta a földön kívüli élet lehetőségét, hiszen ez esetben a megváltónak azokban a világokban is testet kellett volna öltenie. Századokkal később a keresztény ellenes deista Thomas Paine a feje tetejére állította a fenti gondolatot, azt állítva, hogy a földön kívüliek léte kézenfekvő, lévén, hogy mi bennünk sincs semmi különös. Kérdés, hogy amennyiben a földön kívülieknek is van vallásuk, mennyiben tekintik azt egyedinek? C.L. Lewis a Csendes bolygó Perelandra és a Gonosz erő című tudományos fantasztikus trilógiája fontolóra vett egy harmadik lehetőséget. Nevezetesen, hogy a földön kívüli lények tökéletesek, és ezért sem megváltásra, sem további isteni megtestesülésekre nincs szükségük. A föld Lewis szerint a világegyetem erkölcsi kitaszítottja.
7: Elképzelhető, hogy azért rakták ide az emberiséget, hogy forgácsaira bombázza a Földet. Elképzelhető, hogy eszköz vagyunk az új galaxisokat építő teremtő kezében. Az is lehet, hogy fegyvereink folyamatos tökéletesítésére vagyunk beprogramozva, meg arra, hogy inkább a halál, mint a szégyen. És egyszer egy szép napon, amikor az egész bolygón éppen békefelvonulásokat tartanak, duh, bum. Megszületik az új tejút. Az is lehet, hogy imádnunk kellene a hidrogénbombát, nem pedig gyűlölnünk. Az is lehet, hogy a hidrogénbombák tojások, amelyekből új galaxisok kelnek ki. Mi menthetne meg bennünket? Imádkozhatnánk, hogy megszabaduljunk találékonyságunktól, mint ahogy az ősüllők is imádkozhattak volna, hogy megszabaduljanak a nagy testüktől.
6: A földön kívüli élet számos hívője kifejti, hogy a nálunk fejlettebb civilizációkból származó jelek hatalmas jótéteményt jelentenének az emberiség számára. Mi volna, ha olyan üzenetet kapnánk, amely részletesen előírná, miként kerülhetnénk el a technológiai fejlődés csődjét? Nem kétséges. Ha valaha is üzenetet kapnánk a földön kívüliektől, ennek hatalmas filozófiai és tudományos jelentősége volna. De a közszemlélettel ellentétben a filozófiai messze felülmúlná a technikait. Mert ha például valamilyen magas szintű matematikai, fizikai vagy biológiai leírás birtokába jutnánk az idegenektől, az számunkra irreleváns lenne, mivel amit nem tudunk, azt abból továbbra se fogjuk megérteni.

0: Egy Zog nevű lény repülő csészehajón megérkezik a Földre, hogy elmondja a Föld lakóknak, hogyan lehet megakadályozni a háborúkat és gyógyítani a rákot. Ezt az információt Margó nevű szülőbolygójáról hozza, ahol ő és társai fingás és steptánc útján érintkeznek. Zog éjszaka ér Földet Connecticutban. Mihelyest kiszáll a csészehajból, észrevesz egy lángoló házat. Berohan a házba, steptáncot jár és fingik, úgy figyelmezteti a háziakat a veszélyre. A családfő egy golfütővel kilocsantja Zogat belejét.
1: Ha azt találnánk, hogy üzeneteink matematikai megfogalmazása megegyezik az idegenekével, akkor ennek fényében el kellene fogadnunk azt a tételt,

csillag felszínén, amiként a tudományos fantasztikus regények írói elmerengnek, sejtelmünk sem volna, miként vélekednek ezek a lények a világról. Könnyen meg lehet egy földön kívüli olyannyira különböző fogalmakat alkotni az észszerűségről, hogy nem is értené az általunk racionálisnak ítélt okfejtést. A neutroncsillagok lakói, vagy a szuperszámítógépek, esetleg megértik azt, amit mi agyunk felépítésénél fogva nem érünk föl ésszel. Számolnunk kell tehát a lehetőséggel, hogy léteznek dolgok, amelyek magyarázatát sohasem foghatjuk fel, és talán olyanok is, amelyekre nincs is magyarázat.

Azt várjuk, hogy a Földön kívülieknek is van valamiféle logisztikai rendszere. De vajon megegyezik-e a miénkével? Élnek-e köztük művészek? Mivel a Földön a művészi tevékenység az emberi érzékelés szűkösségéhez szabott, nyilván más a Földön kívüliek művészete. Ám joggal számíthatunk bizonyos művészi törekvések meglétére náluk is. Az alkalmazkodástól független művészi tevékenység akármilyen messzt ölthet. Már az is sokat mondana számunkra, ha felfedeznénk az idegenek világában az információ közlés sajátos formáit. A Földön kívüli kommunikációt kutató nyelvészek esetleg azt tapasztalnák, hogy az ember nyelvhasználatáért felelős genetikai programozás korántsem jelenti minden beszédkészség magvát, de éppen fordítva is történhet. Földön kívüli beszélgető partnereink nyelvtana lenyűgözően hasonlónak bizonyulhatna a miénkhez. Ezek a felfedezések mérhetetlenül többet jelentenének, mint valamely fizikai vagy geológiai részletkérdés megoldása, amelyre a maga idejében amúgy is rájönnénk. Hogy fogalmaink, nyelvünk és szemléletünk kivételese vagy sem, legyen bármilyen fejlett a földi tudomány, csakis a Földön kívüliek mondhatják meg nekünk.

0: Egy orosz kozmológus bácsi szerint az a folyamat, amely ilyen irtózatos méretre feldúzasztotta a világegyetemet, csak egy volt a sok közül. A világegyetem buborékként kezdődött, mely egy előzőleg létezett világegyetemből dúzzadt fel. E felfúvódó világegyetem a kezdete további felfúvódó világegyetemeknek, amelyek újabb felfúvódó buborékokat hoznak létre. Mindegyik buborék egy másiknak köszönheti létét, amelyik egy másik buborékból keletkezett, s ez örökké tart. Ez szerint a világegyetem nem csak nagyobb, mint elképzeltük, hanem még annál az óriási felfúvódott buboréknál is sokkal hatalmasabb, amelyre a világegyetemünk rátelepedett. A világ mindenség nagyon-nagyon sok ahhoz hasonló buborékot foglal magában, mint amelyikben mi is vagyunk. Néha a buborékok nem érintkeznek egymással, óriási felfúvódó sivatagok választják el őket. Máskor meg egyes buborékok összeütköznek egymással, és a féregjuknak nevezett köldökzsinoron keresztül összekapcsolódva maradnak, mintha bébi világegyetemek lennének. Lehetséges, hogy beszélgetnek egymással. Egy feljegyzés, amit bedobunk egy féregjukba, ha átjut rajta és egy másik világegyetemben esik le, lehet, hogy túlságosan nagy ahhoz, hogy ott el tudják olvasni. Ha az üzenetet az egyik világegyetemben apró betűvel írták, lehet, hogy a másikban nem lehet majd elolvasni, mert túl fog terjedni a látóhatáron. A másik világ lakója az egyik betű csücskében ücsörögnének. Lehetséges, hogy minden ember egy külön buborék lakója.
1: A gondolkodás egy-egy radikálisan új paradigmája nem csak eddigi normáink, hanem egész vonatkoztatási rendszerünk felülvizsgálatát és kitágítását is igényli. Meg kell változtatnunk szemléletünket, hogy helyet teremtsünk az új benyomás számára, és ez egyaránt vonatkozik a tudomány és a művészet alkotásaira is. Andrej Linde kozmológiai elmélete azt sugallja, hogy a világegyetem eredetileg egy buborék volt, mely egy előzetesen létezett világegyetem téridejéből duzzadt fel. Ezért nevezi elméletét Linde az örök infláció elmélet.

A multiverzum megszámlálhatatlan ahhoz hasonló buborékot foglal magában, mint amelyikben mi is létezünk. A kérdés az, hogy lehetséges-e köztük kommunikáció. Lehet, hogy Andrej Linde a térelméletek legnagyobb virtuóza, de akkor is fennáll a tér eredetének problémája. Erre a kérdésre Lindének olyan válasza van, mely az ősrobbanás zérus időpillanata előtti fantasztikus fikcióba vezet át. Amennyiben az a buborék, amelyből a mi megfigyelhető világegyetemünk egy kis darabkát foglal el, csak egy a nagyszámú buborékok közül, amelyek folyamatosan további buborékok magját alkotják, úgy értelmetlen azt a kérdést feltenni, melyik volt az eredeti buborék. Mindegyik buborék egy másiknak köszönheti létét, amelyik szintén egy másik buborékból keletkezett, és így tovább. A helyzet hasonlít ahhoz a történethez, amely szerint Bertrand Russell megpróbált eltéríteni egy hölgyet attól a meggyőződésétől, hogy a Föld egy óriási teknős béka hátán nyugszik. Megkérdezte tőle, hogy akkor az a teknős béka min ül, mire azt a választ kapta, hogy egy még nagyobb teknős békán. Semmi gond, csupa teknős béka ül egymáson, egészen a legalsóig. De min ül a legalsóig?

A Földön kívüliek zenéje másmilyen érzékelésük, emóciójuk és információ közlésük miatt valószínűleg furcsa lenne számunkra, talán a matematika hangokra való konvertálásához hasonlítana. A mi fülünknek minden bizonnyal igen unalmas lenne, hiszen a hangok széles skálájából mi is csak keveset találunk vonzónak. Robert Müller 50-es évekbeli Földön kívüliek kottája című grafikáján egy pentaton skálán inkább rovásírásszerű hangjegysor látható, amely nyilván lejátszhatatlan. Ha viszont lejátszanánk, lehetséges, hogy így hangzana.

0: Tilos Rádió. Tilos Rádió, ez az Alkotás útja című műsor, és amit hallottatok, Földön kívüli zene, és Ravasz András hangjátéka volt. Ezt mondjuk, nem is tudom, ezt követi egy másik bejátszás. Ez egy Kavafis vers, amit Laura Anderson ad elő egy pár évvel korábbi Kavafis fesztiválon New Yorkban. Magyarul is megtalálható fordításban a versnek az a címe: A barbárokra várva.
1: Now I chose these two poems because they're both about expectations. And the first one, set in ancient Rome, and the government has come to a standstill. Everybody's arguing. It's basically a deadlock, a shutdown. And I thought, hang on. This sounds familiar. And they all seem to be waiting for someone, these strangers, or maybe some kind of enemy to show up. So they're hanging around, waiting, trying to figure things out. And then there is a kind of a surprise ending. What are we waiting for? Assembled in the forum. The barbarians are here today. And why isn't anything going on in the Senate? And why are the senators just sitting there without legislating? Because

Tilos Rádió. Ez itt az Alkotás útja hangjáték műsora, amit éppen hallottatok Lauri Andersonnak a Konstantinos Kavafis a Barbárokra várva című versének az előadása volt. És most következik a műsorunknak mondjuk a másik fő attrakciója, az, hogy ugye itt hangjátékra koncentrálunk, mint a rádiónak egy fontos műfajára, és eddig a műsor első részében Ravasz Andrásnak a 2006-os hangjátékát lehetett hallani, és most egy picit mélyebbre nyúlunk vissza, ez a 1983-ból származik, az akkor még alig pár éves Artpool kazetta rádióként működő Artpool rádiónak az első kiadásának a hanganyagait fogjuk hallani. Az Artpool rádió 8 kazettából álló, 8 60 perces kazettából álló sorozat volt, melyet 1983 és 87 között készített Galántai György, és a kazetta, audio kazetta, azaz kompakt kazetta műfajának megfelelően akár még postázásra is került, és így terjedt. Mindenféle anyagok hallhatók ezen. Ezt nem csak, hogy fölolvasom, vagy beleolvasok, hogy mi ez a line-up, amit itt hallani fogtok, de azért is húzom az időt, mert hogyha valaki veszi a fáradtságot és a számítógépén, az artpool.hu-n a Sound, Radio és az egyes számú HTML-t megnyitja, tehát ez az Artpool oldalán megtalálható pontosan az, ami az egész projekt megtalálható, mind a 8 kazetta megtalálható, és az, hogy mi hallhatóak rajtuk. Tehát itt most elmondanám, hogy mivel 60 perces kazettának van A és B oldala, 1983-ból egy kiállítás megnyitó Szentendrén a Vahorn András, Vető János, Elfzámbó István, Szirtes János stb. Részletével egy részlet egy zenei mélát projektből. Igazából arra gondoltam, hogy én ezt most nem fogom végig felolvasni, inkább elmondom még egyszer azt, hogy bármikor visszakereshető az Artpool weboldalán, illetve hogyha valaki ott a sound, a hang és a rádió, vagy egyszerűen csak ezeket a címszavakat beírja, akkor óhatatlanul itt fog fölbukkanni, és elolvashatja, hogy pontosan éppen mit hall, hogyha éppen ez nem derül ki ebből az úttörő kezdeményezésből. És hát itt egy másik évforduló is volt, sok évforduló, többek között az Artpool weboldalának volt egy 30 éves évfordulója, az Artpoolnak meg 35 éves egy évvel korábban, tehát érdemes néha visszatekinteni a múltba, akár csukott szemmel beleképzelhetjük magunkat ezekben a helyzetekben, mint hogyha ott lettünk volna, és homlok levelünk segítségével vizualizálhattunk esetleg hozzá valamilyen képi tartalmat, de a hang fontos, és ehhez tartjuk magunkat a továbbiakban is. Tehát 1983-ban megyünk vissza Artpool Rádió első kazetta, első adás.

hullám volt, mint. Kazetta kiadás. Első kísérleti adás. Pseudorádió. Átpult Pseudorádió.

0: 1983. július 10. 11 óra. Összegyűlt a közönség az Ürkőkorszaki csont- és bőrkiállítás megnyitójára Szentendrén a Vajda Lajos stúdióba.
1: Aki csont és bőr című kiállítás ezennel megnyitódik. A megnyitó beszéd helyett bemutatásra kerül az Együtt zörgünk, mint hiába című csont és bőrzenei intuitív asszociatív hangterápia, amelynek hát a kimenetele bizonytalan, de viszont valószínű, hogy nagyon szórakoztató lesz. Kérem, hallgassák sok szeretettel. Megadom az ütemet a csonthús csinálást.

0: A kiállítást ünnepélyesen megnyitottuk.
1: Nicola Frangione, olasz barátunk, 47 művész részvételével januárban jelentette meg az első Mélzene nagylemezét. Ebből hallanak most részleteket.

A következő lemez Pír Mario Csánitól jött, aki több kazetta és kislemez után kiadta első nagylemezét a Trax program keretében.

Oh, my God.

0: következő zenei töredék igazi múzeumi darab, pedig nem régi. A Nekrofilia koncertről származik 1972-ből. Játszik Lugo, Laca és Viktor.
1: Futballmeccset akarnak játszani a börtönőrökkel.
2: Want to play a soccer match with the gun.
1: De a börtönőrök ezt nem akarják.
2: But the guards do not want it.
1: I don't know why.
2: I don't know why!
1: Talán azért, mert nem tudnak igazából futballozni.
2: Perhaps it's because they don't know how to play soccer.
1: Ők inkább jégkorongozni szeretnének.
2: They want to play ice hockey.
1: És eljön a tél. Eljön a tél.
2: And winter is coming.
1: A börtön udvar fölmocsolják vízzel.
2: They pour water all the court of the prison.
1: Már is kész a jégpálya.
2: And they've got an ice ring.
1: Az izlandi börtönőröktől a magyar börtönőrök igazi hoki cipőket kaptak.
2: The Icelandic guards get real hockey shoes from the Hungarian guards.
1: Ezt akarják most kipróbálni a rabokon.
2: They want to have a try on the inmates.
1: A rabok kénytelenek és belemennek.
2: The prisoners have got nothing but to accept this offer.
1: Mivel nekik nincsen korcsolyájuk, csak csúszkálnak. Ezért biztos vagyok benne, hogy a börtönőrök nyernél.
2: So I'm sure the guards are going to win.

0: Nincs.
1: Gazettakiadás.
2: Első kísérleti adás.
1: Árkúr Pseudorádió.
3: Tati Celeste and Rosgay. Karel Indigán Jazz Budapest.
4: In Budapest?
3: Janice Glenbando Henna Hiaj.
4: No, Budapest.
3: Jebelesten Friedelem, úgy úgy
4: nem. Jaj, Hati.
3: A Stibili Budapest Kavelini.
4: Jó nebel Budapest, tak to
3: úgy. Csuleszte Kempul egy ájde, bilisze Pebe György, Galántai Ácsalep Szengelem, Úrzsáli City Fluga, Hamajete Lízei, hogy egy...
5: Felugosi László és Evzámbó István beszélgetését hallhatják Kavelini budapesti kiállításáról egyszerre több műnyelven, melyet 1980. május 17-én az Állami Reményfűző Intézet tudatalatti rádiójának E4-es stúdiójában rögzítettek.
3: Nem, az tilan, oké?
4: Szádéktás krepte hely.
3: Nem, ol ezt tengo védő hely.
4: Rekte jönök oda lekte. Oldik Havalini jád. Oly hakt.
3: Kavelini.
4: Hogy te haktuk?
3: Kavelin Gyula hiszen, hogy ilyen hát in Budapest.
4: Hát mi? Hát a blúdik rutus jó.
3: Galantan Gyula, én Budapest Kavelini, gyalatiszta kell, hanem kulcsinak. Aztán a vele vegem ezt én. Hát a gyere mole, csinál, ezt én.
4: Adi, edes, vulszt, akt, hely.
3: Kavelem mi?
4: Idák, tirit, hát, hát, hát. Ottan ide szíjjá. Adi, vaj. Nome,
3: Nuhemi, az Nuhajno.
4: Nome, nem.
3: Nuhemi, la Nuhemi.
4: Noni, no.
3: Csodé.
4: Ati, Szepru.
3: Agyestem vele, gejno, homen, a stivala csedaj, en trivej gólen, szepe negyen, hanem vele, szegem vele vigyi.
5: A következő 5 percben helyszíni közvetítést hallanak az újpesti minigalériából a Xertox művészeti csoport dolgos meditációjáról. Majd az FMK-ban egy beszélgetés fültanúi lehetnek. Thank you.

0: Kíváncsi vagyok a Setovs koncepciójára.
1: Az végén berúgunk, és akkor olyankor...
0: Nem rúgunk be, mert nem iszunk semmit, csak beszélünk, és attól nem lehet berúgni.
2: Nem, már eleve részegek.
0: Nem vagyunk mi részegek.
2: Nem, mi nem, én nem. Többet számol nem
0: vagyunk. Te részeg vagy, Robi?
1: Én abszolút.
0: Igen, részeg vagy?
1: Már hogy lennék részeg? Mitől
0: hát akkor beszélj, tessék.
1: Tessék, mitől beszéljek? Én attól beszélek,
0: attól
1: hogy beszél, jó vagyok.
0: Én kérdezlek.
1: Én nagyon jó vagyok.
0: Mi kommunikálunk
1: én
0: most.
1: Arról van szó, jelen pillanatban vagyok, Galántai György nagyon jól érzi magát. Én személy szerint Svierkiewicz Robert szintén nagyon jól érzem magamat. És hát most ebből az alkalomból, hogy találkoztunk, én teljesen örvendek. És az a dolog, hogy a kommunikációnak egy ilyen fajta, hogy mondjam, közvetlen találkozásra létrejöhetett, én ennek szintén nagyon örvendek, de hogy milyen alkalomból, azt nem tudom. Minden
0: majd
1: esetre
0: ki,
1: az a dolog, hogy a Galántai egy ennyire aktív, és én ennyire egy passzív alak vagyok, hát ez tulajdonképpen a személyiségünkből adódik.
0: Akkor mondd meg, hogy minek örülsz?
1: Én annak örülök, hogy végül is van egy ember, aki jelenlegi passzivitásban, tehát abban az aktivitásban, ahogy személyek léteznek naponta, tehát feldobva a helyzet és szituáció által, hanem valami fajta olyan összefüggésben, amikor látjuk a globuszt, hogy hogyan áll, ebben az összefüggésben a Galántai azt hiszem, hogy teljességgel jól van.

0: és ennek tudok örülni. Az én örömöm ezen kívül az, hogy valamilyen értelemben azért egészen más jelent számomra. Tehát a mások öröme az, hogy végre kiszabadultunk ebből a szürke takony állapotból, amit nekünk jelentett a tél, meg a tavasznak a kezdete, és egyáltalán ez az aszfalt állapot, ez megváltozott azáltal, hogy a növények mint egy akarva, akaratlanul, szóval inspiráltak bennünket afelé, hogy tögöljünk.
1: Mit jelent neked ez a bitumen ideológia?
0: Hát a bitumen ideológia, soha semmit nem jelentett a bitumen.
2: Ez hogy kapcsolódik a Xartoxba?
0: Ó, a bitumen ideológia, igen, nem tudom, hogyan kapcsolódik a bitumen ideológia, ez körülbelül mint a Dada, de még inkább, szóval az a káros a Xartox ideológiába, hogy károsan kapcsolódik ehhez a témához, mert végül is konkrétabbá vált az, ami valaha annyira ellenkezésé tudott létező ügyé válni, mert a Xartoxban valahogy jobban megértették azokat az aspektusokat, amit a Dadában mint egy, hogyha felhívásként érkezett hozzájuk, azt úgy gondolták, hogy egy ellenkezésként érkezik, de ez most másként van. Most úgy van, hogy hát igen, hát érkezik a dolog, és erre meg...
1: Érkezik?
0: Igen, érkezik. Folyamatosan. Nagyszerű. Folyamatosan tud érkezni.
1: Nagyszerű. Tehát van kommunikáció?
0: Hát ezt az öreg, nem tudom ki. Szóval nem egészen mondhatnám, hogy folyamatosan érkezik meg, hogy a kommunikáció. Hát az igen, hogy egymás között kommunikálhatunk, de hogy mások által is, az a felől nem vagyok bizonyos.
1: De akkor mi a lényege a Xartoxnak?
0: A Xartoxnak pontosan ez az lényege, tehát hogyha nekem küld valaki, mondjuk egy keletnémet egy küldeményt, és az nem érkezik hozzám pontosan amiatt, mert hogy visszaérkezik ugyan, de felbonthatlanul, és rajta van a zöld cédula, hogy
1: a toll.
0: Te, hogy...
1: Egy per egy.
0: Hogy a tiltott kategória, illetve a tiltott tárgya kategóriába tartozik a küldeményem, akkor pontosan ez érinti, és leginkább, hát ez a legintenzívebben.
1: És akkor hogy tud működni a Xartox?
0: A Xartox továbbra is úgy tud működni, hogy...
1: Ennek ellenére?
0: Ennek ellenére. Nem hagyja, és nem.
1: És hogy nem hagyja?
0: És
1: hogy? Nem. Hogy? Hogy nem hagyja?
0: Igen.
1: Mit tud csinálni?
0: Legszívesebben azt mondanám, és hogy azt lehet csinálni, hogy hát akkor egy az egybe visszaküldöm ugyanoda, ahol címlistára kerülő küldeményt. De hát igen, ez egy differenciált kérdés.
3: A Xartox az...

A műsoridő további részében a múltból idéznék pár hangemléket. Az első 1978-ból való. Anna Banana, amerikai performer, felolvassa Bán András szövegét magyarul Galántai György Fészek klubbeli kiállításának.

Aterum cause apem autarchy la hato. Cause meg gerja. Gerient ezek mutara jak. Mer musia hosta oket a mostrani forma jurka. Atara ja meg nevezesia. Elso valo dat konyev objektek. Mazodek valtozak rezlem nez veg. Sis jor ol deg fogaz na nagi sezgiu la sezgiu. Elektromos dizoti ziktek. Al katrasel sekel. Atalan kel togaldat tantos neg fella tes zebean. Taradjak ej lenyomata la hato galantia gorki. Taradjak tetajara ez egi odeliara lepedo vazna tat boritat ez fez ta kezoro his ditolia left juret. Kiva slava de kerezetia nelkul az zotata falra avazna tat. Mürzev ban andraset kert fol hoji negni izya ezet kilya tizat. O vizant indiam anabanana kert neg. Hoji sivoget fello bazam. Neg pidig azert nert ugi veli hoji galantia edi model mukodeset. Kivanja, kipro balni, ezen akila ki afon. Ha, jo, ez a model, a kor, mu kondi is kel. Aza, nipjak, a tarakyat, lenyomata van ot, a salakon, hanam, a kilitas, lenyomata is rajpunk. Ik van Andersson is. Errol a covid tis a cut, ita lay.

Most 10 éve, hogy Galántai György kápolna műterme megszűnt. Megemlékezésül 1972-ből Power Gyula pseudo reklámműsora hangzik el.

0: Pseudo.
1: Ál.
0: Pseudo.
1: Hamis.
0: Pseudo.
1: Nem valódi.
0: Pseudo.
1: Valódinak látszó.
0: Vége a bizonytalanságnak. Ismerkedjen a pseudóval, és többet nem jön zavarba, művelt emberek társaságában.
1: Mert a pseudó a modern ember létformája, a biztos fellépés titka.
0: Ön elképzelhetetlen pseudó nélkül. A pseudó segítségével szórakozva nyerhet bepillantást korunk legmélyebb problémáiba.
1: A pseudó művészet szemlélet.

0: ne higgyen a minimál ártnak. Biztos lehet-e ön abban, hogy mindig igazi elemek valóságos összeütközéséből származó valódi konfliktust lát. A pseudó játszi könnyedséggel győzi meg önt arról, hogy ebben nem lehet biztos. Mert akár hiszi, akár nem,
1: a pseudó nem annak látszik, ami valódi formája. Az opátszéktől se vegyen, rafinált kábítószergyár.
2: Ha önt manipulálják, manipuláljon vissza.
0: Erre nyújt alkalmat önnek a pseudó azáltal, hogy még önmaga manipuláltságát is leleplezi.
1: Praktikus, előnyös. A koncept áltot is magába foglalja, mert a koncept át is lehet pseudó, és a pseudó is lehet koncept. Sőt, a pseudó-pseudó is lehet, és a pseudó-pseudó is pseudó. De még a pseudó-pseudó-pseudó is pseudó.
0: Ne tétovázzon! Higgyen a pseudónak, mert a pseudó az ön barátja.

0: Pseudo jóvoltából megtudhatja, hogy amit önnek művészetként eladnak, csak eszköz a mindenkori hatalom gazdasági és ideológiai manipulációihoz.
1: Legyen ön földműves, mérnök, hivatalnok vagy technikus, éljen a társadalom bármely rétegében, önnek a jövőben tudnia kell.
2: A pseudo-jelleg a műalkotás manipuláltságát jelenti.
0: A manipuláltság a művészet általános egzisztenciáját jellemzi.
1: A művészet egzisztenciális manipuláltsága szimbóluma az élet általános manipuláltságának.

0: Engedje meg három kérdést, és ön igazat fog adni a pseudónak. A műalkotás, amely manipulált, műalkotása még. A művészet, amely hazug műveket teremt, művészete még. Az élet, amely nem teremt művészetet, milyen élet?
1: Ne töprengjen! A pseudó elvégzi ön helyet!
0: A műalkotás, amely manipulált, igenis műalkotás, ha bevallja, hogy pseudó.
1: A művészet, amely manipulált műveket teremt, igenis művészet, ha bevallja, hogy pseudó.
2: Az élet, amely pseudó művészetet teremt, még megmenthető, még megmenthető, még megmenthető.

Piros Rádió, alkotás útja, hangjáték adás. Az, amit idáig hallottatok, ez az 1983-as Artpool rádiónak, kazettán terjedő rádiónak az első adása volt, 2x30 perc. Ami most következik, az Gettó Ferenctől, Pécsi Intermédia költőtől két közismert száma. Ezzel búcsúzik az EHT alkotás útja, és továbbra is szem előtt tartjuk azt, hogy a hangjáték egy fontos műfaj, és ezügyben is gondolkodunk tovább.

Dobban a szívem benne, dobban a lány. Dobognak az ütemek a harmónián. Dobban a láb és táncol a lány. Táncolunk itt együtt ezen az éjszakán. Együtt vagyunk itten a rímfaragó. Együtt adjuk ez az emesker jó. Együtt vagyunk itten a rímfaragó. Együtt adjuk ez az emesker jó.

A Tilos Rádió műsorát tetszenek hallgatni, akarva vagy akaratlanul, a rádió készülékeken fogjátok ezt az adást, vagy legalább egyen, akkor az FM 9,3-ra van állítva tuning, ha pedig böngészőből vagy a tilos alkalmazáson keresztül hallgatjátok, akkor a tilos.hu-n, ahogy a tilos appon keresztül szólunk, az élő adásban és az archívumból is éjfél elmúlt, kezdődik az Optimál, a Tilos Rádió vidámzenés afrokínai kertészműsor, a művészetek a tudomány és a szerelem jegyében. Minden csütörtökön éjféltől hajnali 3-ig, én Pavdai Pavdajec vagyok, és mit is mondhatnék. Mondok egy gyors programajánlót, jövő kedden, azaz szeptember 29-én este 8 órától játszik a Lumenben a Cat and the Devil nevű csodálatos szabadzenei formáció Tarakozain énekesnővel az élen. Márkos Albert, Oliver Mén, Hockern és Miklós Szilveszter is közreműködik, és ez egy ilyen szövegközpontú, szabad improvizációs felállás. Nagyon izgi dolgokat szoktak nyomni, úgyhogy akit érdekel az ilyesmi, annak mindenképpen ajánlom figyelmébe. Szeptember 29-én kedden este 8-szor a Lumenben a Cat and the Devil koncertjét. Ja, meg hát holnap este lesz a Jazzzaj 15. születésnapja a Nagy Zeneházban, elképesztően sok programmal, és az is izgi lesz, meg nem tudom, biztos találtok magatoknak még egyéb kulturális programot, ha erre szomjaztok. Amúgy meg tessék menni kirándulni, gyönyörű, szép őszi idő van, úgyhogy ideális, optimális kiránduló idő. Na, a mai műsor első felének apropója pedig az, hogy 100 éve született John Coltrane 1926. szeptember 23-án, aki nem ismeri, az járjon után, aki megismeri, annak úgyis nehéz újat mondani, hogy a modern jazz egyik legfontosabb alakja, tenor szaxofonos, aki szoprán szaxofont is beemelte a modern jazzbe, és nekem személy szerint ő elképesztően fontos figurája volt a zenei evolúciómnak. Amikor először hallottam, teljesen új világok nyíltak meg számomra a gimnazista koromban, és tényleg egy új univerzumot nyitott meg Coltrane zenéje. Ő vezetett be ebbe a egész jazz világban, meg az ilyen spirituális jazzbe, vagy én nem tudom milyen műfajokat tudnék megnevezni, de hogy tényleg egy külön univerzumot tárt elém az ő zenéje. Úgyhogy nekem ő személyesen is nagyon fontos figura, és hát 100 éve született, szegény alig 40 évet élt, úgyhogy nem volt nagyon-nagyon sok ideje ebben az alakban a Földön, de így is elképesztően sokat hozzáadott a modern zene történetéhez, úgyhogy az első másfél órában az ő felvételeiből válogatok, utána meg lesz még egy csomó minden más, aztán majd a műsor végén egy friss saját megjelenés is, saját kiadom a Prepost Records új kazettán is megjelent kiadványáról fogok játszani majd egy részletet, Polcsó Bálint és Gyárfás Attila felvételéből, de ez majd csak a műsor végén, addig még bejelentkezem. Úgyhogy most Coltrane 100 emlék műsor körülbelül másfél órában itt az Optimál elején a Tilos Rádióban. Szevasztok!

Tilos Rádió Optimál az elmúlt már szűk másfél órában John Coltrane felvételeiből válogattam nektek, aki pont 100 éve 1926. szeptember 23-án született, úgyhogy Coltrane zenéjét hallgattuk eddig, most pedig még jön valami hasonló, de más szól a Tilos Rádión, az Optimál.